Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Fox FM.

reggelre, nem leszek sem erre, egy szetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom, hogy sokszor berántom a rosszat és a jó szíved fáj.

Rock FM. Összeköt.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra.

0: nem ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.
0: Érkezhet bárhonnan,
1: bármelyik évből.
0: Paks FM.
1: Összekön.

0: nem ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.
0: Érkezhet bárhonnan,
1: bármelyik évből.
0: Paks FM.
1: Összeköt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Brit-francia csúcs találkozót tartottak csütörtökön Londonban, írja az MTI. Andy Burnham brit miniszterelnök a Downing Street-en fogadta Emmanuel Macron francia államfőt, akivel elsősorban a La Manche csatornán zajló tömeges embercsempészet megfékezéséről, illetve Nagy-Britannia és az Európai Unió közötti viszonyrendszer szorosabbra vonásáról tárgyalt. A magyar kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új 7 éves költségvetését, ha az megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek. Mindenről Magyar Péter tájékoztatta António Costát, az Európai Tanács elnökét, akit szerdán Budapesten fogadott a magyar miniszterelnök. Hétvégén befejeződött a Paks-Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb beruházás első üteme. Kótai László, az Országos Vízügyi Főigazgatóság által megbízott védelemvezető rádiónknak elmondta, hogy a beruházás célja a megfelelő duzzasztási vízszint biztosítása volt a hidegvizes csatorna működő képessége érdekében. A szakember a beruházás második üteméről is tájékoztatást adott.
2: Az első ütem feladata az volt, hogy biztosítsuk a megfelelő duzzasztási vízszintet a paksi szelvényben, hogy a hidegvizes csatornába be tudjon jutni a megfelelő mennyiségű víz. Ebben a műszaki etapban megépült két csong, mind a jobb parton, mind a bal parton, és stabilizáltuk a mederfeneket körülbelül 40 méteres hozban, a vízfolyás hosszát tekintve 40 méteres hozban. Most elkezdünk egy picikét lassabban, sokkal tervezettebben haladni, és megpróbáljuk stabilizálni és átalakítani ezt a művet úgy, hogy tartósan képes legyen ennek a visszaduzzasztó hatásnak a megtartására.
1: Újra megtelt élettel és prémium borokkal a Sárgödör térre augusztus 29-én szombaton este. Sárborét rendezett a Paksi Sárgödör téri Présház tulajdonosok egyesülete. 4 pince, 5 borászat vett részt a zenés pince túrán, pincénként 3 bort kóstolhattak a résztvevők. A legjobb paksi borokat ezúttal 5 borász kínálta, a Kovács, a Krausz, a Tímár, a Mayer pince és Hirci Ferenc borait is megkóstolhatták a nedű kedvelői. Ízletes borkorcsolyák várták minden présházban a résztvevőket, a hamisítatlan nyári ritmusokat DJ Gico biztosította. Mayer Antal borász rádiónknak arról is beszélt, hogy a szárazság nem a minőség, inkább a mennyiség rovására megy majd.
3: Idén is teljes szortimenttel készültem a rendezvényre. 10 bort kínálok, fehér rozé, Schiller és vörösborokat egyaránt. Nagyon nehéz évjárat volt az idei, főleg a szőlőknek sajnos. Nagyon kevés csapadékot kaptak, és sok olyan tőke van, amik sajnos ki is száradt. Így ebből adódóan a szőlőtőkék, illetve hát a fürtőkben nagyon kevés víz jutott, és nagyon picik a bogyók. A mennyiség az nagyon-nagyon kevés. A minősége nem lesz gond, viszont a mennyiséggel komoly problémák vannak. Ez minket is valamilyen szinten megvisel, azért nem örülünk, hogyha így látjuk szenvedni a szőlőket.
1: A szombati Sárboréra érkeztek távolabbi vidékről is. Kálmánné Pászti Magdolna például Szolnokról kifejezetten Schillert jött kóstolni, mivel ez a kedvence. Több mint 4 éve visszajáró vendégek Paksra.
4: Igazából ezen a rendezvényen még soha nem voltunk. Baráti társasággal vagyunk itt. Konkrétan egy borásszal vettük fel a kapcsolatot évekkel ezelőtt. Kovács Mihály főpohárnok nagy örömmel fogadott bennünket. Már több mint 4 éve visszajáró vendégek vagyunk. Gyönyörű a Sárgödör tér. Fantasztikus ez a hagyománya, hogy őrzik a borászatok ezt a csodálatos kis gyöngyszemet, a boros pincéket. Csak egy sétát tenni is egy élmény ezen a környéken.
1: Idén eddig saját erős beruházások valósultak meg Bölcskén. Erről Baranya István, a település polgármestere beszélt rádiónknak.
5: Ebben az évben az önkormányzat leginkább önerőből tudott apró fejlesztéseket elvégezni, és itt fontos kiemelni, hogy az évi költségvetés terhelte a tavalyi iskolakonyha felújításunknak a második részletet. Tavaly tudtuk kifizetni a vállalkozónak az első részletet, 23-4 millió forintot, és akkor a második részletet ebben az évben fizettük ki a felújítás kapcsán. Úgyhogy ez is megterhelte a költségvetésünket, de döntöttünk az idei évben több olyan dologról is, amik így gyakorlatilag folyamatosak. Képviselőtestület fontosnak tartja azt, hogy különböző a településnek az arculatát meghatározó fejlesztések azért folyamatosan történjenek. Ebben az évben helyeztünk ki új utcanévtáblákat, mert a régiek kopottak voltak már. Most biciklitárolókat helyeztünk el a településnek több pontján. Hamarosan én azt gondolom, hogy elkezdjük a buszmegállóknak is a felújítását, így nem biztos, hogy egyszer az összeset, de apró lépésenként. Döntöttünk arról, hogy egy új fogorvosi széket is beszerzünk még ebben az évben, mert a korábbi már a használat során gyakorlatilag elhasználódott, és nem üzembiztos, elég sokat kell már szervizelni, úgyhogy erről is döntöttünk.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
6: Paksfm.
0: Paksfm.
6: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

Ebben még mindig szeretlek, nem tudom kifejezni szebben. Már csak ennyire vagyok képes, már csak ennyi telik tőlem. Dallamok meg így rejtőzöm, mert mindidáig féltem. Talán utoljára mondom el, mit érzek, de ez így marad. A hős szerelmes távozik, most véget ér a színdarab. Szívem én magam mögött, hagynám ezt a világot. Csak annyi kérek, emlékezz rám, és ne kérdezz meg, ki bántott.

nyomot hagy az éterben. Megérzi a planéta, de ki a hallgatásom nem érti, az a beszédemet sem. Aki nem lát a sorok mögé, hogy is várhatnám, hogy megértsen. Ez az életem emléke, emlékeztet elméket, hogy már nem vagyok itt. De néha mégis fellépek, csak játszottam és kacagva. Ástam a síromat, most meg a sírköves a sírkőre, valami szívhez szól.

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összekött. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Brit-francia csúcs találkozót tartottak csütörtökön Londonban, írja az MTI. Andy Burnham brit miniszterelnök a Downing Street-en fogadta Emmanuel Macron francia államfőt, akivel elsősorban a La Manche csatornán zajló tömeges embercsempészet megfékezéséről, illetve Nagy-Britannia és az Európai Unió közötti viszonyrendszer szorosabbra vonásáról tárgyalt. A magyar kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új 7 éves költségvetését, ha az megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek. Mindenről Magyar Péter tájékoztatta António Costát, az Európai Tanács elnökét, akit szerdán Budapesten fogadott a magyar miniszterelnök. Hétvégén befejeződött a Paks-Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb beruházás első üteme. Kótai László, az Országos Vízügyi Főigazgatóság által megbízott védelemvezető rádiónknak elmondta, hogy a beruházás célja a megfelelő duzzasztási vízszint biztosítása volt a hidegvizes csatorna működő képessége érdekében. A szakember a beruházás második üteméről is tájékoztatást adott.
2: Az első ütem feladata az volt, hogy biztosítsuk a megfelelő duzzasztási vízszintet a Paksi szelvényben, hogy a hidegvizes csatornába be tudjon jutni a megfelelő mennyiségű víz. Ebben a műszaki etapban megépült két csong, mind a jobb parton, mind a bal parton, és stabilizáltuk a mederfeneket körülbelül 40 méteres hozban, a vízfolyás hosszát tekintve 40 méteres hozban. Most elkezdünk egy picikét lassabban, sokkal tervezettebben haladni, és megpróbáljuk stabilizálni és átalakítani ezt a művet úgy, hogy tartósan képes legyen ennek a visszaduzzasztó hatásnak a megtartására.
1: Újra megtelt élettel és prémium borokkal a Sárgödör tér augusztus 29-én szombaton este. Sárborét rendezett a Paksi Sárgödör téri Présház tulajdonosok egyesülete. 4 pince, 5 borászat vett részt a zenés pince túrán, pincénként 3 bort kóstolhattak a résztvevők. A legjobb paksi borokat ezúttal 5 borász kínálta, a Kovács, a Krausz, a Tímár, a Mayer pince és Hirci Ferenc borait is megkóstolhatták a nedű kedvelői. Ízletes borkorcsolyák várták minden présházban a résztvevőket, a hamisítatlan nyári ritmusokat DJ Gico biztosította. Mayer Antal borász rádiónknak arról is beszélt, hogy a szárazság nem a minőség, inkább a mennyiség rovására megy majd.
3: Idén is teljes szortimenttel készültem a rendezvényre. 10 bort kínálok, fehér rozé, Schiller és vörösborokat egyaránt. Nagyon nehéz évjárat volt az idei, főleg a szőlőknek sajnos. Nagyon kevés csapadékot kaptak, és sok olyan tőke van, amik sajnos ki is száradt. Így ebből adódóan a szőlőtőkék, illetve hát a fűrtőkben nagyon kevés víz jutott, és nagyon picik a bogyók. A mennyiség az nagyon-nagyon kevés. A minősége nem lesz gond, viszont a mennyiséggel komoly problémák vannak. Ez minket is valamilyen szinten megvisel, azért nem örülünk, hogyha így látjuk szenvedni a szőlőket.
1: A szombati sárboréra érkeztek távolabbi vidékről is. Kálmánné Pászti Magdolna például Szolnokról kifejezetten Schillert jött kóstolni, mivel ez a kedvence. Több mint 4 éve visszajáró vendégek Paksra.
4: Igazából ezen a rendezvényen még soha nem voltunk. Baráti társasággal vagyunk itt. Konkrétan egy borásszal vettük fel a kapcsolatot évekkel ezelőtt. Kovács Mihály fő pohárnok nagy örömmel fogadott bennünket. Már több mint 4 éve visszajáró vendégek vagyunk. Gyönyörű a Sárgödör tér. Fantasztikus ez a hagyománya, hogy őrzik a borászatok ezt a csodálatos kis gyöngyszemet, a boros pincéket. Csak egy sétát tenni is egy élmény ezen a környéken.
1: Idén eddig saját erős beruházások valósultak meg Bölcskén. Erről Baranya István, a település polgármestere beszélt rádiónknak.
5: Ebben az évben az önkormányzat leginkább önerőből tudott apró fejlesztéseket elvégezni, és itt fontos kiemelni, hogy az évi költségvetés terhelte a tavalyi iskolakonyha felújításunknak a második részletet, tavaly tudtuk kifizetni a vállalkozónak az első részletet, 23-4 millió forintot, és akkor a második részletet ebben az évben fizettük ki a felújítás kapcsán. Úgyhogy ez is megterhelte a költségvetésünket, de döntöttünk az idei évben több olyan dologról is, amik így gyakorlatilag folyamatosak. A képviselőtestület fontosnak tartja azt, hogy különböző a településnek az arculatát meghatározó fejlesztések azért folyamatosan történjenek. Ebben az évben helyeztünk ki új utcanévtáblákat, mert a régiek kopottak voltak már. Most biciklitárolókat helyeztünk el a településnek több pontján. Hamarosan én azt gondolom, hogy elkezdjük a buszmegállóknak is a felújítását, így nem biztos, hogy egyszer az összeset, de apró lépésenként. Döntöttünk arról, hogy egy új fogorvosi széket is beszerzünk még ebben az évben, mert a korábbi már a használat során gyakorlatilag elhasználódott, és nem üzembiztos, elég sokat kell már szervizelni, úgyhogy erről is döntöttünk.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. A Paksfm reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk! Élesztő!

pontos idő, 6 óra 9 perc, szeptember 4-e péntek van, ez itt a Paks FM, ti pedig az élesztőt hallgatjátok, a Paks FM reggeli ébresztő műsorát. Jó reggelt mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 9:30-ig, fantasztikus zenék lesznek, elképesztő témák és lebilincselő vendégeim itt a Paks FM hullámosszán. Epic reggelünk lesz, kezdjünk is neki, illetve a srácok már jól bekezdték, Gabi informatív hír összefoglalója után természetesen Pink Floydot hallhatatok, a See Emily Play szólt a srácoktól. Ez egy egészen korai szerzemény, itt még természetesen a későbbi, már nem tag, űrült gyémánnak nevezett Syd Barrett szerzeménye volt, aki az első néhány számmal, illetve az első album szerzeményeivel természetesen meghatározta a srácok hangzását, és megalapozta a későbbi vibe-okat is. Például azért ismert, hogy a Pink Floyd a későbbi éveikben kvázi egy kicsit visszasírta ezt az időszakot, és főleg a barátjuk hiányzott nekik, Syd Barrett ugyanis természetesen a mentális problémái miatt volt képtelen arra, hogy folytassa velük a közös munkát. Úgyhogy az ilyen szerzemények még egy nagyon különleges, kreatív frissességről árulkodnak. Hát akkoriban a 60-as évek közepén Londonban, a konzervatív Angliában mondhatni nagyon nagyot ment, és elképesztően pezsdítő hatással volt az akkori kulturális életre. Az akkori koncertjeik még nagyon vad bulik voltak, vad underground bulik, nem a későbbi hatalmas több tízezeres tömeget vonzó stadion turnék, hanem még igazi klubkoncertek tulajdonképpen a Londonban akkoriban mindenfelé megnyíló pszichedelikus kluboknak az állandó vendége, rezidense volt a Pink Floyd, és mindig kiszámíthatatlan volt, hogy mi történik ezeken a vad erezdel a hajamokon, és igen, biztos vagyok benne, hogy ez a szerzemény is sokszor felcsendült. Nos, nézzük csak, mi a pálya odakint. Jelen pillanatban 18 Celsius fok van, inkább 20 körül, és melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél. Marad a meleg, kis és szeles idő. Így foglalja össze az időkép.hu a mai nap várható történéseket, és egyébként a mai napon 31 Celsius fokig fogunk felmelegedni. Ez már a délutáni órákban kézzel fogható lesz. A kvázi zavartalan napsütés hatására 31 fokig is fölmegyünk, és nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Péntek van, a hétvége küszöbén állunk, hölgyeim és uraim. Holnap szombat lesz, és ugyancsak ez a 30-31 fok lesz a valószínű napközben, és vasárnap is csak 28 fokos napi csúcsőmérsékletig hűlünk vissza idézőjelben. Szóval ez ki fog tartani körülbelül jövő hét szerdáig. Amikor is 32 fokot ír, akkor viszont egy komolyabb hidegfronti hatás tör be az országba, és feltehetőleg egyszer is mindenkorra meghozza nekünk az őszt. Csütörtökön 10-én ugyanis már csak 25 fok várható, és úgy tűnik, hogy egy kis zuhét is kapunk majd a nyakunkba, remélhetőleg a hidegfronti hatás hoz magával egy kis csapadékot is. Minden esetre a nyarat azt feltehetőleg egészen jövő hét szerdáig élvezhetjük, amikor is 32 fokban fogunk tetőzni, és addig is maradnak ezek az ilyen 30 fokos szituk, úgyhogy a mai napon is még abszolút nyári melegre készüljetek. Most folytassuk tovább egy kis zenével. Átadom a szót a Gallagher tesóknak, Oasis következik, a Go Let It Out. Aztán utána visszatérek, megünnepeljük a névnaposainkat, és közlöm, hogy milyen születések, halálozások, egybeesések és mérföldkövek köthetők ehhez a szeptember 4-i naphoz. Let's go!

Oh yeah! Örökké felhozó vibe-ok az Oasis-től, Noel és Liam Gallagher bandájától, ez volt a Go Let It Out. Egy igazi reggeli, hajnali klasszikus mondhatni. 6 óra 17 perc van, szeptember 4-e péntek, ez itt a Paks FM, ti pedig az élesztőt hallgatjátok, a Paks FM reggeli ébresztő műsorát. Hello mindenkinek, ha még csak most csatlakoztál volna hozzánk a bulihoz, akkor közlöm, hogy jelen pillanatban kb. 20 fok van odakint és 31-ig melegszünk fel. Aztán ez a 30 fok körüli kvázi nyárias meleg ki fog tartani egészen jövő hét szerdáig, jövő hét szerdán pedig beüt a krach, és egyszer is mindenkorra megérkezik az ősz. Egy hidegfronti hatás következtében, ami már csütörtökre remélhetőleg 25 fokig hűti a napi csúcshőmérsékletet, és még az is lehet, hogy egy kis csapadékot is hoz magával. Nos, és szóval, szeptember 4-e van. Ez azt jelenti, hogy a mai napon Rozália, Tudor, Ida, Mózes, Rúzsa, Regina, Móric, Mór, Muriel, Róza és Rozanna nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Főnévnaposaink Rozália és Tudor nevű ismerőseink. Ismerőseink? Ezt én mondtam. Hallgatóink. Tulajdonképpen nem is javítom ki magam. Nem. Rozália és Tudor nevű ismerőseink. Ismerőseink, mint hogy a Paks FM ismerősei, hiszen a hallgatókkal igyekszünk bensőséges kapcsolatot kialakítani.

módosítani. Szóval, ez rólatok szól, a Rozália olasz eredetű név, a Róza továbbképzése. Ma nagyon ritka név, de a 19. és a 20. század elején igen gyakori név volt. A Tódor pedig a Teodor név, magyar rövidülése, amely görög eredetű név, jelentése Isten ajándéka. Rozáliák, Tódorok és többiek, kedves ismerőseink, boldog névnapot innen a Paks FM szerkesztőségéből. Nézzük csak, ez a szeptember 4-i nap, milyen születéseket, halálozásokat, egybeeséseket és mérföldköveket tartogat itt, mik történtek a szerte a világtörténelem vihara során, kezdve azzal, hogy 860 éve állapítható meg, hogy ez a palermói Szent Rozália, a palermóiak és a pestisesek védőszentjének ünnepe. A 12. században élt szicíliai katolikus szűz volt Szent Rozália, remetességben élt a Palermo közelében lévő Monte Pellegrino cseppkő barlangjaiban. Wow, az egy kemény hely, ahol élet. Mind a bencések, mind a görög egyház hívei szerint élő apáca volt. 1624-ben Pest is pusztított Palermóban, és Rozália földi maradványainak körbevitelére a járvány hamarosan megszűnt. A város népe hálából a templomot épített Rozália remete barlangja mellett. Szóval palermói Szent Rozália ünnepe van a mai napon. 140 éve pedig Geronimo fogságba kerülésével befejeződött az amerikai indián háború 1886. szeptember 4-én. Geronimo, írja az oldal, mindössze 38 fős kis csoportjával volt az utolsó független indián csoport, akik nem ismerték el az amerikai Egyesült Államok kormányát. Az ellenállás 1886. szeptember 4-én ért véget, amikor Geronimo megadta magát az Egyesült Államok hadseregében szolgáló Nelson A. Miles tábornoknak a Skeleton Canyonnál, Arizonában, otthonától távol Oklahomában halt meg, és ez egy borzasztó szomorú dolog, de Geronimo kitartása viszont példaértékű, ahogy az elnyomó uralom ellen felvette a kesztyűt. 45 éves Beyoncé Knowles, amerikai énekesnő, színésznő, a Destiny's Child egykori tagja. Nem tippeltem volna ezt meg, illetve nem is tudom, hogy mit tippeltem volna Beyoncé életkorával kapcsolatban. Minden esetre a mai napon 45. életévét tölti, hiszen 1981. szeptember 4-én látta meg a napvilágot. 189 éve történt, hogy Samuel Morse bemutatta távíróját a New York-i egyetemen. 1837. szeptember 4-én. 1832-ben álmodta meg Morse a távíró elvét. Ezután következett a megvalósítás hosszú időszaka. Az első nyilvános sikert végül az 1837. szeptember 4-én a New York-i egyetemen tartott bemutató hozta meg. Morse akkor fél kilométerrel távolabb lévő munkatársa adni kezdte a jeleket, majd az előadóteremben álló készülék ingája tüskéket rajzolt a papírszalagra. Ezután Morse leolvasta a számokat, és mivel fejből tudta a kódokat, felolvasta a papíron álló szöveget. Sikeres kísérlet a telegráffal 1837. szeptember 4-én, ez volt a szöveg, amit már távíron keresztül küldtek neki. Az egységes nemzetközi jelzésrendszerré vált pont-vonal kombinációt Morse csak 1839-ben dolgozta ki. Az első távíróvonal Baltimore és Washington között épült, amelyen 1844-ben futott végig az első mondat. Innentől kezdve persze a Morse kódok ikonikussá váltak. Bizonyos szempontból még mindig használjuk őket. A segélykérés, a tipikus SOS, azaz 3.3 vonal 3 pont kombináció, az mindmáig a segélykérésnek az egyezményes jele és jelképe, szimbóluma. 54 éve nyerte meg Mark Spitz úszó 7. aranyérmét ugyanazon az olimpián 1972. szeptember 4-én. Ő volt az első sportoló, aki 7 aranyat nyert egy olimpián. Ez természetesen az ikonikus, híres, hírhet müncheni olimpia volt, ami nem is igazán emiatt vált kifejezetten emlékezetessé, hanem a borzalmas túszdráma miatt, ami ott kialakult. Minden esetre Mark Spitz ezen az olimpián 7 aranyérmet nyert egyhuzamban. Kemény. Mindegyik idő, by the way, egyben világrekord is volt, valamint Spitz egyéni legjobb ideje is maradt. Szóval egy abszolút világklasszis úszóról beszélünk. 138 éve történt, hogy George Eastman feltaláló bemutatta az első rollfilm kameráját és bejelentette saját nevére a Kodak védjegyet 1888. szeptember 4-én, és azóta amúgy is a Kodak egy abszolút film monopóliumot élvező óriás vállalat már.
Nézzük tovább. 106 éve történt, hogy Európában utolsóként Bulgáriában is bevezették a Gergely naptárat, amit mindmáig használunk természetesen itt Európában. Előtte a Julián naptár volt használatban Bulgáriában, 1920. szeptember 4-e óta használják ezt a fajta időszámítást. 58 éve kanyarodjunk a zene birodalmába két nagy titánnal. A Rolling Stones Street Fighting Man című számát betiltották Chicagóban és több amerikai városban. 58 éve 1968. szeptember 4-én történt meg ez a most már egészen különösnek ható cenzúra. A hatóságok szerint ugyanis a dal alkalmas volt arra, hogy utcai zavargásokat keltsen. 68-ban még miben voltak az emberek? A sátáni rockzene ugyebár. És végezetül 64 éve történt 1962. szeptember 4-én, hogy a Beatles megkezdte munkáját az EMI Abbey Road stúdióban. A fiúktól, írja az oldal, 6 dalt rögzítettek, köztük a Love Me Do-t és a P.S. Love You-t. Az előbbi érdekessége, hogy a hangfelvételt vezető George Martin, az 5. Beatle kvázi, aki a producerük volt mindvégig, szóval ezt a dalt 16-szor ismételtette meg John Lennonékkal. 1962. szeptember 4-től kezdődött a munka, és tulajdonképpen ezzel vette kezdetét a Beatlesnek a 10 éves pályafutása. Minden esetre most halljunk is egy kis Beatles-t, ugyanis 8 évre rá, 1970-ben jött ki a utolsó albumuk, a Let It Be, azon pedig az 1968-ban rögzített I've Got a Feeling hangzott el, ami az egyik legjobb késői munkájuk. Paul McCartney és John Lennon énekelnek bennük, közös szerzemény van, ről van szó, és utána a Beatles szám után pedig Gabi hír összefoglalója következik, és utána jövök vissza a zenékkel és mindenféle lebilincselő témákkal. Átadom a szót a fiúknak. Let's go!

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Bezárják a Goethe intézet moszkvai, szentpétervári és jekaterinburgi kirendeltségét, jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter csütörtökön a vlagyivosztoki keleti gazdasági fórumon, írja az MTI. A portál értesülései szerint a lépésre arra válaszul kerül sor, hogy a német hatóságok a berlini oroszház működésének megszüntetéséről hoztak döntést. Támogatta az Országgyűlés Művelődési Bizottság a szerdai ülésén a média szakmai szervezetek és a kormánypártok jelöltjeit a független közmédia testületbe, az ellenzéki frakciók jelöltjeit viszont leszavazta. Az MTI beszámolója szerint a bizottság Bayer Judit médiajogászt, médiakutatót javasolta a testület elnökének. Újra megtelt élettel és prémium borokkal a Sárgödör tér augusztus 29-én szombaton este. Sárborét rendezett a Paksi Sárgödör téri Présház tulajdonosok egyesülete. 4 pince, 5 borászat vett részt a zenés pince túrán, pincénként 3 bort kóstolhattak a résztvevők. A legjobb paksi borokat ezúttal 5 borász kínálta, a Kovács, a Krausz, a Tímár, a Mayer pince és Hirci Ferenc borait is megkóstolhatták a nedű kedvelői. Ízletes borkorcsolyák várták minden présházban a résztvevőket, a hamisítatlan nyári ritmusokat DJ Gico biztosította. Mayer Antal borász rádiónknak arról is beszélt, hogy a szárazság nem a minőség, inkább a mennyiség rovására megy majd.
2: Idén is teljes szortimenttel készültem a rendezvényre. 10 bort kínálok. Fehér, rozé, Schiller és vörösborokat egyaránt. Nagyon nehéz évjárat volt az idei, főleg a szőlőknek sajnos. Nagyon kevés csapadékot kaptak, és sok olyan tőke van, amik sajnos ki is száradt. Így ebből adódóan a szőlőtőkék, illetve hát a fűrtőkben nagyon kevés víz jutott, és nagyon picik a bogyók. A mennyiség az nagyon-nagyon kevés. A minőséggel nem lesz gond, viszont a mennyiséggel komoly problémák vannak. Ez minket is valamilyen szinten megvisel, azért nem örülünk, hogyha így látjuk szenvedni a szőlőket.
1: A szombati sárboréra érkeztek távolabbi vidékről is. Kálmánné Pászti Magdolna például Szolnokról kifejezetten Schillert jött kóstolni, mivel ez a kedvence. Több mint 4 éve visszajáró vendégek Paksra.
3: Igazából ezen a rendezvényen még soha nem voltunk. Baráti társasággal vagyunk itt. Konkrétan egy borásszal vettük fel a kapcsolatot évekkel ezelőtt. Kovács Mihály fő pohárnok nagy örömmel fogadott bennünket. Már több mint 4 éve visszajáró vendégek vagyunk. Gyönyörű a Sárgödör tér. Fantasztikus ez a hagyománya, hogy őrzik a borászatok ezt a csodálatos kis gyöngyszemet, a boros pincéket. Csak egy sétát tenni is egy élmény ezen a környéken.
1: Őszi búcsút és kemencés ünnepet rendeznek szeptember 12-én Úszdon a Renkec József ifjúsági szálón. A program délben a kemence befűtésével kezdődik, majd közös sütés 16 órától Gulyás Uzsonna várja a résztvevőket. Délután a Pereputyi Együttes gyermekműsora, majd a Medinai Tambura zenekar koncertje szórakoztatja a közönséget. 20 órától Telledi irodalmi szösztenetei, 20 óra 30 perctől pedig Hán Róbert zenéje zárja a programot. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy az ételekre szóló jegyek a helyszínen csak korlátozott számban lesznek elérhetőek, elővételben pedig szeptember 10-éig vásárolhatóak az önkormányzatnál.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Új idény, új megjelenés. A Paksi FC bemutatta a 2026-27-es szezonra készült szereléseit, amelyek a megszokott klubszíneket modern és különleges részletekkel ötvözik. A hazai zöld mez alapját egy 3D hatású apró pöttyökből felépülő dinamikus textúra teszi igazán egyedivé. A finoman változó mintázat egyszerre látványos és letisztult, elegáns megjelenést kölcsönöz a szerelésnek. Ehhez igazodva az idegenbeli mez is új külsőt kapott, csak éppen fekete alapon, ugyanakkor a tavalyi igen kedvelt zöld-fehér csíkos változatot is megtartják a szezonban, írta a klub a honlapján.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra 41 perc van, szeptember 4-e, péntek, ez itt a Paks FM, ti pedig az élesztőt hallgatjátok, a Paks FM reggeli ébresztő műsorát. Hello mindenkinek, íme itt vagyunk megint. Gabi hírösszefoglalója és két remek szerzemény után. Elsőként természetesen Ivan and the Parazol szólt, a magyar srácok angolul nyomják, és nagyon jól. Igen, én nem hiszek ebben a magyar előadóknak csak magyarul szabad énekelni szituban. Szerintem ez azért meglehetősen bekorlátozza a lehetőségeket. Néha az angol nyelv erősebb kifejező erővel bír, mint a magyar, ezt be kell látni. Minden nyelvnek megvan a maga szépsége, a maga jellegzetessége. A magyarok hajlamosak leidéni, úgy vettem észre, az angol nyelvet, mint egy számukra kezdetlegesebbnek ható nyelvet. Én viszont ezzel vitatkoznék, szerintem egyrészt minden nyelv a maga nemében megfelelően komplex, másrészt meg az angol is elképesztően cizellált kifejezési forma lehet, kifejező erővel bír, hogyha valaki elmélyed benne, akkor épp olyan cizellált és épp olyan szabatos lehet, mint a magyar nyelv. Szóval jó az Ivan and the Parazolnak, ők a Take My Hand-et énekelték angolul. 2012-ből szólt ez a track, utána pedig Kispál és a Borz, ikonikus német jutussal kiegészült, de szeretnék szólt 2003-ból egyenesen. A beatek ettől függetlenül rendkívül frissen szóltak. Igen, ez is egy olyan szerzemény, ez egy jellegzetesen magyar nyelvű szerzemény, a Kispál és a Borz Lovasi András csavaros szövegeivel támadott természetesen mindig is. Erről nekem Pécs jut eszembe valamiért. Azt szinte Pécsen hallgatták sokszor az egyetemista társaim, akik közül azóta nem egyel kiváló barátságban vagyok mind a mai napig. Minden esetre úgy gondolom, hogy ez akkoriban bár nem kifejezetten volt már új szám, de attól függetlenül én ezt sokszor hallottam Pécsen. Hát a Kispál és a Borz természetesen egy pécsi jellegzetesség azért. Na, azt mondja, hogy jelen pillanatban odakint 19-20 fok körül alakul a hőmérséklet, de 31-ig fel fogunk melegedni a zavartalan napsütés hatására, illetve melegfronti hatására melegfronti jellegű tüneteket ígér, ugyanis az arra érzékenyekreket figyelmezteti az időkép.hu. Marad a meleg, kis és szeles idő, így foglalja össze az oldal a mai nap várható történéseket, és ez ki is fog tartani egyébként egészen jövő hét szerdáig. Ez a 30-31, illetve 32 fokos napi csúcshőmérséklet lesz itt a jellemző. Nem egyszer 30 fok fölé fogunk emelkedni, és csak kevés felhő fogja eltakarni az állandóan jelenlévő napsugárzást. Éppen ezért mindenkit egyébként arra buzdítok, hogy vegye úgy, hogy még nyár van, és ezért hidratáljátok magatokat, ígyatok sok-sok vizet, hogy a napközben elveszített folyadékot pótoljátok, illetve hogyha kimerészkedtek, a nap káros sugarai ellen is érdemes védekezni. Ugyanúgy, ahogy nyáron, magas faktorú naptejjel, kalappal, sapkával és világos színű ruhákkal. De már nem sokáig kell kibírni a szitút, ugyanis jövő hét csütörtökre beüt a krach, egy hidegfronti hatás csapadékot, felhőket hoz majd magával, illetve kezdetben 25, majd szépen lassan úgy tűnik, hogy 22 fokos napi csúcshőmérsékleté hűti a kedélyeket. Szóval megjelenik az ősz, jövő héten már őszies, hűvös időben lehet részünk. Hál' Isten! Végre valahára megérkezett. Remélem, hogy már az ilyen 30 fok körüli hőmérséklet már nem fog visszaköszönni az ősz folyamán. Majd meglátjuk, mi lesz belőle. Na, azt mondja, hogy egy kis zenével folytatjuk tovább. Utána pedig visszatérek mégis, közlöm azt is, hogy milyen vendégekkel fogok 8 óra után beszélgetni. Egy meglehetősen exkluzív vendéggel is beszélgettem, telefonos beszélgetést fogtok hallani, majd mindjárt mondom, hogy kivel. Fantasztikus, tényleg egy exkluzív interjúról van szó. De most még átadom a szót az ausztrál csodának. A King Gizzard and the Lizard Wizard kimondhatatlan nevű bandája következik, a Honey, azaz Méz című szám, ezektől az ausztrál fene gyerekektől, akik tényleg képesek voltak akár évente 4-5 albumot is kiadni. Albumot teszem hozzá, mindegyiken új, vadi új, friss szerzeményekkel, szóval elképesztő életművük van már most a srácoknak, és mindig valami újat találnak ki. Ez a szám egy olyan korszakukból származik, amikor rámentek ezekre az ilyen törökös közel-keleties skálákra és hangzásokra, de ezt megpróbálták egy kicsit furcsán rock zenében megvalósítani, úgyhogy áthangolták szépen a gitárjaikat, plusz bundokat raktak be, hogy ne csak fél hangokat, hanem negyed hangokat tudjanak játszani, nagyon is törökösen, és megpróbálták ezt az egészet egy ilyen pszichedelikus, rockos szituval leönteni. Ez a Honey című szám is ebből a mentalitásból született, és aztán jövök vissza, és elárulom, hogy milyen vendégekkel beszélgetünk. Let's go!

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Oh yeah, Honey, azaz Maze, ezt a tracket hallottátok a King Gizzard and the Lizard Wizard nevű fenegyerek ausztrál bandától. 6 óra 51 perc van, szeptember 4-e, péntek, ti a Paks FM-et hallgatjátok, ez itt az Élesztő, és 8 óra után kezdődik a fantasztikus vendégparádé. Itt nálunk ugyanis két elképesztő vendéggel is fogok beszélgetni, méghozzá a Paksi Borbála kapcsán. 8 óra után Paksi Borbála szociológus kutatóval fogok beszélgetni. Igen, létezik Paksi Borbála. Utána néztünk, és neki van már Paksi Borbálával a rendezvénnyel kapcsolatos emléke és kötődése is. Erről és a lebilincselő foglalkozásáról is beszélgetünk Paksi Borbálával. 8 óra 30 után pedig Fekete Krisztián cimbalmos lesz a vendégem az éterben, aki szintén a Borbálához köthető fellépéssel és mindenféle témákkal fog megörvendeztetni bennünket. Most átadom a szót Dave Grohl bandájának, a Foo Fighters következik, a Making a Fire című lebilincselően lendületes klasszikus. Utána reklámot fogtok hallani, Gabi hír összefoglalója, után jövünk vissza zenékkel és további lebilincselő témákkal, 8 óra után pedig a fantasztikus vendégeimmel. Foo Fighters, Making a Fire, let's go!

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Képzeljétek, a héten két újdonságot is hozok. Az egyik személyes kedvenc szemmé vált az elmúlt hetekben. Végre bemutatkozik itt is. Topik újdonsága Becky G-vel közösen. Ez a Szóli Papi.

0: Most szombat délután 3 és 6 között meghallgathatod az előző két dal teljes egészében, aztán meglátjuk, hogy a sorsuk hogyan alakul a következő hetekben. Minden esetre tarts most is velem, és pörgessük le együtt a hivatalos slágerlistát.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: a Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kel a Sárgödörtér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firki. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj Zenekar érkezik. A kisközben az Umami kávézó előtt minden nap DJ Jéko. Ezen kívül apropó színjátszó egyesület, fényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-éig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
3: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén előzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irányos irány, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály Papírbolt, Pakson, a Dózsa-György úton a könyvtárral szemben.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Brit-francia csúcs találkozót tartottak csütörtökön Londonban, írja az MTI. Andy Burnham brit miniszterelnök a Downing Street-en fogadta Emmanuel Macron francia államfőt, akivel elsősorban a La Manche csatornán zajló tömeges embercsempészet megfékezéséről, illetve Nagy-Britannia és az Európai Unió közötti viszonyrendszer szorosabbra vonásáról tárgyalt. Magyarországon is pontosabb és megbízhatóbb időjárás előrejelzés tesz lehetővé az új európai meteorológiai műhold, az MTGI-2, amelyet augusztus végén sikeresen pályára állítottak Francia Guyanából, értesült az MTI. Az új műhold, ha minden a tervek szerint halad, 2027-ben kapcsolódhat be az Európai Meteorológiai Szolgálatok teljes értékű működésébe, és ettől kezdve a gyorsan változó időjárási jelenségekről eddig elképzelhetetlen részletességű adat folyamálhat majd rendelkezésre. Hétvégén befejeződött a Paks Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb beruházás első üteme. Kótai László, az Országos Vízügyi Főigazgatóság által megbízott védelemvezető rádiónknak elmondta, hogy a beruházás célja a megfelelő duzzasztási vízszint biztosítása volt a hidegvizes csatorna működő képessége érdekében. A szakember a beruházás második üteméről is tájékoztatást adott.
5: Az első ütem feladata az volt, hogy biztosítsuk a megfelelő duzzasztási vízszintet a Paksi szelvényben, hogy a hidegvizes csatornába be tudjon jutni a megfelelő mennyiségű víz. Ebben a műszaki etapban megépült két csonk, mind a jobb parton, mind a bal parton, és stabilizáltuk a mederfeneket körülbelül 40 méteres hozban, a vízfolyás hosszát tekintve 40 méteres hozban. Most elkezdünk egy picikét lassabban, sokkal tervezettebben haladni, és megpróbáljuk stabilizálni és átalakítani ezt a művet úgy, hogy tartósan képes legyen ennek a visszaduzzasztó hatásnak a megtartására.
4: Szekszárdi munkavégzési helyel bűnügyi főügyintézőt keres a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság, adta hírül a szervezet a közösségi oldalán. A munkakör fő feladatai közé tartozik a bűncselekmények felderítése és vizsgálata, valamint a rendőrkapitányságok bűnügyi ügyfeldolgozó tevékenységének szakmai irányításában való részvétel. A jelentkezés feltétele felsőfokú végzettség, B-kategóriás vezetői engedély és felhasználói szintű office ismeret. A pályázók fényképes önéletrajzzal jelentkezhetnek a kocsmar@tolna.polis.hu e-mail címen. Magyar vígjátékot vetítenek szeptember 9-én szerdán 15 órától a Pincehelyi Könyvtár moziban. A látogatók a Katyi című filmet tekinthetik meg az eseményen, a vetítés mellett a szervezők vízjátékkal is várják az érdeklődőket, a programon való részvétel díjtalan.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: A héten becsengettek, megkezdődött a 2026-27-es tanév. A paksi Bezerédi általános iskolában mintegy 400 tanuló kezdte meg az évet, közöttük 74 elsős kisdiák. Az intézmény idén is 3 első osztályt indított. Szeptember 1-én délután családi nappal indítottak, mely már több éves hagyomány az intézményben. Kovácsné Pál Krisztina igazgatónővel Pálfi Katalin kolléganőnk készített interjút ezzel kapcsolatban.
2: Nagyon nagy érdeklődés övezi most már ezt a családi napot. Negyedszer rendeztük meg az idén, és mindig az első napra időzítjük. Egy kicsit fárasztó ez mindenkinek, a szülőknek, gyerekeknek, de még most nagy lendülettel vetik be magukat az iskola kezésbe, és ezt a napot tulajdonképpen mindenki rászánja erre a programra. Jó együtt lenni újra, jó beszélgetni egymással, pedagógusokkal, a gyerekek újra találkoznak ezen a napon, úgyhogy a közösségépítés szempontjából ez egy kiváló alkalom, hogy ezen a délutánon összejöjjünk.
3: És hát természetesen az első osztályosok is itt vannak ilyenkor, akik meg ugye ismerkednek egymással, a gyerekek is, illetve hát a szülők is, pedagógusok is.
2: Így van, ez az alkalom a legkiválóbb azok számára, akik ugye eddig egyáltalán nem ismerték egymást, vagy csak részben a csapat egyes tagjai, mivel egy oviból jöttek, ők az elsősök. Számukra ugye az osztálytársak is, a szülők is, a pedagógusok is mindannyian újak, és ilyenkor nagyon kötetlen beszélgetés formájával ismerkedhetnek, és ez egy kiváló lehetőség arra, hogy megalapozzák a későbbi kapcsolatokat. Nagyon vonzó alkalom ez még a harmadik évfolyam számára, és az ötödik évfolyam számára, akik szintén új pedagógusok.

0: őket, Pogácsát. Mindenki mással kedveskedik az osztályának, mindenki igyekszik valamivel meglepni a többieket. 4 órakor kezdődik tulajdonképpen, amikor a munkának vége, akkor kezd áramlani a szülőknek a tömege is. Előtte a gyerekeknek már biztosítunk programot, az idén egy ninja pályát rendeltünk. Ninja pálya, darts, foci, célbarúgó játék. A gyerekek már délután 2-től 4-ig ezeket a játékokat kipróbálták, és nagyon jól érezték magukat. Ezt követően jöttek a szülők, szülőkkel is kipróbálták, úgyhogy nagyon érdekes volt számukra. Játékok után pedig tánctanulás van általában, minden évben másfajta tánccal kedveskedünk a szülőknek, ezután, illetve közben is kötetlen beszélgetés.
1: Az idei esztendőben mennyi új kisdiák kezdte meg a tanulmányát, tehát első osztályos itt a Paksi Bezerédi Általános Iskolában?
0: Az idén ismét 3 osztályunk indult 74 fővel, úgyhogy gyakorlatilag 3x24-es, 24-25-26 fős létszámok. Érdekessége ennek az évnek, hogy most lányos évfolyamunk van. Mindig a fiúk vannak többségben, ebben az évben minden osztályban 10 fiunk van, és a többiek mind lányok.
2: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben. The winds go round, the beat goes faster. It's my favorite tune on the Soviet blaster.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 19 perc van, szeptember 4-e péntek, ez itt az Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora. Hello mindenkinek, levilincselő óránk már javában zajlik. Fantasztikus zenék mentek Gabi hír összefoglalója után, illetve egy hamisítatlan pálfikati féle tudósításban is részletek lehetett. Wow! Mi szólt az elején? Senna Dagadu, természetesen az Iron Mafiából ismert énekesnő Talk című száma 2003-ból egyenesen. Levilincselő beatek, de utána még

egyet erre rá lehet tetézni. A Barabás Lőrinc Eclectric feltétlenül megtette, a Famous-t hallhattátok 2008-ból, a tudósítás után most az imént a Road Front halhatatlan szovjet oblasztere szólt. Wow! Nekem megjött a lendületem, abszolút bulizhatnék abban itt a stúdióban, úgyhogy ebben a szellemiségben fogunk tovább folytatódni. Minden esetre odakint jelen pillanatban 20 Celsius fok van, de 31 fokos, hát nem is kánikulára, de nyári melegre számítsatok a napközben. A nap zavartalan napsütésének köszönhetően marad a meleg, kisi szeles idő, így foglalja össze az oldalam a várható történéseket. Nos, lebilincselő cikket olvastam a 24.hu-n. Ezt csekkoljátok. Ezt a szalagcím, az ilyenek azok egyből felhívják a figyelmet magukra, ugyanis elvileg kiderült, mennyire tudják megbecsülni az emberek, meddig fognak élni. Oh, wow! Hány évig fogsz élni? Ezt az elsőre egyszerűnek tűnő, ám valójában rendkívül összetett kérdést tették fel a kutatók egy országos reprezentatív felmérés keretében a 60 éves és annál idősebb japán embereknek 1996-ban. A japán öregedési és egészségdinamikai tanulmány adatai szerint 2447 résztvevőt kérdeztek meg, akik közül 393-an szimplán annyit mondtak, nem tudják. A fennmaradó 2054 fő 63 és 120 év közötti életkort adott meg. A következő 28 évben 1514-en haltak meg azok közül, akik megbecsülték várható korukat, így egy friss kutatás keretében összetudták hasonlítani a tippeket és a tényleges élettartamukat. A Tsukubai Egyetem szociológusa Shohei Okamoto vezetésével a kutatócsoport arra jutott, hogy az emberek meglepően pontosan meg tudták mondani, mennyi ideig élnek majd, írja a Science Alert. Ez azonban a grafikonok alapján úgy tűnik, nem minden csoportra volt elmondható. A férfiak esetében a legtöbben a 75 és a 82 év közötti kort lőtték be maguknak, ám ez jóval meghaladta azoknak a számát, akik valójában ezt a kort élték meg. A 82 és 97 év közötti kort ezzel szemmel jelentősen kevesebben nézték ki magukból, mint amennyien valóban teljesítették. A hátralévő évek számában is voltak jelentős eltérések. Sokkal többen mondták azt, hogy 5-15 éven belül meghalnak, mint amennyien valójában elhunytak. Emellett azonban a 30 plusz évet is sokkal többen jelölték meg, mint amennyien megélték. A nők esetében meglepően hasonló arányok voltak megfigyelhetők, azzal a különbséggel, hogy többen jelölték meg a 75 és 82 közötti életkort, miközben a tényleges életkor átlagosan mintegy 5 évvel volt több, mint a férfiak esetében. A MedRxiv szaklapban, úristen, vajon minek lehet ez a rövidítése, minden esetre ebben a szaklapban megjelent még lektorálás előtt álló kutatás szerint azok az emberek, akik több évre számítottak, általában tovább is éltek. Az összefüggés azután is megmaradt, hogy a kutatók figyelembe vették az életkort, a nemet, a társadalmi-gazdasági jellemzőket és az egészségügyi tényezőket. A hibák mértéke csoporttól függően eltérő volt. A nők és a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők nagyobb valószínűséggel éltek tovább, mint várták, míg a rosszabb egészségi állapotúak kisebb valószínűséggel tették meg ugyanezt. Voltak további érdekességek is. Sok résztvevő a bűvös 80 évet választotta várható életkorként. Ennek oka visszagondolva az lehet a kutatók szerint, hogy ez a szám nagyon közel volt Japán 1996-os születéskor várható élettartamához, ami arra utal, hogy ez a közismert adat befolyásolhatta a döntésüket. Egy másik meglepő dolog volt a kutatók szerint, hogy a magasabban képzett alanyok kisebb valószínűséggel választottak öttel osztható életkort, például a 75, a 80 vagy a 85 évet, ez azonban nem tette pontosabbá az előrejelzéseiket, ők is gyakran alábecsülték az élettartamukat. Wow! Na most szeretnék SMS-eket és Viber üzeneteket látni, ami azt illeti, azzal kapcsolatban, hogy mit gondoltok, mennyi ideig fogtok élni? Bár ez meglehetősen személyesnek hat. Na jó, mégse küldjetek SMS vagy Viber üzenetet, ezt tartsátok meg magatoknak, de én még soha nem gondolkodtam ezen, ami azt illeti. Mármint konkrétan soha meg se fordult a fejemben, hogy azon gondolkodjak, hogy én meddig fogok élni. De hát az ég szerelmére még csak 36 éves vagyok, szóval nekem még azért van idő. Na, nem kell félni a haláltól, srácok. Sőt, ami azt illeti, valószínűleg, hogyha belegondoltok ebbe a dologba, akkor ugyanúgy, mint a japán idősek is, kicsit mellé fogtok lőni. Valószínűleg tovább fogtok élni, mint gondolnátok. Na jó, folytassuk egy kis bulival, a halállal kapcsolatos szituk után egy kis élet következik Csepp Kelettől, az 1993-as az 5. elem filmzenéje révén halhatatlanná tett Alech Tádi következik. Utána a reklámot, Gabi hír összefoglalóját fogjátok hallani, és aztán jövök vissza további zenékkel, további lebilincselő témákkal. Let's go!

0: sztoriát folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
2: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
3: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
2: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
4: Konyha bútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 000 forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Bezárják a Goethe intézet moszkvai, szentpétervári és jekatyerinburgi kirendeltségét, jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter csütörtökön a Vlagyivosztoki keleti gazdasági fórumon, írja az MTI. A portál értesülései szerint a lépésre arra válaszul kerül sor, hogy a német hatóságok a berlini oroszház működésének megszüntetéséről hoztak döntést. A magyar kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új 7 éves költségvetését, ha az megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek. Mindenről Magyar Péter tájékoztatta António Costát, az Európai Tanács elnökét, akit szerdán Budapesten fogadott a magyar miniszterelnök. Idén eddig saját erős beruházások valósultak meg Bölcskén, erről Baranya István, a település polgármestere beszélt rádiónknak.
6: Ebben az évben az önkormányzat leginkább önerőből tudott apró fejlesztéseket elvégezni, és itt fontos kiemelni, hogy az ezévi költségvetés terhelte a tavalyi iskolakonyha felújításunknak a második részletet, tavaly tudtuk kifizetni a vállalkozónak az első részletet, 23-4 millió forintot, és akkor a második részletet ebben az évben fizettük ki a felújítás kapcsán, úgyhogy ez is megterhelte a költségvetésünket, de döntöttünk az idei évben több olyan dologról is, amik így gyakorlatilag folyamatosak. A képviselőtestület fontosnak tartja azt, hogy különböző a településnek az arculatát meghatározó fejlesztések azért folyamatosan történjenek. Ebben az évben helyeztünk ki új utcanévtáblákat, mert a régiek kopottak voltak már. Most biciklitárolókat helyeztünk el a településnek több pontján. Hamarosan én azt gondolom, hogy elkezdjük a buszmegállóknak is a felújítását. Így nem biztos, hogy egyszer az összeset, de apró lépésenként. Döntöttünk arról, hogy egy új fogorvosi széket is beszerzünk még ebben az évben, mert a korábbi már a használat során gyakorlatilag elhasználódott, és nem üzembiztos, elég sokat kell már szervizelni, úgyhogy erről is döntöttünk.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
5: Új idény, új megjelenés. A Paksi FC bemutatta 2026-27-es szezonra készült szereléseit, amelyek a megszokott klubszíneket modern és különleges részletekkel ötvözik. A hazai zöld mez alapját egy 3D hatású apró pöttyökből felépülő dinamikus textúra teszi igazán egyedivé. A finoman változó mintázat egyszerre látványos és letisztult, elegáns megjelenést kölcsönöz a szerelésnek. Ehhez igazodva az idegenbeli mez is új külsőt kapott, csak éppen fekete alapon, ugyanakkor a tavalyi igen kedvelt zöld-fehér csíkos változatot is megtartják a szezonban, írta a klub a honlapján.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 40 perc van, szeptember 4-e, péntek, ez itt a Paks FM, ez pedig itt az Élesztő. Hello mindenkinek! Nos, informatív hír összefoglalót hallhattunk Gabitól, és informatív beateket Zoo Hackertől a halhatatlan Fábián Júli előadásában. Ikonikus hangzás. A Nothing to Lose My Dear szólt tőlük 2015-ből. Ez a duó volt ikonikus. Igen, nagyon egymásra találtak Zoo Hacker beatjei és Fábián Júli azonnal felismerhető csúcsminőségű hangja találkozott. Nagyon-nagyon könnyen az ember fülébe mászó dallamvilággal. Utána pedig Morcsiba szólt a Gimme Your Love merengő beatjei 2013-ból egyenesen. Nos, folytatódik, mint ami sem történt volna, az izgis reggelünk. Odakint jelen pillanatban már 21 fok van, és 31-ig meg se állunk. Szóval, hogyha kimerészkedtek, akkor szokás szerint mindenkinek javaslom a kalap-sapka viselését, illetve a világos színű ruhák visszaverhetik a zavartalanul beáramló napfényt, illetve hidratáljátok magatokat, mert annak ellenére, hogy szeptember van, tehát elméletileg már ősz, még nagyon is nyár lesz egészen a jövő hét közepéig, egészen jövő hét szerdáig, amikor még a 32 fokot is el fogjuk érni majd, és különben is ezen a 30 fokos határmezsgyén fogunk egészen addig mozogni, beleértve a hétvégét is. Szóval legyetek résen, hidratáljátok magatokat, ígyatok sok vizet, hogy a napközben elveszített folyadékot pótoljátok, és kitartást kívánok mindenkinek egészen csütörtökig. Jövői csütörtökön üt be a krach, egy hidegfronti hatás, 25 fokra hűti kezdetben a napi csúcsőmérsékletet, aztán lesz az 22, és úgy tűnik, hogy megérkezik az ősz, lehet, hogy még némi csapadékot is kapunk a nyakunkba, de felhős időt, a napot eltakaró felhőket mindenképpen. Nos, egyébként szeptember 4-e lévén a mai napon Rozália, Tudor, Ida, Mózes, Rózsa, Regina, Móric, Mór, Muriel, Róza és Rozanna nevű hallgatóinkat üdvözöllhetem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Ezt csekkoljátok. Infostart.hu cikket olvasok. Amennyiben svájci kutatók azzal kísérleteznek az Alpokban, hogy a globális felmelegedés következtében vészesen olvadó gleccserek megmenthetők-e gyapjú takaróval? Na, erre én is kíváncsi lennék. Svájcban, írja az oldal, évek óta próbálkoznak azzal, hogy a napfényt visszaverő és a hőhatást mérséklő szintetikus ponyvákkal takarják be egyes területeken a jeget és a havat, hogy gátolják az alpesi tájat évezredek óta borító jégtakarók olvadását. Mivel a ponyvák általában műanyagból készülnek, mikroszálakkal szennyezhetik a környezetet. A Summit Foundation környezetvédelmi csoport és a Lausanne-i Egyetem által vezetett Keep It Wool, azaz Tartsd meg a gyapjút, projekt viszont gyapjú takaróval kísérletezett a Svájc nyugati részén lévő Zlamflauron gletscheren, amit feltehetőleg nem így kell kimondani, minden esetre a műanyag ponyvák biológiailag lebomló alternatíváját keresték, de közben az is fontos volt számukra, hogy a svájci gyapjúnak is új felhasználási módot találjanak, hiszen annak évente mintegy 40-70%-a kárba vész, mondta el Timothy Steiner, projektmenedzser. 4 egyetemi mesterképzést végző hallgatóban merült fel az ötlet, hogy gyapjútakaróval próbálkozzanak. Júniusban a svájci Fizolan cég által prototípusként gyártott 2 gyapjútakaróval borították be a Zamfleuron Gletscher 204 négyzetméterét. Később aztán összehasonlították a gyapjú védelmét egy hagyományos geotextíliájéval, és eredményeik felülmúlták a várakozásokat. A letakart területeken 50-70%-kal csökkent az olvadás, és maga a gyapjú is meglepően tartósnak bizonyult. A projekt támogatói ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a gyapjútakarók nem jelentenek megoldást a globális felmelegedésre. Svájc gletscher felületének csak mintegy 0,2%-át borítja, vagyis 0,2%-át borítja védőréteg, és a tudósok szerint továbbra is főként a fosszilis tüzelőanyagok miatt keletkező üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése az egyetlen mód a jégolvadás hosszú távú lassítására. Minden esetre az azért abszolút becsülendő, hogy már gondolkodnak olyan megoldásokon, hogy hogyan lehetne legalábbis egy ilyen raktapasz formájában ideiglenes megoldásokat, vagy inkább csak ilyen ártalomcsökkentő megoldásokat kitalálni erre a dologra, miközben az emberiség remélhetőleg gőzerővel a globális felmelegedés bolygó szintű megoldásán dolgozik és munkálkodik. Na, ilyenek a svájciak, ilyen a gyapjú, fantasztikus anyaga, és talán ezzel sikerülne megmenteni a azt a gyapjú mennyiséget, ami rengetegnek látok, tehát hogy 50-70%-a vagy mennyi, 40-70%-a víz kárba az évente kitermelt svájci gyapjúnak. Hát ez embertelen. Ebből már legalább csináljanak gletszerfedő takarókat, ha más nem. Következzen egy kis zene, Grimes. A Delete Forever-t fogjátok hallani a kanadai művésznőtől, aztán jövök vissza lehetőleg egy újabb levilincselő témákkal, illetve azzal is, hogy milyen fantasztikus vendégekkel fogok 8 óra után beszélgetni. Let's go!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Grimes-t hallhattatok az imént, a Delete Forever szólt a 2020-as Miss Anthropocene című albumáról. Tényleg, vajon mostanában mire készül? Singlök kijöttek már tőle azóta is, ez alatt a 6 év alatt, de nem tudom, új album készül-e? Minden esetre reménykedem benne, mert hogy ő a popzene világán belül egy borzasztó eredeti személyiség. Nos, azt mondja, hogy 7 óra 50 perc van, és szeptember 4-e péntek, ez itt a Paks FM, ez itt az élesztő, és na jó, még valami. Infostart.hu cikket találtam, és nem átallom fölolvasni nektek ezt se, ugyanis 8 évi repülés, és több mint 9 milliárd kilométer megtétele után csütörtökön megkezdte a naphoz legközelebbi bolygónak, a Merkurnak a megközelítését. Egyik meghajtó egységének sikeres leválasztásával a Bepi Colombo japán-európai űrszonda. Az Európai Űrügynökség Darmstadt-i irányító központjából közvetített felvételek szerint a korábban kiemelten fontos mérföldkőnek és magas kockázatú műveletnek nevezett manőver sikeresen megvalósult, így a fedélzeten lévő két űrszonda most a tervezett pályája felé tart. Az Európai Űrügynökség és a Japán Űrügynökség közös, mintegy 1,7 milliárd euróba kerülő missziójának célja, hogy többet tudjanak meg a naprendszerünk legkisebb bolygójáról. Az Európai Űrügynökség szerint a Merkur a belső naprendszer kutatások által legkevésbé feltárt bolygóra. Noha a Merkur a Földtől való 77 millió kilométeres átlagos távolságával úgy szólván a szomszédságunkban található. Ez így azért, úristen, 77 millió kilométer, az szinte semmi a világűr távlatain belül. Szóval átlagos távolságával úgy szóval a szomszédságunkban található mégis egy rejtélyes bolygó, a Merkur, amelyet eddig csupán kétszer vizsgáltak meg alaposabban űrmissziók. Különösen az ott uralkodó szélsőséges hőmérsékleti viszonyok és a rendkívül erős napszél okoznak hatalmas problémákat. Rengeteg kérdés vár még megválaszolásra, mondta Jeremy Jones, vagy így kell kimondani a nevét, minden esetre a projekt vezető tudósa a leválasztási manőver előtt nyilatkozta ezt. A két űrszonda számos műszer segítségével fogja vizsgálni a Merkur mágneses terét, feltérképezni és kutatni a felszínét, valamint megvizsgálják a nehéz bolygó magját és gázburkát, továbbá betekintést nyújtanak majd a bolygók kialakulásába is. A mostantól már nem szükséges hajtómű modul leválasztásának manőverével kapcsolatban előzetesen aggályok merültek fel, ugyanis csak egy esély volt arra, hogy a két űrszonda később a megfelelő pozícióba kerüljön a különböző pályákon. Az elmúlt hónapokban különböző forgatókönyveket gyakoroltunk, mondta Ignacio Tanco, az Európai Űrügynökség belső naprendszerre vonatkozó misszió irányításának vezetője. A távolság miatt a korrekciókat csak percekkel később lehetett végrehajtani. A jelek a szondától a Földig mintegy 11 perc alatt érnek el, és ugyanennyi idő alatt jutnak vissza. A leválasztás után a Bepi Colombo szonda most szabad esésben repül a Merkur felé, közölte a projektben résztvevő Braunschweigi Műszaki Egyetem. Veszint jelent a nap közelsége, annak gravitációja és a szélsőségesen magas hőmérsékletek is. A tervek szerint a két szonda december 10-ére virradóra válik szét, majd decemberben és márciusban lép be pályájára. Jövő áprilisban pedig megkezdődik a misszió tudományos munkája. Rendkívül kíváncsi vagyok, hogy milyen elképesztő dolgok derülnek ki az eddig kevéssé ismert Merkur bolygóról. Na jó, most zenével folytatjuk tovább, a következő órában pedig elsőként az elképesztően exkluzív Paksi Borbálával fogunk beszélgetni. Ő az ELTÉ-n szociológus, az ELTÉ-n tanít is, és kutatásokat is végez a témával kapcsolatban, és úgy hívják, hogy Paksi Borbála, úgyhogy ennek megfelelően a Paksi Borbála rendezvényéről is beszélgetünk róla, vagyis vele. 8 óra 30 perc után pedig Fekete Krisztián címbalmos lesz a vendégem az éterben, szintén a Borbálával kapcsolatos fellépésről beszélgetünk majd. De a szó most a messzecsinkái. A Citadella következik az elképesztő Valaha volt magyar bandától, aztán reklám, Gabi hír összefoglalója, zene, és jövünk Paksi Borbálával. Let's go!
2: 96.3 Paksi FM.
3: It's my favorite.
4: I love it.
2: Paksi FM. Összeköt.

0: órát folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén előzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irány a Sirály, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály Papírbolt, Pakson, a Dózsa-György úton a könyvtárral szemben.
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Brit-francia csúcs találkozót tartottak csütörtökön Londonban, írja az MTI. Andy Burnham brit miniszterelnök a Downing Street-en fogadta Emmanuel Macron francia államfőt, akivel elsősorban a La Manche csatornán zajló tömeges embercsempészet megfékezéséről, illetve Nagy-Britannia és az Európai Unió közötti viszonyrendszer szorosabbra vonásáról tárgyalt. Támogatta az Országgyűlés Művelődési Bizottság a szerdai ülésén a média szakmai szervezetek és a kormánypártok jelöltjeit a független közmédia testületbe, az ellenzéki frakciók jelöltjeit viszont leszavazta. Az MTI beszámolója szerint a bizottság Bayer Judit médiajogászt, médiakutatót javasolta a testület elnökének. Újra megtelt élettel és prémium borokkal a Sárgödör térre augusztus 29-én szombaton este. Sárborét rendezett a Paksi Sárgödör téri Présház tulajdonosok egyesülete. 4 pince, 5 borászat vett részt a zenés pince túrán, pincénként 3 bort kóstolhattak a résztvevők. A legjobb paksi borokat ezúttal 5 borász kínálta, a Kovács, a Krausz, a Tímár, a Mayer pince és Hirci Ferenc borait is megkóstolhatták a nedű kedvelői. Ízletes borkorcsolyák várták minden présházban a résztvevőket, a hamisítatlan nyári ritmusokat DJ Gico biztosította. Mayer Antal borász rádiónknak arról is beszélt, hogy a szárazság nem a minőség, inkább a mennyiség rovására megy majd.
4: Idén is teljes szortimenttel készültem a rendezvényre. 10 bort kínálok. Fehér rozé, Schiller és vörösborokat egyaránt. Nagyon nehéz évjárat volt az idei, főleg a szőlőknek sajnos. Nagyon kevés csapadékot kaptak, és sok olyan tőke van, amik sajnos ki is száradt. Így ebből adódóan a szőlőtőkék, illetve hát a fürtőkben nagyon kevés víz jutott, és nagyon picik a bogyók. A mennyiség az nagyon-nagyon kevés. A minősége nem lesz gond, viszont a mennyiséggel komoly problémák vannak. Ez minket is valamilyen szinten megvisel, azért nem örülünk, hogyha így látjuk szenvedni a szőlőket.
3: A szombati sárboréra érkeztek távolabbi vidékről is. Kálmánné Pászti Magdolna például Szolnokról kifejezetten Schillert jött kóstolni, mivel ez a kedvence. Több mint 4 éve visszajáró vendégek Paksra.
5: Igazából ezen a rendezvényen még soha nem voltunk. Baráti társasággal vagyunk itt. Konkrétan egy borásszal vettük fel a kapcsolatot évekkel ezelőtt. Kovács Mihály főpohárnok nagy örömmel fogadott bennünket. Már több mint 4 éve visszajáró vendégek vagyunk. Gyönyörű a Sárgödör tér. Fantasztikus ez a hagyománya, hogy őrzik a borászatok ezt a csodálatos kis gyöngyszemet, a boros pincéket. Csak egy sétát tenni is egy élmény ezen a környéken.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: AXFM reggeli ébresztő műsora.
1: Egy nagyon exkluzív vendéget köszönthetek, itt a vonalban van velem Paksi Borbála, szociológus. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Rögtön neked szegezem azt a kérdést, bár neked már van múltad a Paksi Borbálával kapcsolatban, mégis mit szóltál, amikor először megtudtad, hogy elneveztek róla egy kulturális rendezvényt?
2: Hát ez nagyon-nagyon vicces volt, igen. Hát én a második Paksi Borbálán ott személyesen is jelen voltam egyébként, de hogy rögtön rájöttek, hogy ez egy embernek a neve, a szervezők, Patkós Attiláék találták ki annak idején ezt a rendezvényt, és emlékszem, hogy Covid év volt, akkor 21-ben volt ez, ha jól emlékszem először, ugye? És akkor 22, és 21-ben egy nagyon vicces volt a történet ilyen szempontból, hogy ugye rám találtak az ELTE honlapján, és találtak hozzám elérhetőséget, és akkor folyton hívogattak az Attiláék az ELTE-n, de senki nem volt bent, mert hogy ugye Covid volt, és igen, nem volt tanítás, és akkor így nem értek el, és akkor a második évben, amikor 22-ben már tanítottunk jelenlétiben, akkor értek el az Attiláék, és akkor a második évi fesztiválon én már ott voltam személyesen is, és pár szót szólhattam a résztvevőknek, ami egy nagyon érdekes érzés volt nekem is, hogy egy nevemről elnevezett, vagy nevemmel azonos elnevezésű fesztiválon. De mekkora ötlet, hogy Bálánból alakították ki a fesztivál teret, és akkor ebből lett Borbála.
1: Igen, persze. Igen, ez nagyon látványos. Most már azóta egyébként ez a vonzat egy kicsit alábbhagyott a dolognak, de most mi is úgy voltunk vele, és a szervezőkkel...
2: Már nincsenek bálák?
1: Elmélet, kevés, inkább díszletszerűen, de már nem abból épül fel az egész. Minden esetre a rendezvény ettől függetlenül nagyon hangulatos, és mi teljesen függetlenül a szervezőktől úgy gondoltuk, hogy utána keresünk, hogy létezik-e Paksi Borbála nevű személy, és végül téged találtunk meg. Örülök, hogy már van egy múltad a fesztivállal, meg a rendezvénnyel kapcsolatban, de most beszéljünk egy kicsit rólad. Te szociológus vagy, szociológus kutató. Mit is mondtál, mivel foglalkozol egész pontosan?
2: Addiktológiával, hát devianciákkal, addiktológiával, azon belül is elsődlegesen, de mindenféle devianciával foglalkoztam múltban még, tehát hogy drogfogyasztással, alkoholfogyasztással, öngyilkossággal, tehát ilyen meg különböző marginalizált társadalmi csoportokkal, ilyenekkel, de ma már elsődlegesen azért inkább addiktológiával foglalkozom, tehát ezeknek a magatartásoknak sokszor közös gyökerei vannak, így aztán azért időnként most is azért átlát kacsingat az ember egyik területből a másikba.
1: Akkor tulajdonképpen te ezeknek a dolgoknak, amiket egyébként általában inkább a pszichológia nyelvén szokták elkezdeni keresni az okokat, de valójában te meg a szociológiai gyökereit vizsgálod ezeknek a társadalmi devianciáknak?
2: Ugye én egész más szempontból foglalkozom ezekkel a devianciákkal, tehát én nem esetekkel foglalkozom, meg nem foglalkozom esetkezeléssel sem ebből adódóan. Ugye én társadalmi magatartásokkal foglalkozom, tehát a szociológia ugye minden jelenséget, mint hát úgyis társadalmi tényt kezeli. Tehát hogy a társadalomban miért olyanok az előfordulási gyakoriságok, arányszám. Tehát nem az individuális öngyilkossággal, az individuális drogfogyasztással, hanem hogy miért annyira jellemző a társadalmunkra, amennyire. Miért jellemző egyik társadalmi csoportra jobban, mint a másik társadalmi csoportra. Milyenek az időbeni tendenciái ezeknek a jelenségeknek. Ilyenekkel foglalkozom én. Gyakorlatilag a kezdetektől, mióta drogfogyasztással lehetett foglalkozni Magyarországon. Én dolgozom ebben a témában, és én csinálom, vagy a, hát a kutatócsoportunk készíti azokat a vizsgálatokat, amiből azt lehet tudni, hogy Magyarországon a felnőtt népesség körében mennyire elterjedtek ezek a magatartások. Tehát, hogy mi 2001-ben volt az első ilyen nagy lakossági vizsgálat az alkohol és drog, akkor még az alkohol és drogfogyasztás elterjedettségéről, ma már mindenféle viselkedésen és addikcióknak a elterjedettségét is kutatjuk, tehát olyan, mint internetfüggőség, szerencsejátékfüggőség, vagy közösségi média addikció. Hát ilyenekkel foglalkozunk, és ezeknek a társadalmi mintázódásával, tehát a különböző társadalmi, mint ami nemenként, korcsoport,

0: hogy majdnem azt mondom, hogy nem is majdnem, egy egész reggelt el lehetne erről beszélgetni, de az ELTE-n egyébként...
1: Egész életemet erről beszélgetem.
0: Igen.
1: Erről írogatok.
0: Igen, de hát pont ezért, hát egy megkerülhetetlen dologról van szó. Te ezt az ELTE-n egyébként tanítod? Tanítod is?
1: Igen, én módszertan tanítok, egyrészt másrészt pedig igen, ilyen társadalmi problémákkal foglalkozó tárgyat is tanítok, vagy szociológiának is mondhatjuk. Előtte én a Corvinus Egyetemen tanítottam egyébként, de most már ennyi 10 éve az ELTE-n dolgozok.
0: Igen.
1: A pedagógia és pszichológia karon.
0: Igen. És ilyen, hogy mondjam, egy ilyen millióban mennyire igényled a kultúrát az életedben? Hogy egy kicsit visszakanyarodjunk a rendezvényhez is.
1: Hát rendszeresen járok én azért különböző kultúra szomjamat kielégítendő rendezvényekre, színházakba, kiállításokra. Most is ugye már várom, hogy mindjárt lesz az arc kiállítás. Azt rendszeresen megnézem, sőt a hallgatóimat is mindig elviszem a társadalmi ismeret óráról az arc kiállításra, bár az ugye egy ilyen nagyon Budapest fókuszú kiállítás, de remélem, hogy túlmegy Budapest határainon. Én itt áttavarójabb betlődés, én nagyon szeretem az arc plakát kiállítást. Ugye hát abban a művészet és a társadalom együtt csak jelenik.
0: Igen, ez lett volna a kérdésem, hogy mi a véleményed arról, amikor ez a kettő nagyon így összejön, hogy hogyan tudják egymást segíteni, vagy mondjuk a művészet kifejezni a társadalomtudománynak a vonzatait.
1: Én ezt nagyon szeretem. Igen, nyilván nehéz ezt csinálni, hogy ne legyen nagyon direkt, de én nagyon szeretem azt, hogy a művészetnek vannak jele organizmódásai az aktuális társadalomban.
0: Uh-huh. Kicsit vissza a Borbálához. Legutóbb, amikor voltál, akkor hogy érezted magad nálunk?
1: Nagyon jól éreztem, köszönöm szépen még egyszer itt a meghívást, majd visszamenőlegesen is, de tényleg nagyon kis kellemes esemény volt. Mindenki ugyan örömmel fogadott, mert olyan kis csodabogárként kezeltek, hogy az én nevem megegyedik a fesztivállal, meg voltak ilyen kis munkás elemek, és emlékszem, hogy valahogy úgy lehetett részt venni valami tombolán, hogy együtt fotózkodtak az emberek alá, látogatók velem, és akkor igen, tényleg mindenki volt találva, hogy integráns része legyek a 2022-ben volt ez a fesztiválnak, és hát túlment a fesztivál határén, mert emlékszem, hogy elmentünk vacsorázni, és akkor ott is a vendéglátóipari egységnek a dolgozóival ott fotózkodtunk együtt, amikor kiderült, hogy én Paksi Borbála vagyok, de jó volt ott Pakson lenni a Paksi Borbála idején, mert hogy nagyon személyesen családtagként kezelt az egész város.
0: Hát igen, most már hozzá is tartozol itt a Paksi millióhöz te is. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, meg azt is, hogy egy kicsit megismerhettünk jobban, hogy mit csinálsz egyébként a hétköznapokban.
1: Oké. Köszönöm az érdeklődést. Jó szórakozást mindenkinek a Paksi Borbála Fesztiválon.
2: Paks FM. Összekötött.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 27 perc van, szeptember 4-e péntek, ti a Paks FM-et, azon belül pedig az élesztőt halljátok. Halló mindenkinek, már itt is vagyunk ismét. Nos, az imént egy fantasztikus beszélgetést hallottunk Paksi Borbálával. Igen, az ikonikus rendezvény ikonikus nevének van egy elképesztő szociológus kutató, valódi húsvér ember párja is, egy nagyon rokonszenves, kedves ember, akivel az iménti beszélgetést hallottátok az előzőekben, utána pedig spongőszölt a Doors at Perception a 2001-es Tales of the Inexpressible című albumukról. Milyen kifejező ez a cím amúgy? Mesék a kifejezhetetlenből. Ez az album címe is valóban ilyen is ehhez hasonló enigmatikus, de azért nagyon is fülbemászó számokat tartalmaz. Nos, az imént, vagyis igen, az időjárásról egy kicsit már 24 fok van, és 31-ig fogunk felmelegedni. Szóval készüljetek, ha nem is kánikulára, de egy igazi nyári melegre és zavartalan napsütésre, amiből már most is jócskán kaphatjuk a kóstolót, egyre durvább ereje van a napnak, és ez délután 3 óra körül már egy 31 fokos időben fog tetőzni, és ez lesz a szitu az elkövetkezendő napokban is, egészen jövő hét szerdáig. Jövő hét szerdán egy 32 fokos tetőzés várható. Ez viszont valószínűleg a nyárnak az utolsó csapása lesz tulajdonképpen. Ez a 32 fokos idő, ugyanis utána egy valódi enyhülésben lehet részünk. Sőt, nem is enyhülésben, hanem egy valódi ősz megjelenésben. Egy hidegfronti hatás ugyanis csapadékkal és felhő rétegekkel érkezik majd, valamint hűvös idővel csütörtökre, szeptember 10-ére 25 fokra hűti a kedélyeket, az lesz a napi csúcshőmérséklet, de 22 is lesz az még majd a jövő hét vége folyamán. Természetesen ennyire még azért felesleges előre szaladni, most még 30 fokos hőségeket kell elviselnünk, mostantól kezdve egészen jövő hét szerdáig, de szerintem menni fog, hozzáedződtünk itt már a nyár során ehhez a szituhoz, volt itt ez 42 fok is még, szerencsére most erről szó sincs. Kellemes meleg lesz, nyárias meleg, használjátok ki. Én igazából az inkább az utána lévő hűvös időt fogom kihasználni, de hát kinek mi, kinek a pap, kinek a paplan, ezt szokták mondani? Igen, ez egy legitim mondás. Egyébként pedig szeptember 4-e lévén a mai napon Rozália, Tódor, Ida, Mózes, Rúzsa, Regina, Móricz, Mór, Muriel, Róza és Rozanna nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Haladunk tovább zenékkel. Paul Oakenfold következik. 2002-ből egy igazi elektronikus klasszikus, a Southern Sun, azaz a déli nap. Egy szívhez szóló elektronikus klasszikus következik, aztán jövünk vissza. Let's go! 96.3 Paks FM. It's my favorite. I love it. Paks FM.

Paul Oakenfold Southern Sun-ja szólt az imént. 2002-ből egyenesen, epic vibe-ok, egyenesen a 2000-es évek elejéről. Egyébként olyan is volt a hangulata abszolút ennek a számnak, de nagyon reményteli és nagyon-nagyon reggeli, reggelies. És abszolút hajnalias vibe-ok. Igen, déli nap ez a címe. És valóban a nap ereje egyre kézzelfoghatóbb, 24 fok van, és 31-ig fogunk felmelegedni, szóval még abszolút nyár van, ne aggódjatok. És egyébként egy meglehetősen reményteli cikket is találtam, ami abszolút passzol ennek a számnak a hangulatához. A magyarhírlap.hu ugyanis azt írja, hogy daganatos betegséggel küzdő és a gyógyulás útján járó gyerekek alkotásaiból nyílt kamara kiállítás Lélekrajzok a fényben címmel csütörtökön a Magyar Nemzeti Múzeumban. A kiállítás, írja a cikk, 195 gyerek alkotásán keresztül beszél az életről, reményről, emberi méltóságról és arról a közösségről, amelynek akkor is felelőssége van egymás irányt, amikor az élet a legnehezebb arcát mutatja, mondta a tárlatot megnyitó köszöntőjében Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója. Kiemelte, ezek a rajzok nem magyarázkodnak, nem akarnak megfelelni, nem próbálják könnyebbé, mássá tenni a valóságot, hanem megmutatnak valamit abból a belső világból, amelyet a gyerek magában hordoz, és amelyet szavakkal sokszor talán nem is tud megfogalmazni. Ez a kiállítás nem a betegségekről akar beszélni, hanem arról az életről, amely a betegség közepette is jelen van. Nem elsősorban azt szeretném megmutatni, hogy mit vett el a betegség, hanem azt, hogy mennyi minden maradt meg közben, a szeretet, a család, a barátság, a kíváncsiság, az alkotás öröme, a kreativitás, emelte ki az igazgató. Zsigmond Gábor úgy fogalmazott, egy gyermek gyógyulása nem csupán orvosi kérdés, hanem annak a közös felelőssége is, hogy a gyerek és a családja a legnehezebb időszakban sem maradjon magára, hogy számíthasson a közösségre és a közösség intézményeire, legyen az kórház vagy múzeum. Egy nemzeti múzeum nem csupán a múlt tárgyi emlékeinek őrzője, hanem azt is megmutatja, hogy a jelenben mit tartunk fontosnak, és milyen gondolatokat, milyen mércét mutatunk meg a következő generációnak, hogy elgondolkodtassuk őket azon, milyen társadalmat, milyen közösséget akarnak teremteni maguk körül, fűzte hozzá. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter elmondta, hogy a gyerekkori daganatos betegségek ma már 80%-ban gyógyíthatók, és ez a szám egyre magasabb lesz, ahogy fejlődik a világ. Ezen dolgozunk mi is azzal, hogy a legjobb technikákat, a legjobb gyógyszereket és a legjobb tudósokat próbáljuk meg bevonzani Magyarországra. Hozzátette, a gyerek onkológia Magyarországon nagyon magas színvonalon áll, de ezt tovább kell fejleszteni, és ez a munka is fontos célja a jelenlegi kormánynak. Én most megtapsolom ezt a csaknem 200 alkotást, és le a kalappal a Nemzeti Múzeum és a kurátorok előtt, hogy ezt a kezdeményezést felvállalták, mondta a miniszter. Hozzátette, örülne, ha a minisztérium folyosóján is lenne egy-egy ilyen rajz, hogy meg tudja mutatni a hozzáérkező cégek képviselőinek, tudósoknak, orvosoknak, hogy azért kell jobbá tenni az egészségügyet, mert ezek a gyerekek kikerüljenek a kórházból és boldogan élhessenek nagyon hosszú ideig. A Kárpát-medence különböző pontjain gyógyuló gyerekek nem azt festették meg, hogy ők mennyire szenvednek, hanem azt, hogy mennyire élnek, fogalmazott Todorovics Rea, író, a kiállítás kurátora. Nem azt festették meg, hogy nekik mennyire nehéz, hanem azt, hogy ők mire vágynak. Azt akarták bebizonyítani a rajzaikkal, hogy ők semmivel sem kevesebbek és nem is többek, mint egészséges társaik, mondta. Hozzátette, ez a kiállítás nem csak a most kiállító 195 gyereknek ad erőt, hanem minden gyógyuló társuknak a Kárpát-medence szerte. Ez a tárlat pedig október 4-éig látogatható, és mindenkinek szívből kívánom, hogy csekkolja a saját szemével, mert szerintem egyébként ezek elképesztően felhúzó és pozitív dolgok, amikre nekünk itt mindenkor szükségünk van a kaotikus világ különböző ügyei közepette. Folytassuk tovább zenékkel? Igen, persze, a sok szövegelés után most következzen egy kis Neo. Szintén 2002-ben ugrunk vissza, a Renard című klasszikust fogjátok hallani a magyar elektrotitánoktól, aztán jövök vissza. Let's go!

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: A Neo halhatatlan Renard című trackjével támadtam az imént. 2002-ből szólt egyenesen, de ami igazán ismerté és ikonikussá tette ezt a számot is, az egy évvel későbbi 2003-as Antal Nimród film a Control egyik betétdala is volt ez a szám, bár természetesen a Neo saját zenét készített, saját zenét írt ehhez a filmhez, ami épp olyan ikonikus és felejthetetlen, mint maga a film. Tulajdonképpen a kettő, a zene és a kép, a színészi játék és a, és a, és a, és az egész környezet, a világítás, a vágás, a fényképezés, a hangok, ezek mind-mind annyira durván közreműködnek, hogy ezt a történetet előadják. A Control az egy örök film. A zenéje is örök, de ez a szám még egy évvel korábbi, 2002-ből származik, mégis Antal Nimród úgy döntött, hogy az egyik jelenethez, egy álomjelenethez ráadásul fölhasználja. Én is ott hallottam először, és teljesen rabul ejtett, mint maga a film, az összes képkockája, mindene. Igen, ő ilyen, amikor egy film vagy egy műalkotás teljes mértékben elbűvöli az embert, és meghipnotizálja. Ez egy hipnotikus film, hipnotikus zenével. Nos, nationalgeographic.hu cikket találtam, furcsa módon, különös módon, de azért meglehetősen merészen ugrálunk itt a tematikák között. Ez például arról szól, hogy különös, fákkal borított úszó szigetet fedeztek fel a kanadai Brit-Kolumbiában található Williston tavon, számol be a Science Alert. A zöldelő fákkal és más növényekkel borított képződményt egy helyi hajós, Rocky Avery videózta le, létezését pedig. Később műhold felvételek is megerősítették. A jelenség hátterében egy hatalmas, lebegő, növényi, illetve fa anyagból álló természetes tutaj áll, amelyen fák és egyéb növények nőnek. A tartomány elektronos műveit üzemeltető BC Hydro munkatársai kezdetben maguk is kételkedtek a beszámolók hitelességében. Bob Gemmer, a vállalat szóvivője szerint korábban nem hallottak a sorlóról, a kevés észlelés miatt pedig eleinte nehéz volt lokalizálni. A Sentinel-2 európai műhold aztán július 21-én rögzített egy apró zöld szigethez hasonló foltot a tavon, mintegy 100 kilométerre a WAC Bennett gáttól. A különös képződmény korábbi felvételeken nem látható, későbbi sorsa pedig egy ideig ismeretlen volt. Rocky Avery augusztus végén arról számolt be, hogy ismét megtalálták ezúttal a Williston tóba torkoló Ospica folyóban. A kutatók egyelőre nem tudják pontosan, hogyan keletkezett az úszó erdő, de elképzelhető, hogy a tó idei rendkívül magas vízállása szerepet játszott a kialakulásában. A víztározó az év elején 14 év után először érte el teljes kapacitását, ami a part mentén hosszú ideje felhalmozódott növényi anyagokat is megemelhette, illetve leválaszthatta. Amikor a víztározó megtelik, a magasabb vízszint felemelheti a part mentén, például egy védett öbölben megrekedt anyagokat, amelyek aztán szabadon lebeghetnek, magyarázta Gemmer. Mint hozzátette, mindez csupán észszerű magyarázat, nem bizonyított hipotézis. A Williston tó a világ hetedik legnagyobb víztározója. Könnyen elképzelhető, hogy a különös fákkal borított úszó képződmény még mindig valahol a hatalmas vízfelületen sodródik, bár egyelőre a gátat nem fenyegeti, a jelöletlen mozgó akadálya a hajósok számára komoly kockázatot jelenthet. De azért amúgy arra kíváncsi lennék, hogy milyen élőlények növekednek ott. Tehát egy egész fa, egy egész erdőség borítja ezt az úszó képződményt. Tehát nem tulajdonképpen nem egy szigetről van szó, hanem egy úszó tutajszerű képződményről, és egy egész erdő nőtt rajta. Hát szerintem ez páratlan lehetőséget biztosítana tudósoknak, hogy megfigyeljék, hogy milyen fajta élővilág alakul ki egy ilyen különös, sajátos képződményen. Na, tudományos híreinkről egyelőre ennyit. Folytassuk tovább Gogol Bordellóval. Egy kicsit a balkáni vibe-ok már a Road Front trackben az előző órában befigyelhettek, de most muszáj lenyomnom a Start Wearing Purple című számot, amiben a Gogol Bordelló ikonja, az frontemberi Eugene Hütz mindenkit arra buzdít, hogy kezdjen el lila ruhákat viselni. Fogadjuk meg a tanácsát, én azt mondom.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Fergetek balkáni vibe-ok a Gogol bordellótól. Start wearing purple, azaz kezdjetek el lila ruhát viselni, hangzott el Eugene Hütz szájából. Egy elképesztő live klasszikus is ez egyben, bár a Gogol bordellónak minden fellépésén minden szám, minden track, minden egyes pillanat olyan, hogy egyszerűen az ember feltetőleg ülve nem bírná ki. Óriási bulit csinálnak. Nem tudom, hogy most mi van velük éppen, de valaha azért nagyot mentek ezzel a különös balkáni punk zenével, amit kitaláltak. És ja, meglehetősen karizmatikus zene, az biztos. Nos, hamarosan itt az óra vége, még azért zenélünk egyet, utána a reklám és Gabi hír összefoglalója következik majd, aztán utána jövök vissza, minden bizonnyal Ábival fogunk dumálgatni itt az elkövetkezendőkben, de most még átadom a szót Franka Potentének, a német színésznő énekli ugyanis a Believe című tracket, ami az ikonikus Lémeg a Lola című 1998-as német műalkotásnak az egyik felejthetetlen betétdala. Illetve, igen, utána reklám és hírek, és aztán jövünk vissza. Szóval, mehetnek a beatek? Persze, hogy mehetnek. Az egyszerűen a lendületnek meg kell maradnia. Szóval, let's go!
2: Paks FM.
0: Paks FM.
3: I don't believe in trouble, I don't believe in pain, I don't believe there's nothing left but running here again. I don't believe in promise, I don't believe in chance, I don't believe you can resist the things that make no sense.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kel a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj Zenekar érkezik.

0: tényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Bezárják a Goethe intézet moszkvai, szentpétervári és jekaterinburgi kirendeltségét, jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter csütörtökön a vlagyivosztoki keleti gazdasági fórumon, írja az MTI. A portál értesülései szerint a lépésre arra válaszul kerül sor, hogy a német hatóságok a berlini orosz ház működésének megszüntetéséről hoztak döntést. Magyarországon is pontosabb és megbízhatóbb időjárás előrejelzést tesz lehetővé az új európai meteorológiai műhold, az MTGI-2, amelyet augusztus végén sikeresen pályára állítottak Francia Guyanából, értesült az MTI. Az új műhold, ha minden a tervek szerint halad, 2027-ben kapcsolódhat be az európai meteorológiai szolgálatok teljes értékű működésébe, és ettől kezdve a gyorsan változó időjárási jelenségekről eddig elképzelhetetlen részletességű adatfolyam állhat majd rendelkezésre. Hétvégén befejeződött a Paks-Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb beruházás első üteme. Kótai László, az Országos Vízügyi Főigazgatóság által megbízott védelemvezető rádiónknak elmondta, hogy a beruházás célja a megfelelő duzzasztási vízszint biztosítása volt a hidegvizes csatorna működő képessége érdekében. A szakember a beruházás második üteméről is tájékoztatást adott.
3: Az első ütem feladata az volt, hogy biztosítsuk a megfelelő duzzasztási vízszintet a paksi szelvényben, hogy a hidegvizes csatornába be tudjon jutni a megfelelő mennyiségű víz. Ebben a műszaki etapban megépült két csong, mind a jobb parton, mind a bal parton, és stabilizáltuk a mederfeneket körülbelül 40 méteres hozban, a vízfolyás hosszát tekintve 40 méteres hozban. Most elkezdünk egy picikét lassabban, sokkal tervezettebben haladni, és megpróbáljuk stabilizálni és átalakítani ezt a művet úgy, hogy tartósan képes legyen ennek a visszaduzzasztó hatásnak a megtartására.
2: Őszi búcsút és kemencés ünnepet rendeznek szeptember 12-én Úszdon, a Renkeci József ifjúsági szálon. A program délben a kemence befűtésével kezdődik, majd közös sütés, 16 órától Gulyás Uzsonna várja a résztvevőket. Délután a Pereputyi Együttes gyermekműsora, majd a Medinai Tambura zenekar koncertje szórakoztatja a közönséget. 20 órától Telledit irodalmi szösztenetei, 20 óra 30 perctől pedig Hán Róbert zenéje zárja a programot. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy az ételekre szóló jegyek a helyszínen csak korlátozott számban lesznek elérhetőek, elővételben pedig szeptember 10-éig vásárolhatóak az önkormányzatnál.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz. Élesztő!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra 7 perc van, szeptember 4-e péntek. Ez itt a Paks FM, és ti az élesztőt hallgatjátok a Paks FM reggeli ébresztő műsorát. Az imént az Asteroid Galaxy Tour lelőhetetlen Major című track-e szólt 2012-ből egyenesen. És óriási lendületben van Ábi is.
2: Jó reggelt, szia!
1: Aki már valamit szeret fel az imént fúróval. Úgy kellett nem, mert... szólnom, hogy jöjjön.
2: Igen, úgy kellett szólnom, nem sikerült befejeznem.
1: És mi a szitu, mi a tárgya szerelésnek?
2: Hát nincs teljesen feltüntetve itt a Kereszt utcában, hogy mi vagyunk a Paks FM, szóval nincs. Lesz valami tábla ide.
1: Lesz tábla?
2: Azt hiszem.
1: Wow! Na, ez egy kemény fejlesztés.
2: Akár. Ugye?
1: Igen, úgy érzem, mert hogy sose volt itt. Mindenkinek ki kell találni, hogy ez a gyanút nem keltő épület, ami kis rádiónk.
2: Így van. Wow. Ezt most elhesegetjük, és látható lesz.
1: Láthatóvá tesszük a rádió épületét, a hákot.
2: Elképzelésünk szerint.
1: Igen.
2: Nem biztos.
1: Hát jó, igen, minden esetre örülök, mert néha én se találtam meg a saját munkájámat. De így most már ide fogok találni, az biztos.
2: Így van, hát még nem teljesen. Egyébként talán egy molinó lesz kitéve.
1: Nagyszerű.
2: Azt kell keresni, de hogy hova, ez még jó kérdés.
1: Nem tudom, nem lehetne egyébként fölfesteni az aszfaltra, hogy
2: az aszfaltra
1: Verdával
2: is,
1: lássak, vagy... és igen, hogy itt a színes festékkel, de jó lenne, és tudod, perspektívikusan úgy torzulna, mint a feliratok az utakon.
2: Igen.
1: Csak az lenne kiírva, hogy Paks FM. A logónk.
2: De te rajzolod.
1: Miért én?
2: Hát én nem szeretek rajzolni.
1: Hát én meg nem tudok.
2: Akkor jó. Úgyhogy
1: valahogy összehozzuk.
2: Akkor igen. Valakit a stábból megkérünk.
1: De te nem szeretsz rajzolni, lehet, hogy nagyon király vagy benne. Én meg igazából szeretek rajzolni, de nem vagyok benne jó, szóval...
2: Húha, szerintem én egyik sem. Távol van tőlem.
1: Na, Ábi, mi a pálya? Mi a helyzet? Mi az, ami közel áll hozzád? Mibe vagy mostanában? Úristen, mi se beszélgettünk tökrében, mert Vivivel is már hónapok óta nem beszélgettünk, aztán a múltkor végre sikerült.
2: Hát elkezdődött az iskola, ugye most is ott ülök, nem, de hogy is.
1: Igen, jelen pillanatban, persze onnan jelentkezem.
2: Igen, megy az iskola, de elértem abba a korba, hogy már ez nem sok hatással van rám, mert már nem kisiskolás vagyok, te se.
1: Igen, igen.
2: És a szeptember az ugyanolyan, mint a december 1-e, a március 1-e, vagy a július 1-e.
1: Pontosan, igazából csak hónapot váltottunk, de nem érzem azt a nagy szakadékot, hogy szeptemberre, akkor most kezdődik a... Nem is tudom, néha rémálom, néha pedig jó volt ez, de már alig emlékszem a szitúra.
2: De a városban azért éreztem.
1: Mit? Ja, persze.
2: A közlekedés, meg az emberek, ahogy... De 9-kor meg van halva minden. Valószínűleg most is. Nem, ma piacnap van, ma nem hiszem. De én nem tudom, szerdán, vagy mikor mentem a városban, és így reggel... Nem, az egyik nap mentem, 9 óra körül. Hát mondom, nincs is iskola.
1: Uh-huh.
2: Következő nap, akkor 7-kor mentem, hát akkor ne tudd meg. Hát akkor meg igen, iskola van.
1: Így van, iskola van, nagyon is. Egyébként én is tapasztalom, inkább látom a szünet során odakint ügyelgő és játszó kis diákokat, illetve a gimik előtt a kis bandába verődéseket. Egyébként nem tudom, ennek azért megvan a hangulata, nem?
2: Szerintem nagyon. Én például szerettem. Vagy így is tök jó, mert nem az van nyáron például, ilyenkor mindenki eltűnik. És a kérdés
1: eltűnik,
2: az, hogy
1: persze.
2: Mindenki Hova? Otthon nyomkodja a telefonját, hogy mindenki nyaral. Akkor inkább mindenkit nyaraljon.
1: Akkor
2: mert
1: inkább
2: hogy...
1: mindenki nyaraljon, persze. De hát itt a legtöbben egyébként amúgy pont, hogy az árnyékban hűsfőtek, legalábbis megpróbáltak, és a légkond is millióban szerintem nyomkodták a telefonjukat ugyanúgy, ahogy most is csinálják, csak most már az órán.
2: De az jó, mert legalább a közösségben csinálják, ugye? Közösségi program.
1: Tény és való. Egyébként azért tényleg azért jó lesz látni, mert hogy így nem tudom, tehát azért mégis temetném el ezt az új generációt. Azért a gyerekek az iskolák udvarán szünetben még mindig egymással játszanak, és nem a telefonjukat csesztetik, szóval ez meg tök jó.
2: Szerintem, és én azt hiszem új generációs vagyok, mert én is például másodikos voltam, amikor először telefont kaptam, vagy valami alsó tagozatba. Lehet, hogy ez még gombos volt talán, de hát az is már telefon. Szóval már hordozni kellett, úgymond, hogy elérjenek. Szerintem egyébként nem tudom, én nem vagyok az az idős, már bocsánat, hogy ez a tipikusan azt mondjuk, hogy hát ez a generáció el van rontva. Én nem hiszem, hát minden generáció el van rontva, ha visszamegyünk a történelembe, újra volt valami.
1: Én is elvileg egy elszúrt generációnak a tagját képzem, mert milleniál vagyok.
2: Te ezt erősített tényleg.
1: Oh, shit! Oké. Okay. Felkeltük valakinek, de felvágták a nyelvét. Szerelmér. Azért, mert Paks FM-es póló van rajta.
2: Persze, hát cégesbe kell jönni.
1: Cégesbe kell.
2: Hát ne hülyéskedj, itt fehér pólóban mi van vele? Gyászhoz fekete-fehérben.
1: Csoda!
2: Hát az
1: a gatyát, fekete. Hol van a fekete-fehér Paks FM-es póló? És akkor talán...
2: Hát én csak a kirakatba teszem ki, hogy Paks FM, én másról nem vagyok.
1: Igen, igen. De most te fogod mégis a műsort vezetni amúgy. Valami jó sztori?
2: Szerzek.
1: Szerzel?
2: Nem tudom.
1: Párat már találtam reggel, képzeld el. Egészen érdekesek.
2: Egy-kettőt hallottam, miközben reggelizgettem.
1: Most végre abban maradt, mint hogyha abban maradt volna ez a nyári uborka szezon. Szitu, és most megint lebilincselő cikkek jönnek ki.
2: Akkor mégis
1: csak. Újságírók is újra munkába.
2: Igen, akkor mégis csak van valami, nem csak az iskolába kezdődik újra az élet.
1: Nem, abszolút, amúgy még így is érezhető, bár megmondom őszintén, a leglátványosabb eredménye mégiscsak az, hogy ismét gyerekek népesítik be az utcákat.
2: Igen.
1: Már, mint, eddig hol voltak tényleg.
2: De tényleg, ez engem nyáron is érdekelt, durva. Hogy mész, és se kocsi,
1: semmi
2: érezhető. Full és kivaltság. Azért 20 ezer főből, hogy Paksot nézzük, ha elmegy az egy tizede, akkor is két, de nem megy el annyi ember egyszerre.
1: De az, most akkor szét voltak szóródva, most meg ugye egy helyen vannak, ezért tűnik látványosabb.
2: Igen, arra, jogos.
1: De egyébként nyilván ugyanannyi gyerek van, csak hol voltak eddig, most egy helyen vannak. Na, minden esetre azért ennek megvan a hangulata szerintem. Valami, amit hála Istennek most már nem belülről kell megtapasztalnom, most nem kell nekem is isibe mennem. Voltak jó részei, de hogy nem
2: amikor
1: szerettem
2: lett.
1: Azt igazából egyébként amúgy volt egy olyan, meg mindig van egy, már augusztus vége felé az emberbe egy olyan, amikor iskolába járnám, hogy most már kicsit tudom, tudod, most már azért visszatérhetünk, ja, és akkor végre megint történik valami, tudod, egy kicsit a vége felé a nyár már mindig leül, és pont akkor kezdődik újra. Szóval legalábbis nekem voltak ilyen érzéseim, de volt, hogy nem volt jó azért visszamenni. De aztán megjött megint a kedvem, szóval tudod, suli, hát most az nem lehet egyformájú mindenkinek, mindig, nem?
2: Nem, egyáltalán nem.
1: Neked mik a tapasztalataid?
2: Nekem, én pont arra gondoltam, hogy lehet, hogy rosszul emlékszem, vagy csak fejembe így állítottam be, de mint hogyha augusztus végével jött volna a szeptember, és azért egész hamar rosszabb idő lett már. De most pedig azért októberig nem kell aggódnunk, hogy nagyon hűvös lesz. Sőt, nem. Hát a légkondit is beindíthatjuk, most is megfőlök itt.
1: Kemény lesz, igen.
2: És hát ez is egy nagy váltás ilyenkor, mert ahogy úgy mondjam, a rossz időben sincs. Meg amikor megy le, most is már változik a... Később kell fel a nap,
1: így
2: és
1: van,
2: előbb megy le, és
1: így... Reggel,
2: nem tudom, melyik nap, mondom... Nem is tudom, merre mentem. Elmentem talán mozogni, és átmondom, még nagyon ráérek, küldték. Biciklizni, Madocsára. Aha. Elindultam, hogy bölcs

0: ami már 25 fok, meg 22, meg ilyenek lesznek napközben.
1: Az nagyon kellemes
0: lesz. Nagyon kellemes lesz. Nagyon akkor jó. Kell menni kirándulni, amikor még tulajdonképpen nem halódik a természet, de kiváló idő van még, még nincs nagyon hideg, hűvöskés, pont jó. Igen. Ilyennek kellett volna lenni egész nyáron.
1: De az is inkább tavaszi idő lesz, mint hogy őszi.
0: Inkább nem? Az, igen, persze. Hát, hol vannak azok, tényleg ősz. Októberig várni kell az az esős, ködös témára. De ez a 20-20 fokok, ez jó lesz, nagyon várom.
1: Neked melyik a kedvenc évszakod van? Mert engem megkérdezel, nem tudom.
0: Valaha azt mondtam volna, hogy tavasz, de. Közben már időközben egyébként ugyanígy állok. A nyárnak is megvan az elképesztő hangulata, a télnek is megvan az elképesztő hangulata. Még akkor is, hogyha nem esik a hó, akkor is van egy tél illat, egy tél vibe, és az őszt is imádom. Az őszt akkor imádom a legjobban, amikor még a régebbi őszek azok szignifikánsabbak voltak, tudod, rothadó fa levél illat, köd, eső, hideg, én azt imádom, és azt imádtam Pécsen. Nekem az Pécssel függ össze ez az idő, ez az őszi idő. Amikor ott még suliba jártam, eleinte akkor, később meg még kulcsosházas bulikat tartottunk a meccsekben, de már ősszel, és azok a reggelek maradtak meg. Szól a zene odabent, de kint a meccseknek az ébredő ilyen harmatos, ködös, azok az illatok, ott a jó ég, most elcsábultam, most őszt akarok. Már elegem van ebből a 30 fokból.
1: Nekem az ősz az amikor alsótagozatos voltam, és kesztenyégyűjtés, és ott volt, ahogy mondom, ott volt egy olyan, hogy így jött egy váltás szeptember-októberben, hogy akkor tényleg a rothadó falevelek, és nekem ez jut eszembe az őszről, de az nem mondom, hogy régen volt, de egy jó pár éve már volt, és hát azóta már nem, tényleg nincs nagyon ősz.
0: Azért van, csak később eltolódott a dolog.
1: De nem olyan hosszú.
0: Nem olyan hosszú, sajnos. Igen.
1: Mondjuk a teljesen olyan, ahogy mondod, nem. Tavaly volt valami pár hét.
0: Zora volt az a kis hóesős.
1: Én nem voltam itt, az igazság.
0: Tényleg.
1: Én meg azt is megtapasztaltam, tavaly teljesen. Én másfél éve nyárban vagyok, mert az, hogy Portugáliában
0: egyikből a másikból
1: 15-20 fok van télen is, ez hihetetlen.
0: Igen, elképesztő.
1: Éjszaka hüllen 10 fokra.
0: De mert az ilyen óceáni
1: téma. Hajlat, igen.
0: Akkor hasonló az írországi vibe-okhoz ebből a szempontból. Mert ott is, bár ott több a csapadék szerintem.
1: Szerintem is.
0: Viszont az is, ott is ez a helyzet, ez a szigetországi.
1: Ez a nyáron.
0: Nincs durva. Igen, ez
1: hűt, tényleg hűt.
0: 30 fok már ott olyan, hogy megőrülnek az itt emberek is. Nyáron. De télen meg nem ül le annyira durva.
1: Igen, de ez hihetetlen. Pont nyáron néztük, hogy ugye itt megfőlünk, és akkor a déli országok, a déli, mondják otthon, hogy déli országokban már nem megyünk nyaralni. Mondom, nézd meg, ahol én voltam Portugáliában, ja, nem ment 30 fok fölé.
0: Ennyi.
1: 25-29 között mozgott, jó, és viszont, csapadékkal.
0: Viszont ehhez képest amúgy Spanyolországban meg
1: a Spanyolország az megint más, az már az ártabb fajta.
0: Ott kell lenni, az óceáni éghajlat, az igen. Ami, látom a jövőt, ami az angoloknak is, meg az íreknek is úgy bejött.
1: Ezek a szigetek, ezek nagyon jók. Mondjuk, ahol én voltam, nem, de Madeira, meg az Azori szigetek, azok nagyon, és ott még tényleg ez a 20 fok egész évben.
0: Most itt csorgatjuk a nyálunkat ilyen különböző éghajlatokra. Hát miközben megrohadtunk itt a 42 fokba, basszus.
1: Ja. Eddig mások nyaraltak, most nyáron voltál valahol, én nem.
0: De. Nem nagyon. Hát nem. Itt ott, de ilyen nagy utazásokat nem csaptam, ezeket inkább majd ősszel tervezni.
1: Hát akkor most jövünk, azért beszélünk róla. Lassan, csak hogy a hallgatók is tudják, hogy mi a nyarat végig dolgoztuk.
0: Igen, mi konkrétan most, egyfajtában itt voltunk. Néha pár napokra mentem el ilyen Balatonra, meg ilyenek, de ez nem az az igazi nagy nyaralás volt, ami még nekem vissza van.
1: Mikor volt utoljára Balatonon, mert én múlt héten is annyira meglepődtem.
0: Min?
1: Az, hogy mennyire visszament a Balaton. Én nekem ez új volt, mert a nyár elején már mondták, hogy megy vissza, de az, amikor realizáltam, hogy még másfél-két hónappal, voltam júniusban, és voltam most két hete, és hogy még ez az időszak alatt mennyire visszaapadt, ez nekem nagyon durva volt.
0: Igen, viszont én, mi mindig ott vagyunk minden évben, és most azért voltunk ott, hogy kiszedjük és a partra vonszoljuk édesapámmal a horgásztéget, ami benn volt eddig jó mélyen, hát mivel ilyen sekély a víz, jó mélyen benn kellett lennie, és azt beszéltük, miközben húztuk ki a 100 kilós brutalitást, hogy igen, alacsony a víz, nagyon,

0: De láttunk már ennél rosszabbat is a Balatonban.
1: Én nem. Én csak azért mondom, hogy én nem.
0: Én gyerekkoromban olyanokat láttam, amit nem akartam elhinni, amikor már tényleg szigetek bukkantak ki. Most meg nem láttam ugyanott szigeteket ott az Amárdi részen. Balatonmária fürdőn tényleg kemény a helyzet. Azt szokták felhozni egyébként, azzal szoktak példálózni, hogy nézzétek meg ezt a strandot, hát iszonyat kim van félig. Tény is való, de egyrészt volt ennél rosszabb is a Balaton, még az én életemben még a legdurvább globális felmelegedéses krízis helyzet előtt is láttam ennél rosszabbat. De nem ez az igazán para, hanem igazából azt mondják a tudósok, hogy viszont a meleg miatt meg annyira fölforrósodik ez az alacsony víz, hogy a halak meg az élővilágnak ez már bőven kárára megy. Tehát ezzel van itt a probléma, mert amúgy meg a Balaton lélegzik, ugyanúgy lehet, hogy jövőre jobb lesz a víz, például tavaly előtt tök jó volt, most idén nem.
1: Vannak ilyen Dunában szóval, igen, is, igen, valamikor tavaly árvízünk volt, most meg...
0: Igen. Nem ez igazán egészségtelen, hanem az, hogy húzamosabb ideig ilyen alacsony vizet, ez a 40 fok már nagyon durván felmelegíti. Tehát enyhet nem ad, és a halaknak is menekülniük kell.
1: Igen, tényleg ezt is mindig elfelejtem. Én például nem vagyok olyan nagy horgász, sőt, nem is vagyok horgász, de ez például a nagy halszakértők, mint például te is.
0: Nem vagyok nagy halszak, miről beszélsz?
1: Hát de sokkal nagyobb, mint én, abban biztos vagyok.
0: Hát csak tájékozódtam. Hát mindenki ezzel az asszájával meg a felmelegedése volt elfoglalva, nyilván egy-két cikk azért szembe jött.
1: Persze. Hát velem is szembe jött, de annyira... A halakat se, nem eszek halat. Én például nem szeretem halat.
0: Ja, vagy úgy. Igen, ez az.
1: Szóval így csúnyán mondva, nem hat meg, hogyha nem fognak ki több pontyot. De egyébként, de nyilván, hát ha belegondolunk, akkor kihalna egy egész tónak a... nem kis tónak.
0: Igen, hát nem a horgászatról van szó, hanem az, hogy az élővilága, persze. Igen. Igazából inkább ez az, ami zavaró. Na, Abi, figyelj.
1: De majd az őszi esők, azok majd visszahozzák a szintet és a hideg vizet.
0: Vágyom már nagyon az esőt. A múltkor igazából az, ami zavart, az inkább csak a villámok. Iszonyat durva villámlás
1: volt. Egy pár napja.
0: Ja, hát ez betem volt. Én abban nem tudok aludni.
1: Én szeretek, csak azóta, mióta az emeleten lakok, és elhitették velem, hogy a nyitott ablaknál becsaphat a villám, azóta hulladva kell aludnom.
0: Jézusom, ezt közölték veled? Fú, Abi, egyébként nem tudom, tehát, hogy én nem mernék többször. Abszolút nem mernék konkrétan még közelebb tartózkodni a villámokhoz. Tehát így is az ötödiken izgultam ezt végig. De laktam én Pécsen már 9-en is. Na most, tehát amikor ott volt vihar, az ágy alatt kuporogtam kb. Ez rettenetes.
1: Én nem szeretem, nagyon... a viharban aludni, én szeretek.
0: Úristen, nem lehet abba aludni. Hát milyen hangzavar volt már?
1: Az nagyon a nyugtató, volt. Az a természet hangja.
0: Tény is való, de hát a nem természet az, amikor mellette... lehetnek sokkolóan durva.
1: Igen, amikor mellette csap le a villám valahol, és hallod a dörgést nagyon hangosan, Pacsok. Akkor azért úgy...
0: Nem
1: akkor
0: is
1: kimegyek a WC-re.
0: Csad.
1: Igen,
0: jó, én attól ki vagyok, ne is beszéljünk erről, remélhetőleg az őszi esők már nem ilyen erőszakosak lesznek, hanem csak simán essenek.
1: Csak
0: Írországban egy darab villámot nem hallottam, egyszer se.
1: Akkor megegyeztem
0: ma reggel. Majdnem 5 évig laktam ott, és ott csomószor esett az eső, de soha nem villámlott.
1: Epik. Ez érdekes.
0: Ja. Hát ezek az ilyen óceáni.
1: Hát akkor megegyeztük, hogy az óceán és a szigetországok kellene.
0: Szigetországok. Na, Ábi, átadom már szót, mert már egyfolytában az időjárásról beszélgetünk, és holott az embereknek itt most 31 fokot kell elviselniük egész nap.
1: De jó kedve hozzuk azt a pozitív energiát, hogy pár hét, Levi szerint egy hét se, és már jön egy nagy leülés.
0: Így van, jövő hét közepén jön. Na, Ábi, vedd át a terepet, és pesdítsd az embereket a továbbiakhoz. 2-ig tartsatok Ábival, lesz déltől egy itartó Epic Best of 90-es évek party, amit most meg is támogatunk egy Björk trackkel, ezzel búcsúzom, a Big Time Sensuality-t fogjátok a művésznőtől hallani, ilyen is ehhez hasonló beatek váratóak déltől egyig is. Ábi, sok sikert!
1: Köszi!
0: Én Gracza Levente vagyok, és legközelebb vasárnap a Best of Starban találkozhatok velem. Déltől egyig, most Björk következik, legyen királynapotok. Sziasztok, srácok!
2: Mindenki felébredt! Akkor irány dolgozni!

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Három mesterséges intelligenciát költöztetnek egy automárka új típusába, a hangasszisztenssel már majd beszélgetni is lehet. Több mint 30 ezer méteres magasságból, a stratoszférából dobtak le egy mobiltelefont, hogy teszteljék a tokját, hogy megsérült-e. El fogom árulni, 4000 méter magasból küldi vissza a földre a megtermelt elektromosságot egy kínai léghajó, erről is szó lesz, és beköltözött a műtőbe a mesterséges intelligencia, amely először segített egy agydaganat eltávolításában. Magazinunkban szó lesz majd arról is, hogy vajon tudunk-e tudatosan álmodni, és minden év szeptemberében több százezer általános iskolás ül vissza az iskolapadba. Ennek kapcsán lesz majd szó a digitális póráz jelenségről. És Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
2: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Jött egy üzenet, meghallgatom.
6: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
5: Pölöskei, a családi szörp.
7: Dexablock.
8: Fájdalom csillapító.
7: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
9: Dexablock. Fájdalom csillapító.
7: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Fél tíz után járunk a mikrofonnál, Strasser Ábner van, egészen 2 óráig én hozom a jó hangulatot és a jobbnál jobb zenéket. Elsősorban Tom Gregoritól a Forget Somebody jön, utána itt lesz velünk By Alex, Nagy Bogi, Hipoton is, és még egy kicsit beszélek az időjárásról is. Kezdjünk neki!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat. Több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugati szél egyre több felé északnyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő. Vasárnap csak kevés fátyol felhő lesz felettünk, többnyire napos időig érkezik, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések kíséretik, hajnalra 9-17 fokig hűl le a levegő. A szélvédett helyeken lehet ennél hidegebb, míg délután folytatódik a mérsékelt meleg, nyárias idő. A legmelegebb órákban 24 és 30 fokot mérhetünk majd.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel.

Visz az utam, hogy a nevedet meg tudjam, rád nézek, igen, rád nézek. Kicsi felhő fut az égen, rigó táncol a sötétben, emlékszek, igen, emlékszek.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó

0: most közlekedj velünk!
1: Az M60-as autópályán az M6-os autópálya felé vezető oldalon a 6-os jelű Szederkei Bój csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak. A 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a belső sávot. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A fél útpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. Az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán a Pécsvárad Vémind csomópont után aszfaltoznak. A 175-ös és a 177-es kilométer között a forgalmat a nemzetközi oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A 6-os főúton Ercsi térségében a 35-ös és a 37-es kilométer között kaszálnak, emiatt útszűkület lassítja a forgalmat. Az 51-es főúton Dunapataj átkelési szakaszán aszfaltoznak, a 104-es kilométernél a forgalom félpályán halad. A 61-es főúton Dunaföldváron az 1-es kilométernél üzemeltetési munkák miatt vezették be a forgalomkorlátozást. A 62-es főúton Dunaújváros és Perkáta között az 1-es és a 20-as kilométer közötti szakaszon kaszálási munkát végeznek, emiatt útszűkületre kell számítani.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: Bell. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén előzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irányos irány, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírbolt, Pakson, a Dózsa György úton a könyvtárral szemben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Brit-francia csúcs találkozót tartottak csütörtökön Londonban, írja az MTI. Andy Burnham brit miniszterelnök a Downing Street-en fogadta Emmanuel Macron francia államfőt, akivel elsősorban a La Manche csatornán zajló tömeges embercsempészet megfékezéséről, illetve Nagy-Britannia és az Európai Unió közötti viszonyrendszer szorosabbra vonásáról tárgyalt. A magyar kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új 7 éves költségvetését, ha az megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek. Mindenről Magyar Péter tájékoztatta António Costát, az Európai Tanács elnökét, akit szerdán Budapesten fogadott a magyar miniszterelnök. Szekszárdi munkavégzési helyel bűnügyi főügyintézőt keres a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság, adta hírül a szervezet a közösségi oldalán. A munkakör fő feladatai közé tartozik a bűncselekmények felderítése és vizsgálata, valamint a rendőrkapitányságok bűnügyi ügyfeldolgozó tevékenységének szakmai irányításában való részvétel. A jelentkezés feltétele felsőfokú végzettség, B-kategóriás vezetői engedély és felhasználói szintű office ismeret. A pályázók fényképes önéletrajzzal jelentkezhetnek a korcsmar@tolna.polisz.hu e-mail címen. Idén eddig saját erős beruházások valósultak meg Bölcskén, erről Baranya István, a település polgármestere beszélt rádiónknak.
3: Ebben az évben az önkormányzat leginkább önerőből tudott apró fejlesztéseket elvégezni, és itt fontos kiemelni, hogy az évi költségvetés terhelte a tavalyi iskolakonyha felújításunknak a második részletet, tavaly tudtuk kifizetni a vállalkozónak az első részletet, 23-4 millió forintot, és akkor a második részletet ebben az évben fizettük ki a felújítás kapcsán. Úgyhogy ez is megterhelte a költségvetésünket, de döntöttünk az idei évben több olyan dologról is, amik így gyakorlatilag folyamatosak. A képviselőtestület fontosnak tartja azt, hogy különböző a településnek az arculatát meghatározó fejlesztések azért folyamatosan történjenek. Ebben az évben helyeztünk ki új utcanévtáblákat, mert a régiek kopottak voltak már. Most biciklitárolókat helyeztünk el a településnek több pontján. Hamarosan én azt gondolom, hogy elkezdjük a buszmegállóknak is a felújítását, így nem biztos, hogy egyszer az összeset, de apró lépésenként. Döntöttünk arról, hogy egy új fogorvosi széket is beszerzünk még ebben az évben, mert a korábbi már a használat során gyakorlatilag elhasználódott, és nem üzembiztos, elég sokat kell már szervizelni, úgyhogy erről is döntöttünk.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Új idény, új megjelenés. A Paksi FC bemutatta 2026-27-es szezonra készült szereléseit, amelyek a megszokott klubszíneket modern és különleges részletekkel ötvözik. A hazai zöld mez alapját egy 3D hatású apró pöttyökből felépülő dinamikus textúra teszi igazán egyedivé. A finoman változó mintázat egyszerre látványos és letisztult, elegáns megjelenést kölcsönöz a szerelésnek. Ehhez igazodva az idegenbeli mez is új külsőt kapott, csak éppen fekete alapon, ugyanakkor a tavalyi igen kedvelt zöld-fehér csíkos változatot is megtartják a szezonban, írta a klub a honlapján.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Elmúlott 10 óra, folytatjuk a Paks FM slágereivel és a jó hangulattal, illetve elmondom, hogy milyen program lehetőségeink vannak itt a napokban. Hiába a nyárnak vége, az élet nem áll meg, az ősz ugyanolyan jó tud lenni, főleg, hogy még a hideg sem ütött be, de egy kicsit hűvösebb is lehetne, hiszen ma is 30 fokkal kell birkóznunk. Elsősorban jön Taylor Swift-től a Fade of a Feeling.
1: Egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: most! Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Tegnap kezdődött Pakson a Borbála Fesztivál, ami egészen szeptember 5-éig tart. Olyan fellépők lesznek 17 órától például a Latin Combo, 18.30-tól a Szexárdi Jazz Quartet, 19.30-tól a Csík János és Mezó, 20.30-tól Firkin, 21.40-től a Ritmusa. Továbbá gasztronómia is van és nyitott pincék. Szeptember 5-én Pakson Nyékihegyi termelői piac lesz a Nyúldombon 9 órától 13 óráig. Szeptember 8-án Pakson irodalmi önképzőkör lesz, Tóth Judit vezetésével, Nádasdy Ádám, nyelvészköltő és műfordító emlékére, kedden 17:30-tól a Csengédénes Kulturális Központ könyvtárában. Szeptember 7-én Szekszárdon lesz Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin zongora művészek hangversenye, hétfőn 18 órától a Művészetek Házában. Szeptember 9-én Pakson lesz kiállítás Kovács Norbert szobrászművész. A megnyitó szeptember 9-én szerdán 17 órától lesz a Csengédénes Kulturális Központ kiállító termében. Szeptember 10-én Kalocsán lesz koncert Lakatos Ágnes Special Zone.

0: Ez volt Kozmixtól a Kisvilág, most pedig egy kis interjút hozok. A héten becsengettek, megkezdődött a 2026-26-es tanév. A Paksi Bezerédi Általános Iskolában mintegy 400 tanuló kezdte meg az évet, közöttük 74 elsős diák. Az intézmény idén is 3 első osztályt indított. Szeptember 1-én délután családi nappal indítottak, mely már több éves hagyomány az intézményben. Kovásné Pál Krisztina igazgatónővel Pálfi Katalin készített interjút ezzel kapcsolatban.
1: Nagyon nagy érdeklődés övezi most már ezt a családi napot. Negyedszer rendeztük meg az idén, és mindig az első napra időzítjük. Egy kicsit fárasztó ez mindenkinek, a szülőknek, gyerekeknek, de még most nagy lendülettel vetik be magukat az iskola kezésbe, és ezt a napot tulajdonképpen mindenki rászánja erre a programra. Jó együtt lenni újra, jó beszélgetni egymással, pedagógusokkal, a gyerekek újra találkoznak ezen a napon, úgyhogy a közösségépítés szempontjából ez egy kiváló alkalom, hogy ezen a délutánon összejöjjünk.
2: És hát természetesen az első osztályosok is itt vannak ilyenkor, akik meg ugye ismerkednek egymással, a gyerekek is, illetve hát a szülők is, pedagógusok is.
1: Így van, ez az alkalom a legkiválóbb azok számára, akik ugye eddig egyáltalán nem ismerték egymást, vagy csak részben a csapat egyes tagjai, mivel egy oviból jöttek, ők az elsősök. Számukra ugye az osztálytársak is, a szülők is, a pedagógusok is mindannyian újak, és ilyenkor nagyon kötetlen beszélgetés formájával ismerkedhetnek, és ez egy kiváló lehetőség arra, hogy megalapozzák a későbbi kapcsolatokat. Nagyon vonzó alkalom ez még a harmadik évfolyam számára, és az ötödik évfolyam számára, akik szintén új pedagógusokat kapnak.
2: Miből áll a családi nap? Milyen programokat szerveztek ilyenkor a gyerekeknek, a szülőknek?
1: Igyekszünk mindenki számára vonzóvá tenni ezt a napot, nem szervezünk túl sok programot, inkább az itt a lényeg, hogy kommunikáljanak, beszélgessenek, együtt legyenek a résztvevők. Úgy szervezzük meg, hogy minden évben minden osztály sörpadokat rendel, a szülői munkaközösség segítségét kérjük ennek az összesítéséhez. Az idén például 53 garnitúra sörpadunk volt, az egész udvar tele volt, a füves terület mindenhol padokkal, volt, aki grillezett, volt, aki batyus dolgokat hozott, üdítő őket, pogácsát. Mindenki mással kedveskedik az osztályának, mindenki igyekszik valamivel meglepni a többieket. 4 órakor kezdődik tulajdonképpen, amikor a munkának vége, akkor kezd áramlani a szülőknek a tömege is. Előtte a gyerekeknek már biztosítunk programot, az idén egy ninja pályát rendeltünk. Ninja pálya, darts, foci, célbarúgó játék. A gyerekek már délután 2-től 4-ig ezeket a játékokat kipróbálták, és nagyon jól érezték magukat. Ezt követően jöttek a szülők, szülőkkel is kipróbálták, úgyhogy nagyon érdekes volt számukra. Játékok után pedig tánctanulás van általában, minden évben másfajta tánccal kedveskedünk a szülőknek, ezután, illetve közben is kötetlen beszélgetés.
2: Az idei esztendőben mennyi új kisdiák kezdte meg a tanulmányát, tehát első osztályos itt a Paksi Bezerédi Általános Iskolában?
1: Az idén ismét 3 osztályunk indult 74 fővel, úgyhogy gyakorlatilag 3-szor 24-es, 24-25-26 fős létszámok. Érdekessége ennek az évnek, hogy most lányos évfolyamunk van. Mindig a fiúk vannak többségben, ebben az évben minden osztályban 10 fiunk van, és a többiek mind lány.

A The Bieberstől és Curtistől szólt a minden este, most pedig hozok egy születésnapost, ma ünnepel Beyoncé, méghozzá a 45. születésnapját, aki 1981. szeptember 4-én született Houstonban, a Dance Cities Child tagjaként lett világhírű, majd 2003-ban indította el igazán a szóló karrierjét a Dangerously in Love albummal, és ha egyetlen számmal kellene megmutatni, hova jutott azóta, jelenleg 35 Grammy díjnál tart, ezzel ő a Grammy történetének legtöbbszörös díjazottja. Ráadásul 99 jelöléssel a legtöbbször jelölt is. Érdekesség, hogy az év albuma a Grammy sokáig hiányzott a gyűjteményéből, aztán 2025-ben a Cowboy Cartellel végül azt is megnyerte. Szóval ma 45 éves Beyoncé, és egy olyan rekord van a neve mellett, amit még egyetlen előadónak sem sikerült elérnie. Szóljon most az ő születésnapja alkalmából a Crazy in Love 2003-ból Jay-Z.

0: És most közlekedj velünk!
1: Az M60-as autópályán, az M6-os autópálya felé vezető oldalon a 6-os jelű Szederkei Bój csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak. A 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a belső sávot. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A fél útpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. Az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán a Pécsvárad Vémind csomópont után aszfaltoznak. A 175-ös és a 177-es kilométer között a forgalmat a nemzetközi oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A 6-os főúton Ercsi térségében a 35-ös és a 37-es kilométer között kaszálnak, emiatt útszűkület lassítja a forgalmat. Az 51-es főúton Dunapataj átkelési szakaszán aszfaltoznak, a 104-es kilométernél a forgalom félpályán halad. A 61-es főúton Dunaföldváron az 1-es kilométernél üzemeltetési munkák miatt vezették be a forgalomkorlátozást. A 62-es főúton Dunaújváros és Perkáta között az 1-es és a 20-as kilométer közötti szakaszon kaszálási munkát végeznek, emiatt útszűkületre kell számítani.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: Ezek voltak a közlekedési hírek, a következő órát pedig Louis kezdi meg. Get lucky.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
2: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
1: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
3: Konyha bútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával!
0: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén elűzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irány a Sirály, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírbolt, Pakson, a Dózsa György úton a könyvtárral szemben.
4: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Bezárják a Goethe intézet moszkvai, szentpétervári és jekaterinburgi kirendeltségét, jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter csütörtökön a Vlagyivosztoki keleti gazdasági fórumon, írja az MTI. A portál értesülései szerint a lépésre arra válaszul kerül sor, hogy a német hatóságok a berlini oroszház működésének megszüntetéséről hoztak döntést. Támogatta az Országgyűlés Művelődési Bizottság a szerdai ülésén a média szakmai szervezetek és a kormánypártok jelöltjeit a független közmédia testületbe, az ellenzéki frakciók jelöltjeit viszont leszavazta. Az MTI beszámolója szerint a bizottság Bájer Judit médiajogászt, médiakutatót javasolta a testület elnökének. Hétvégén befejeződött a Paks-Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb beruházás első üteme. Kótai László, az Országos Vízügyi Főigazgatóság által megbízott védelemvezető rádiónknak elmondta, hogy a beruházás célja a megfelelő duzzasztási vízszint biztosítása volt a hidegvizes csatorna működő képessége érdekében. A szakember a beruházás második üteméről is tájékoztatást adott.
6: Az első ütem feladata az volt, hogy biztosítsuk a megfelelő duzzasztási vízszintet a paksi szelvényben, hogy a hidegvizes csatornába be tudjon jutni a megfelelő mennyiségű víz. Ebben a műszaki etapban megépült 2 csong, mind a jobb parton, mind a bal parton, és stabilizáltuk a mederfeneket körülbelül 40 méteres hozban, a vízfolyás hosszát tekintve 40 méteres hozban. Most elkezdünk egy picikét lassabban, sokkal tervezettebben haladni, és megpróbáljuk stabilizálni és átalakítani ezt a művet úgy, hogy tartósan képes legyen ennek a visszaduzzasztó hatásnak a megtartására.
5: Idén eddig saját erős beruházások valósultak meg Bölcskén. Erről Baranya István, a település polgármestere beszélt rádiónknak.
7: Ebben az évben az önkormányzat leginkább önerőből tudott apró fejlesztéseket elvégezni, és itt fontos kiemelni, hogy az ez évi költségvetés terhelte a tavalyi iskolakonyha felújításunknak a második részlete. Tavaly tudtuk kifizetni a vállalkozónak az első részletet, 23-4 millió forintot, és akkor a második részletet ebben az évben fizettük ki a felújítás kapcsán. Úgyhogy ez is megterhelte a költségvetésünket, de döntöttünk az idei évben több olyan dologról is, amik így gyakorlatilag folyamatosak. A képviselőtestület fontosnak tartja azt, hogy különböző a településnek az arculatát meghatározó fejlesztések azért folyamatosan történjenek. Ebben az évben helyeztünk ki új utcanévtáblákat, már régiek kopottak voltak már, Most biciklitárolókat helyeztünk el a településnek több pontján. Hamarosan én azt gondolom, hogy elkezdjük a buszmegállóknak is a felújítását, így nem biztos, hogy egyszer az összesebb, de apró lépésenként. Döntöttünk arról, hogy egy új fogorvosi széket is beszerzünk még ebben az évben, mert a korábbi már a használat során gyakorlatilag elhasználódott, és nem üzembiztos, elég sokat kell már szervizelni, úgyhogy erről is döntöttünk.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 11 óra 4 perc van, folytatjuk a Paks FM-en a jó hangulattal. Maradjatok velem, itt lesz velünk Louis és a Get Lucky, Tiesto, Tolvaj Reni, Major Lazer és még sokan mások. Az érdekességet sem hagyhatom el, és egy fontos megjegyzést, hogy mindenkinek egy kicsit a kedvére tegyek, péntek van, így nem sokára élvezhetjük a hétvége nyugalmát. Zenével meg előbb megy, szóval most jön a Get Lucky.
1: Egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Attól vagy rendtől szólt a túsz, és ha ma már rákerestél valamire a neten, akkor tulajdonképpen egy szülinapost is megtaláltál. 1998. szeptember 4-én alapították ugyanis a Google-t Larry Page és Sergey Brin. Az egész egy egyetemi kutatási projektből indult, és eredetileg nem a Google volt a kereső neve, hanem Backrub, ami azért ma már elég furcsán hangzana. A Google név a Google matematikai kifejezésből jön, ami azt az egyes után 100 nullát jelent. Ezzel arra akart utalni, hogy elképesztően sok információt szeretnének rendszerezni, és hát sikerült is. Ma már annyira beépült az életünkbe, hogy a googlözés önálló igévé vált. Ha valamit nem tudunk, jó eséllyel nem lexikont veszünk elő, hanem beírjuk a keresőbe. Szóval szeptember 4-e egy kicsit az internet egyik nagy születésnapja is. A születésnapra szintén zenélünk, jön Major Lazertől és Seattle-t.

Wolf Katitól a Szerelem miért múlsz. Most pedig kicsit visszamegyünk az időbe. 1888-ban ezen a napon George Eastman szabadalmat kapott a tekercsfilmet használó fényképezőgépre, és bejegyezte a Kodak márka nevet is. A Kodak név mögött egyébként nincs különösebb jelentés, Eastman egyszerűen egy rövid, könnyebb, megjegyezhető szót szeretett volna, amelyben szerepelhet a K betű, mert utólag nagyon szerette ennek a betűnek a hangzását. A Kodak azért fontos, mert fényképezést sokkal egyszerűbbé és elérhetőbbé tette az átlag emberek számára. Korábban egy fénykép elkészítése jóval bonyolultabb procedúra volt, nem csak elővetted a gépet és kattintottál egyet. A cég egyik híres korai szlogenje nagyjából úgy szólt, ön megnyomja a gombot, mi elvégezzük a többit. És belegondolni is érdekes, akkoriban egyetlen fotó is eseménynek számított, ma pedig egy nyaralás első napján képesek vagyunk több száz képet készíteni, amelyek felét valószínűleg soha többé nem nézzük meg. Ez a történet az első tekercses fényképezőgépnek, most pedig menjünk tovább, és szóljon Nick Carswalltól az I Won't Let the Sun Go Down on Me. Úgy érzem, hogy hosszabb címet nem is adom.

Rúzsa Magditól szólt az Egyszer fent, egyszer lent. Most pedig visszaugrunk 2002. szeptember 4-ére, 24 évvel ezelőtt Kelly Clarkson az első amerikai idol döntőjében nyert. Akkor még mindössze 20 éves volt, és valószínűleg ő sem sejtette, hogy ez a győzelem mennyire megváltoztatja majd az életét. Az amerikai Idol első évada óriási siker lett Amerikában, Kelly Clarkson pedig lényegében egyik napról a másikra országosan ismert énekessé vált. A győzelem után nagyon gyorsan beindult a karrierje, később Grammy-díjakat is nyert, és olyan dalai jelentek meg világszerte, mint a Since You've Been Gone, a Because of You vagy a Stronger. Az egész történetben talán az a legérdekesebb, hogy ma már teljesen megszoktuk, hogy számítanak az énekes tehetségkutatók, de 2002-ben az amerikai Idol még egészen új jelenség volt, és szeptember 4-e lett az a nap, amikor az első győztes nevét kimondták, Kelly Clarksonét, és most szóljon tőle az

ölelni bilincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal össze, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül, én miattad szeretném hinni, hogy az élet

folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kell a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj Zenekar érkezik.

0: helyzet, fényreírt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger, az álomotthonok szakértője.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Bezárják a Goethe Intézet moszkvai, szentpétervári és jekatyerinburgi kirendeltségét, jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter csütörtökön a Vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon, írja az MTI. A portál értesülései szerint a lépésre arra válaszul kerül sor, hogy a német hatóságok a berlini oroszház működésének megszüntetéséről hoztak döntést. Magyarországon is pontosabb és megbízhatóbb időjárás előrejelzést tesz lehetővé az új európai meteorológiai műhold, az MTGI-2, amelyet augusztus végén sikeresen pályára állítottak Francia Guyanából, értesült az MTI. Az új műhold, ha minden a tervek szerint halad, 2027-ben kapcsolódhat be az európai meteorológiai szolgálatok teljes értékű működésébe, és ettől kezdve a gyorsan változó időjárási jelenségekről eddig elképzelhetetlen részletességű adat folyamálhat majd rendelkezésre. Hétvégén befejeződött a Paks Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb beruházás első üteme. Kótai László, az Országos Vízügyi Főigazgatóság által megbízott védelemvezető rádiónknak elmondta, hogy a beruházás célja a megfelelő duzzasztási vízszint biztosítása volt a hidegvizes csatorna működő képessége érdekében. A szakember a beruházás második üteméről is tájékoztatást adott.
4: Az első ütem feladata az volt, hogy biztosítsuk a megfelelő duzzasztási vízszintet a Paksi szelvényben, hogy a hidegvizes csatornába be tudjon jutni a megfelelő mennyiségű víz. Ebben a műszaki etapban megépült két csonk, mind a jobb parton, mind a bal parton, és stabilizáltuk a mederfeneket körülbelül 40 méteres hozban, a vízfolyás hosszát tekintve 40 méteres hozban. Most elkezdünk egy picikét lassabban, sokkal tervezettebben haladni, és megpróbáljuk stabilizálni és átalakítani ezt a művet úgy, hogy tartósan képes legyen ennek a visszaduzzasztó hatásnak a megtartására.
3: Szekszárdi munkavégzési helyen bűnügyi főügyintézőt keres a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság, adta hírül a szervezet a közösségi oldalán. A munkakör fő feladatai közé tartozik a bűncselekmények felderítése és vizsgálata, valamint a rendőrkapitányságok bűnügyi ügyfeldolgozó tevékenységének szakmai irányításában való részvétel. A jelentkezés feltétele felsőfokú végzettség, B-kategóriás vezetői engedély és felhasználói szintű office ismeret. A pályázók fényképes önéletrajzzal jelentkezhetnek a kocsmar@tolna.polisz.hu e-mail címen.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Új idény, új megjelenés. A Paksi FC bemutatta 2026-27-es szezonra készült szereléseit, amelyek a megszokott klubszíneket modern és különleges részletekkel ötvözik. A hazai zöld mez alapját egy 3D hatású apró pöttyökből felépülő dinamikus textúra teszi igazán egyedivé. A finoman változó mintázat egyszerre látványos és letisztult, elegáns megjelenést kölcsönöz a szerelésnek. Ehhez igazodva az idegenbeli mez is új külsőt kapott, csak éppen fekete alapon, ugyanakkor a tavalyi igen kedvelt zöld-fehér csíkos változatot is megtartják a szezonban, írta a klub a honlapján.
2: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most, Paksfm Best of 90-es évek. Egy órán keresztül déltől egyig.
5: Elmúlott dél, péntek van, ez azt jelenti, hogy megkezdjük a Best of 90-es óránkat, csak a 90-es évekből játszok. Itt leszelünk Tarkan, Dina Carroll, Sue Judith, Celine Dion, Guns N' Roses, a Bikinitől is játszok, és még sokan mások. Tartsatok velem, jön a 90-es évek hangulat. Elsősorban Tarkántól jön a Simarik.
2: Paks FM Best of 90-es évek, a 96.3-as frekvencia.

A Paks FM Best of órájában szólt az All By Myself Celine Dion-tól egyik legikonikusabb és legnagyobb hatású slágere. A dal eredetileg Eric Carmen írta és énekelt 1975-ben, ám Dion 1996-os feldolgozása vitte világszerte hallhatatlanná. Celine Dion verziójának védjegye a dal csúcspontján kiénekelt elképesztő F5-ös hang, amely a popzene történetének egyik legnehezebb énekesi teljesítménye. A dal egyébként helyet kapott a Billboard Hot 100-as listán is. A következő dal, amit pedig a 90-es évekből fogok játszani, az nem más, mint a Knockin' on Heaven's Door, a Hard Rock történetének egyik leghíresebb feldolgozása, amelyet a Guns N' Roses tett világszerte ismerté. A dalt eredetileg Bob Dylan írta és énekelte 1973-ban Pat Garrett és Billy a Kölyök című filmhez. A zenekar először 1990-ben rögzítette a dalt a Tom Cruise főszereplésével készült Mint a villám című film betétdalaként. A nagy közönség számára végül az 1991-es Use Your Illusion 2 című stúdióalbumon jelent meg, majd kislemezként is kiadták. Így szóljon most a Guns N' Roses-tól a Knockin' on

Ez a Best of 90-es óránk pénteken déltől egyig, ez pedig a Bikini Együttes 1997-es a Szabadság Rabszolgái című albumán megjelent Csak dolgozni ne kelljen. A zenekar egyik legikonikusabb társadalom kritikai dala, a karakteres lüktető basszusgitár bevezetővel indul, a szerzemény kesernyi és humorral figurázza ki a folyamatos megélhetési hajszát, fogalmazza a monoton, taposó malomból vágyakozó emberek kiszabadulását. Ez a lemez jelentette a zenekar visszatérését az 1992-97 közötti szünet után, így a dal különleges energiával képviseli a Bikini klasszikus dallamos hard rock és pop rock vonalát. A következő dal pedig a 90-es óránkban az Informer, a kanadai reggae hip-hop zenész Snow születési nevén Darren O'Brien 1992-ben megjelent világhírű slágere, amely az 1993-os 12 Inches of Snow című debütáló albumának vezető kislemeze volt. A dal óriási sikert aratott, 7 héten át vezette az amerikai Billboard Hot 100-as listáját, és a világ egyik legnagyobb példányszámában eladott reggae felvétele lett. Snow a dalt egy verekedés miatti előzetes letartóztatása alatt írta meg, a szöveg egy rendőrségi információról szól, aki feladta őt a hatóságnak. Mire a szám 1993-ban a toplisták élére ugrott, Snow éppen börtönben ült, és állítólag egy raptársától tudta meg, hogy a dala világsláger lett. Később minden vád alól felmentették. Hallgassuk most mi is Snowtól az Informert. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I keep on bum bam. Take the money.

0: Hathaway szólt a What is Love 1993-ból. Ez az három is a Best of 90-es óránkat. Déltől egyik, csak a 90-es évekből játszottam. 13 óra után pedig visszatérünk az old time slágerekhez. Maradjatok velem!
1: Ez volt a Best of 90-es évek. Minden pénteken egy órán keresztül, déltől egyig. Best of órák.

0: slágereivel. És most következik a Pax FM hírek napi hír összefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. szeptember 4-én pénteken 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. A fenékküszöb beruházás második üteméről beszélt a szakember. Szolnokról is érkeztek a paksi sárboré rendezvényre. Új mezdizájnt mutatott be a Paksi FC. Jönnek is a részletek.
0: Paks FM hírek.
1: Hétvégén befejeződött a Paks Duna-Szentbenedek közötti fenékküszöb beruházás első üteme. Kótai László az Országos Vízügyi Főigazgatóság által megbízott védelemvezető rádiónknak elmondta, hogy a beruházás célja a megfelelő duzzasztási vízszint biztosítása volt a hidegvizes csatorna működő képessége érdekében. A szakember a beruházás második üteméről is tájékoztatást adott.
2: Az első ütem feladata az volt, hogy biztosítsuk a megfelelő duzzasztási vízszintet a paksi szelvényben, hogy a hidegvizes csatornába be tudjon jutni a megfelelő mennyiségű víz. Ebben a műszaki etapban megépült két csong, mind a jobb parton, mind a bal parton, és stabilizáltuk a mederfeneket körülbelül 40 méteres hozban, a vízfolyás hosszát tekintve 40 méteres hozban. Most elkezdünk egy picikét lassabban, sokkal tervezettebben haladni, és megpróbáljuk stabilizálni és átalakítani ezt a művet úgy, hogy tartósan képes legyen ennek a visszaduzzasztó hatásnak a megtartására.
1: Újra megtelt élettel és prémium borokkal a Sárgödör térre augusztus 29-én szombaton este. Sárborét rendezett a Paksi Sárgödör téri Présház tulajdonosok egyesülete. 4 pince, 5 borászat vett részt a zenés pince túrán, pincénként háromféle bort kóstolhattak a résztvevők. A legjobb paksi borokat ezúttal 5 borász kínálta, a Kovács, a Krausz, a Tímár, a Mayer pince és Hirci Ferenc borait is megkóstolhatták a nedű kedvelői. Ízletes borkorcsolyák várták minden présházban a résztvevőket, a hamisítatlan nyári ritmusokat DJ Gico biztosította. Mayer Antal borász rádiónknak arról is beszélt, hogy a szárazság nem a minőség, inkább a mennyiség rovására megy majd.
3: Idén is teljes szortimenttel készültem a rendezvényre. 10 bort kínálok, fehér rozé, Schiller és vörösborokat egyaránt. Nagyon nehéz évjárat volt az idei, főleg a szőlőknek sajnos. Nagyon kevés csapadékot kaptak, és sok olyan tőke van, amik sajnos ki is száradt. Így ebből adódóan a szőlőtőkék, illetve hát a fürtőkben nagyon kevés víz jutott, és nagyon picik a bogyók. A mennyiség az nagyon-nagyon kevés. A minősége nem lesz gond, viszont a mennyiséggel komoly problémák vannak. Ez minket is valamilyen szinten megvisel, azért nem örülünk, hogyha így látjuk szenvedni a szőlőket.
1: A szombati sárboréra érkeztek távolabbi vidékről is. Kálmánné Pászti Magdolna például Szolnokról kifejezetten Schillert jött kóstolni, mivel ez a kedvence. Több mint 4 éve visszajáró vendégek Paksra.
4: Igazából ezen a rendezvényen még soha nem voltunk. Baráti társasággal vagyunk itt. Konkrétan egy borásszal vettük fel a kapcsolatot évekkel ezelőtt. Kovács Mihály főpohárnok nagy örömmel fogadott bennünket. Már több mint 4 éve visszajáró vendégek vagyunk. Gyönyörű a Sárgödör tér. Fantasztikus ez a hagyománya, hogy őrzik a borászatok ezt a csodálatos kis gyöngyszemet, a boros pincéket. Csak egy sétát tenni is egy élmény ezen a környéken.
0: Paks FM hírek.
1: Idén eddig saját erős beruházások valósultak meg Bölcskén. Erről Baranya István, a település polgármestere beszélt rádiónknak.
5: Ebben az évben az önkormányzat leginkább önerőből tudott apró fejlesztéseket elvégezni, és itt fontos kiemelni, hogy az évi költségvetés terhelte a tavalyi iskolakonyha felújításunknak a második részletet, tavaly tudtuk kifizetni a vállalkozónak az első részletet, 23-4 millió forintot, és akkor a második részletet ebben az évben fizettük ki a felújítás kapcsán. Úgyhogy ez is megterhelte a költségvetésünket, de döntöttünk az idei évben több olyan dologról is, amik így gyakorlatilag folyamatosak. Képviselőtestület fontosnak tartja azt, hogy különböző a településnek az arculatát meghatározó fejlesztések azért folyamatosan történjenek. Ebben az évben helyeztünk ki új utcanévtáblákat, mert a régiek kopottak voltak már. Most biciklitárolókat helyeztünk el a településnek több pontján. Hamarosan én azt gondolom, hogy elkezdjük a buszmegállóknak is a felújítását, így nem biztos, hogy egyszer az összeset, de apró lépésenként. Döntöttünk arról, hogy egy új fogorvosi széket is beszerzünk még ebben az évben, mert a korábbi már a használat során gyakorlatilag elhasználódott, és nem üzembiztos, elég sokat kell már szervizelni, úgyhogy erről is döntöttünk.
1: Őszi búcsút és kemencés ünnepet rendeznek szeptember 12-én Úszdon a Renkec József ifjúsági szálon. A program délben a kemence befűtésével kezdődik, majd közös sütés 16 órától Gulyás Uzsonna várja a résztvevőket. Délután a Pereputy együttes gyermekműsora, majd a Medinai Tambura zenekar koncertje szórakoztatja a közönséget. 20 órától Telledi irodalmi szösztenetei, 20 óra 30 perctől pedig Hán Róbert zenéje zárja a programot. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy az ételekre szóló jegyek a helyszínen csak korlátozott számban lesznek elérhetőek, elővételben pedig szeptember 10-éig vásárolhatóak az önkormányzatnál. Szekszárdi munkavégzési helyel bűnügyi főügyintézőt keres, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság adta hírül a szervezet a közösségi oldalán. A munkakör fő feladatai közé tartozik a bűncselekmények felderítése és vizsgálata, valamint a rendőrkapitányságok bűnügyi ügyfeldolgozó tevékenységének szakmai irányításában való részvétel. A jelentkezés feltétele felsőfokú végzettség, B-kategóriás vezetői engedély és felhasználói szintű office ismeret. A pályázók fényképes önéletrajzzal jelentkezhetnek a kocsmar@tolna.polisz.hu e-mail címen. Magyar vígjátékot vetítenek szeptember 9-én szerdán 15 órától a Pincehelyi Könyvtár moziban. A látogatók a Katyi című filmet tekinthetik meg az eseményen, a vetítés mellett a szervezők kvízjátékkal is várják az érdeklődőket, a programon való részvétel díjtalan.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Új idény, új megjelenés. A Paksi FC bemutatta a 2026-27-es szezonra készült szereléseit, amelyek a megszokott klubszíneket modern és különleges részletekkel ötvözik. A hazai zöld mez alapját egy 3D hatású apró pöttyökből felépülő dinamikus textúra teszi igazán egyedivé. A finoman változó mintázat egyszerre látványos és letisztult, elegáns megjelenést kölcsönöz a szerelésnek. Ehhez igazodva az idegenbeli mez is új külsőt kapott, csak éppen fekete alapon, ugyanakkor a tavalyi igen kedvelt zöld-fehér csíkos változatot is megtartják a szezonban, írta a klub a honlapján. A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
6: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
7: Ezek voltak az egy órai hírösszefoglalók, most pedig visszatérünk a zenékhez, itt lesz önök Ed Sheeran, Lil Nas X, és még sokan mások, Lofi Beginát, illetve nem maradhat el a hétvége előtt a program ajánló is, elmondom, hogy milyen lehetőségeink lesznek a hétvégén kikapcsolódásra, továbbá, hogy milyen időjárásra számíthatunk. Első körben jön Artemastól az I Like The Way You Kiss Me.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Tegnap kezdődött Pakson a Borbála Fesztivál, ami egészen szeptember 5-ig tart. Majd olyan fellépők lesznek 17 órától például a

0: Szeptember 7-én Szekszárdon lesz Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin zongora művészek hangversenye, hétfőn 18 órától a Művészetek Házában. Szeptember 9-én Bakson lesz kiállítás Kovács Norbert szobrászművész. A megnyitó szeptember 9-én szerdán 17 órától lesz a Csengédénes Kulturális Központ kiállító termében. Szeptember 10-én Kalocsán lesz koncert Lakatos Ágnes Special Zone Jazz koncert. Szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár kamaratermében. Szeptember 12-én mese délelőtt a Csavargó kisautó Kalocsán a Tomori Pál Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában. Szeptember 12-én szombaton 10 órától.
1: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: most. Nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat. Több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugati szél egyre több felé északnyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő. Vasárnap csak kevés fátyol felhő lesz felettünk, többnyire napos időig érkezik, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések kíséretik, hajnalra 9-17 fokig hűl le a levegő. A szélvédett helyeken lehet ennél hidegebb, míg délután folytatódik a mérsékelt meleg, nyárias idő. A legmelegebb órákban 24 és 30 fokot mérhetünk majd.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel.

0: rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: Képzeljétek, a héten két újdonságot is hozok. Az egyik személyes kedvencemmé vált az elmúlt hetekben. Végre bemutatkozik itt is. Tapik újdonsága Becky G-vel közösen. Ez a Szóli Papi.

0: most szombat délután 3 és 6 között meghallgathatod az előző két dal teljes egészében, aztán meglátjuk, hogy a sorsuk hogyan alakul a következő hetekben. Minden esetre tarts most is velem, és pörgessük le együtt a hivatalos slágerlistát.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgess le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este

0: szöveget.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: www.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Reklámot hallottatok.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a jére, s nem jártam a három.

0: Hallott pénztől szólt az annyi mindent, nem szerettem még. Ezzel én el is búcsúzom, és lezárom az egy órát, kettő órától pedig jön a Szabad Péntek csapata egészen 4 óráig. Fogadjátok őket szeretettel, és mindenkinek szép hétvégét kívánok, és jó rádiózást, sziasztok!
1: Mindjárt folytatjuk. Indul a Szabad Péntek a Paks FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba? Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
3: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
2: Igen, az egész lakást én nem bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
4: Konyhabútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával!
1: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén elűzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irányos irány, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírbolt Pakson, a Dózsa György úton a könyvtárral szemben. Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Brit-francia csúcs találkozót tartottak csütörtökön Londonban, írja az MTI. Andy Burnham brit miniszterelnök a Downing Street-en fogadta Emmanuel Macron francia államfőt, akivel elsősorban a La Manche csatornán zajló tömeges embercsempészet megfékezéséről, illetve Nagy-Britannia és az Európai Unió közötti viszonyrendszer szorosabbra vonásáról tárgyalt. A magyar kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új 7 éves költségvetését, ha az megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek. Mindenről Magyar Péter tájékoztatta António Costát, az Európai Tanács elnökét, akit szerdán Budapesten fogadott a magyar miniszterelnök. Szekszárdi munkavégzési helyel bűnügyi főügyintézőt keres a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság, adta hírül a szervezet a közösségi oldalán. A munkakör fő feladatai közé tartozik a bűncselekmények felderítése és vizsgálata, valamint a rendőrkapitányságok bűnügyi ügyfeldolgozó tevékenységének szakmai irányításában való részvétel. A jelentkezés feltétele felsőfokú végzettség, B-kategóriás vezetői engedély és felhasználói szintű office ismeret. A pályázók fényképes önéletrajzal jelentkezhetnek a korcsmar@tolna.polisz.hu e-mail címen. Idén eddig saját erős beruházások valósultak meg Bölcskén, erről Baranya István, a település polgármestere beszélt rádiónknak.
6: Ebben az évben az önkormányzat leginkább önerőből tudott apró fejlesztéseket elvégezni, és itt fontos kiemelni, hogy az ez évi költségvetés terhelte a tavalyi iskolakonyha felújításunknak a második részletet, tavaly tudtuk kifizetni a vállalkozónak az első részletet, 23-4 millió forintot, és akkor a második részletet ebben az évben fizettük ki a felújítás kapcsán. Úgyhogy ez is megterhelte a költségvetésünket, de döntöttünk az idei évben több olyan dologról is, amik így gyakorlatilag folyamatosak. A képviselőtestület fontosnak tartja azt, hogy különböző a településnek az arculatát meghatározó fejlesztések azért folyamatosan történjenek. Ebben az évben helyeztünk ki új utcanévtáblákat, már régiek kopottak voltak már. Most biciklitárolókat helyeztünk el a településnek több pontján. Hamarosan én azt gondolom, hogy elkezdjük a buszmegállóknak is a felújítását, így nem biztos, hogy egyszer az összeset, de apró lépésenként. Döntöttünk arról, hogy egy új fogorvosi széket is beszerzünk még ebben az évben, mert a korábbi már a használat során gyakorlatilag elhasználódott, és nem üzembiztos, elég sokat kell már szervizelni, úgyhogy erről is döntöttünk.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
5: Új idény, új megjelenés. A Paksi FC bemutatta 2026-27-es szezonra készült szereléseit, amelyek a megszokott klubszíneket modern és különleges részletekkel ötvözik. A hazai zöld mez alapját egy 3D hatású apró pöttyökből felépülő dinamikus textúra teszi igazán egyedivé. A finoman változó mintázat egyszerre látványos és letisztult, elegáns megjelenést kölcsönöz a szerelésnek. Ehhez igazodva az idegenbeli mez is új külsőt kapott, csak éppen fekete alapon, ugyanakkor a tavalyi igen kedvelt zöld-fehér csíkos változatot is megtartják a szezonban, írta a klub a honlapján.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a paksfm slágereihez. És indul a szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig. Már is kezdünk!

0: vadpéntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 14 óra 7 perckor megkezdjük e heti szabad péntekünket, és itt van velem a stúdióban Strasser Tamás. Szia Tamás!
2: Szia Gabi!
1: Én pedig Harmad Gabi vagyok, ezúttal Józsit, Weiss Józsit nélkülöznünk kell, úgyhogy szomorúak vagyunk.
2: De... Hát vele csak úgyis sűrűbben szoktunk lenni, tehát...
1: Nem igaz, nagyon szeretjük a Józsit, sok vidám dolgot szokott itt mondani, és sok poént, úgyhogy nagyon szeretjük a gondolatait is, de ma nélkülöznünk kell, úgyhogy ma Tamással fogjuk itt végigbeszélni a hétnek a történéseit, és szerintem kezdjünk egy oktatásügyi kérdéssel, ugye most az oktatás több szempontból is érdekes, egyrészt a pedagógus sok demokratikus szakszervezete ugye itt ultimátumot adott a kormánynak a béremelés kapcsán, de most én nem erről szeretnék elsősorban beszélni, hanem Lannert Juditnak a kijelentéséről, ami viszonylag nagy port kavart itt az elmúlt napokban, ugyanis az oktatási miniszter azt mondta, hogy a pedagógusnak az megy jelenleg, akinek az a fajta oktatás, ami most van, az testhez álló, és ezek nem az önállóan gondolkodó, innovatív emberek a miniszterasszony szerint. Hát azért én ezzel tudnék vitatkozni, de először is kíváncsi lennék a te véleményedre, Tamás.
2: Oké, de mi, hogy hívják, a kivétel erősíti a szabályt, vagy arról beszélünk, hogy nagy átlagban? Mert nyilván mindennel lehet vitatkozni, és minden megállapítás egy kicsit sarkos.
1: Igen, minden megállapítás egy kicsit csak.
2: De miért probléma az, hogy mondjuk bedobja a követ egy miniszter, elmondjuk, hogy mi a helyzet, mert például lehet az egy oktatásnak is a problémája, hogy nem az, hogy nincs elég pénz, hanem például nem a megfelelő emberek mennek. Lehet, hogy mind a kettő, sőt, még 53 más dolog is problémát jelent. De miért nem lehet az, hogy mondjuk van egy felvetés, és arról úgy beszéljünk, ahogyan van. Tehát például abszolút. Miért gondolod, mondjuk őneki megkérdezzük, hogy miért gondolod, hogy ez így van, ezt tapasztaltad, mik voltak ezek a tapasztalatok. Keresünk olyanokat, akiknek más véleményük van, nem politikai alapon, hogy te mondjuk alkalmatlan vagy, mert soha életedben nem tanítottál, mert ugye már hallottam ilyet is. Hát nyilván politika nagyon érdekes történet, és... Nagyon sokszor tényleg nem azt látom, hogy meg akarjuk oldani a közös problémáinkat, hanem hát szeretnénk, hogyha az a narratíva lenne az egyetlen, ami közszájon forog, amit én gondolok a világról.
1: Hát igen, ez szerintem is sokan így vannak. Na viszont akkor visszatérve, tehát amit mondasz, az a teljesen egyet tudok érteni. Igen, beszéljünk róla, és dobjuk be egy kicsit a vízbe, a követ az állóvízbe. De amivel nem értek egyet a miniszterasszony kijelentése kapcsán, szerintem azért alapvetően a pedagógusoknak a nagy része, ők sokkal kreatívabbak, mint amit a rendszer eddig engedett nekik. Itt most nem csak arról
2: de
1: van
2: akkor
1: szó...
2: akkor igaza van. Tehát valahogy
1: nem,
2: mégis...
1: nincs igaza, mert ő azt mondja, hogy azok nem kreatív, innovatív emberek.
2: Nem, szerintem... azt mondta, hogy azok mennek el, akik el tudják ezt fogadni. Tehát hajlandók abba belenyomorodni,
1: Na, ez megint nem igaz.
2: Hát ezt mondta.
1: De ez megint nem igaz, hogy igen, ezt mondta, csak ez megint nem teljesen igaz. Mert most gondolj bele, hogy mondjuk 30 évvel ezelőtt milyen oktatási rendszer volt, gondold végig, hogy 2010 után hogyan próbálták meg átalakítani, akár azzal, hogy a szabad tankönyvválasztást megszüntették, akár azzal a én ezt bátran vállalom, hogy baromsággal, hogy ezt a teljesítményértékelési rendszert, meg portfóliókészítést, meg egyebeket behozták, teljesen fölöslegesen vitte el az embereknek, a tanároknak az energiáját a lényeges dolgokról, és egyébként pedig adminisztrálgathattak, önfoglalkoztathattak a pedagógusok. Tehát azt gondolom, aki 30 évvel ezelőtt belelépett egy rendszerbe, ami lehet, hogy az sem volt tökéletes, de hogy azt még sikerült szerintem még rosszabbá tenni a 2010-es évek után, az teljesen egyértelmű, és egyébként ezek az emberek, ezek feltették az életüket egy hivatásra 30 évvel ezelőtt, és ezek az emberek egyre inkább azzal szembesültek, hogy szeretik a gyerekeket, szeretnek tanítani, és egyre több gát, vagy egyre több értelmetlen intézkedés kerül a fejük fölé, amire Rétvári Bence például azt találja mondani, ugye miután most eltörölték ezt a teljesítményértékelési rendszert, hogy hát ennek a gyerekek fogják a kárát látni. Hát nem, nem a gyerekek fogják a kárát látni, mert a gyerekekre marad egyébként több idő, egy, kettő, pontosan azok a korlátok, amiket meg mindenféle ilyen hülye szabályozások, amiket behoztak, amivel csak nehezítik az életet és az adminisztrációt növelik. Tehát pontosan ezek azok, amik szerintem a tanároknak, a kreativitásának, idézőjebben a rovására mentek, mert már nem volt erőd és energiát kreatívnak lenni, és nem azért, mert nem vagy kreatív. Az lehetséges, hogy nem minden pedagógus egyformán tud kapcsolódni a gyerekekkel, tehát hogy vannak különbségek pedagógus és pedagógus között, de azt, hogy így kijelenteni, hogy azok mennek az oktatásba, akik nem önállóan gondolkodnak és nem innovatív emberek, szerintem azért ez egy erős kijelentés. Na.
2: Jó, de azok után azért most, amikor én voltam pályaválasztás előtt, és tulajdonképpen akár ebbe a generációba bele is férhetnék, akkor azt mondták nekünk, ha nem veszik fel sehova, majd jó lesz elmész tanárnak. Tehát azért ez nagyon régóta átszövi a magyar közgondolkodást és kultúrát.
1: De ez a mutatja, másik... hogy mennyire primitívek vagyunk, már bocsánat, mert szerintem a legszebb és legfontosabb feladatok egyike az a gyerekeknek a nevelése, és a gyerekeknek a jövő nemzedékek oktatása, és ezzel csak a saját magáról állítja ki egyébként, ha ez így van, 50 éve is akár a bizonyítványt a magyar társadalom, mert bocsi, mind a ketten jogászok vagyunk, és én marha sokat tanultam meg, mit tudom én, nem érzem a jogászi feladatot ugyanolyan hasznosnak és pozitívnak, mint amit mondjuk egy pedagógus el tud érni a társadalmon belül. Mégis mindenki azt hiszi, beleértve akár az én szüleimet is, hogy a világ legjobb dolga az, hogy valaki jogász. Nem.
2: Jó, de ez legyen a te problémád. Akkor fordítva teszem fel a kérdést, és ebben lehet, hogy igaza van. Hány ember lehet ma Magyarországon, aki tehetséges pedagógus lenne, kedve is lenne hozzá, de nem volt hajlandó megcsinálni, miközben mindannyian nyertünk volna vele. Ez lenne az igazi. Mert hogyha ezek kiszorítanák azokat az embereket, akik esetleg mégis úgy vannak, hogy maradékelven csinálták végig és szürkültek bele a rendszerbe, akkor tudnánk, hogy egyébként lehet, hogy ő neki van igaza. Mert igazából a másik oldal dönteni el, hogy hány pedagógust, jó pedagógust vesztettünk el, akik zseniket nevelhettek volna, most bocsánat érte, tegyük fel így a kérdést.
1: Abszolút értem, abszolút.
2: Akkor így, ez lenne az, de ezt nem tudjuk megcsinálni.
1: Hát ezt nem, meg ezt igen, ezt nagyon nehéz, de az viszont szerintem fontos e tekintetben, hogy a társadalomnak a hozzáállása, tehát ahogy, mint ahogy ezt most mondtad, mert nektek is azt mondták, hogyha nem leszel jó semmire, majd elmész tanárnak, tehát a társadalom így áll hozzá, most képzeld el, hogy ez a hozzáállás hány embert kedvetlenített el, és mondta azt, hogy nem megyek tanárnak, holott, aztán elkezd dolgozni jogászként, közgazdászként, mérnökként, nem tudom, és akkor az életének egy pontján 40-50 éves kora között valahol jön az, hogy én ezt nem szeretem, nekem ez nem
2: ezzel tudom. Mindenki így van, tehát ezt elmondom neked, de egyébként azért
1: részgalmas a téma. Hogy fejezem be a mondatomat? Na, és hogy ez a probléma, hogy ezek az emberek egyébként lehet, hogy tök jó tanárok lettek volna, és tök más lenne a gyerekek hozzáállása az oktatáshoz. Az egész világ teljesen más lenne, ha ezek az emberek ott és akkor szülői és társadalmi nyomásra nem a mérnök, a jogász, meg az orvos, meg a hasonlók mellett döntenek.
2: Nem hiszem, hogy lett, nem hiszem azt, hogy társadalmi nyomás a legerősebb. Abba a korban én, ne haragudjál, te ma is olyan vagy, hogy semmilyen társadalmi nyomásnak nem akarsz megfelelni, és nagyon sokan vannak ilyenek.
1: Nem haragszok, én ezt vállalom.
2: Jó, de akkor miért feltételezed, hogy azok, akik egyébként ilyen kreatív és önálló autonóm személyiségek, azok mondjuk engedtek volna. De pont egyébként jól mondott, Finnországban mindenki tanár akar lenni, most jó értelemben.
1: Jó, de azért azt nem felejtsük el, és ez sokat számít szerintem, hogy itt Magyarországon, illetve a döntésnek a hátterében mindig egy egzisztenciális mérlegelés is van. Tehát, hogy tanárrá válj, vagy ne váljál tanárrá. És azért az sem kedvezett szerintem ennek a döntésnek, hogy nagyon sokáig a tanárbérek nagyon-nagyon alacsonyak voltak, és ennél fogva Persze, hát ki akar elmenni idézőjelbe ébérért, amikor nincs mondjuk szülői háttér, tehát hogy meg kell teremteni az egész életét. Szerintem ez nagyon sok tényezős dolog, de én minden esetre a miniszterasszonynak azért ezt a kijelentését egy kicsit erősnek tartom.
2: Én azt gondolom, legalább beszélünk róla, hogy mi a probléma, min kell változtatni. Egyébként lehet, hogy egyszerre mindenen kell változtatni, de lehet, hogy ez szép apránként is lehet, és ne felejtsd el, a magyar társadalom hihetetlenül be van feszülve, amikor az egy darab gyerekről, vagy fél gyerekről beszél, amilyen neki van, és hogy hú, ő a legjobbat kapja, és egyszerűen nem képes felszabadultan a gyerek érdekeit nézni, hanem egyszerűen, hogy nehogy később szó érje a ház elejét, megy a tömeg után. És ez nagy baj.
1: Hát ez igen.
2: Tehát így nem fogsz önállóan jó tanárokat választani, és azért volt ott még egy nagyon komoly kérdéskör, amit érdemes végigbeszélni, főleg itt, amivel én soha nem voltam túl népszerű, azért a kisfalvak, amelyek azt mondják, hogy elveszítik az identitásukat, ha az iskola, mert ugye ez is ott van.
1: Igen, csak annyi, hogy egy szünetet tartunk, és utána akkor innen folytatjuk, mert erről is igen, mindenképpen kell beszélnünk, hogy akkor most megszüntessük-e a kicsi iskolákat, és megszüntessük-e a sok tantárgyat.
0: Szabad péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.

0: Szabad péntek a Pax FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: The show must go on, ez szólt a Queen-től itt a Szabad péntekben, és megyünk tovább. Lannert Juditról beszélgettünk az imént Strasser Tamással, és arról a kijelentéséről, mi szerint pedagógusnak az megy, akinek ez a fajta oktatás, ami most van, testhez álló, és a miniszter asszony szerint ők nem az önállóan gondolkodó innovatív emberek, és akkor azzal folytatjuk, mert volt ennek a mondásnak egy másik része, amire Tamás már utalt az előző blokk végén. Ugye azt mondta még a miniszter asszony, hogy azért alacsonyak a bérek, mert sok tantárgy van, és sok kicsi iskola. Meg kell szüntetni a pazarló dolgokat, a sok kis tantárgyat és a sok kis iskolát is. Na, ennek kapcsán akartál te itt valamit mondani, hát ami kapcsán te valószínűleg nem leszel népszerű.
2: Nem, hát azért ez egy nagyon régóta, én nagyon sok emberre találkoztam, hiszen ilyen közegben élek, akik mindig azt mondták, ha oda az iskola, oda az identitása az adott településnek. Azért sokszor látjuk, hogy nem feltétlenül, mert azért nem egy se két település, ha jól működik, akkor egy erős visszaköltözési hullám van, és nem biztos, hogy egyébként nem az, és fiatalok részéről akár. Viszont szerintem vannak olyan erőforrások, amelyeket elpazarolunk. Tehát én azt gondolom, hogy ideje lenne ezt kipróbálni. A politika ettől mindig is félt, tehát hogy iskolákat zárjon be, vagy kórházakat zárjon be idézőjelbe, pedig hát egy magasabb minőség lehetne bizonyos feltételekkel, de mi mindig csak egy-egy szóra ugrunk.
1: Az nem pazarlás, hogy

0: mondjuk adott esetben, hogyha ott helyben van egy megfelelő épület arra, hogy legyenek osztályok, és még gyereklétszám is van, hogy akkor utaztatjuk őket, és most a pazarlást azt ne csak a benzin pazarlásában, tehát az üzemanyagban mérjük, hanem például környezetszennyezésben.
1: Mennyi az elég gyerek?
0: Hát most ezt én nem tudnám megmondani, hogy mennyi az elég gyerek.
1: Tehát azért én elvárnám, hogy így jót tudjunk focizni.
0: Hát most ez nem értelek, tehát hogy 11-en legyenek,
1: akkor 11 fiú, abból általában szokott lenni egy-két falábú, tehát emeljük meg a tétet egy 14-re, és ugyanennyi lány is, bár lány talán több születik, nem tudom, vagy több van, egy 28 fős osztály, ez már szerintem egészen jó.
0: Az már jó, de egyébként hozzáteszem, hogy pedagógus szempontjából és tanítás szempontjából meg pont, hogy az a jó, amikor egy ilyen 14-15 fő van maximum, mert az ilyen kis csoportokban sokkal jobb dolgozni.
1: Rendben, csak ne egy legyen. Ha van 5-14 fős osztály egy területen, akkor az nekem nem probléma, mert akkor tudnak egymás ellen focizni. Vagy érted, hogy mit akarok mondani?
0: Értem.
1: Tehát most nem azon van a foci, de mi rengeteget fociztunk, épp nyilván pingpongoztunk is, meg mindent csináltunk szünetben, de ahhoz kellett, hogy kivel. És szerintem ezeknek van a legerősebb szocializáló hatása. Ahogyan kialakulnak a szolidaritások, a bandázások, a gyűlöletek, tehát egy csomó dolog, de ez nem azért jó, hogy kialakult, mert a megoldások is kialakulnak. Tehát a másik pedig az, hogy jó, nem akarok hülyeséget mondani, de én nagyon sokszor gondolkodom azon, hogy ugye állandóan ADHD-s gyerekekről beszélünk.
0: Igen.
1: Hát basszus. Régen egymást választották le a gyerekek, nem a szülőket. Érted? Kiengedték őket a nagyvilágba, egész nap nem voltak otthon, és egymást választották le. És mire hazamentek, kezelhető gyerekek voltak, mert a másikat nem tudod lefárasztani.
0: Jó, ez most messze vezet, meg megint ugye a témától egy kicsit eltérsz, de egyébként...
1: De annyiban nem, hogy azt továbbra is azt mondom, hogy igen, legyen iskola, ha megfelelő méretű. De kell a gyerekeknek lehet kis osztály, csak akkor legyen belőle 8. Érted?
0: Jó, hát,
1: egy év folyamon.
0: Jó, ebben nagyon nem fogunk egyébként egyetérteni, én azt gondolom, bár lehet, hogy vannak bizonyos szempontból átfedések. Például itt van Paks.
1: Igen.
0: Pakson van, nem tudom, négy általános iskola, mert van a katolikus, ugye van a Bezerédi, a Deák,
1: igen,
0: és
1: négy.
0: Fenn a Rákóczi, az négy.
1: A négy körülbelül.
0: Na, van. Ugye ezekben az iskolákban azért egyikben, másikban, igen?
1: Egy dolgot jegyezzünk meg, ebben a négy iskolában van nincs annyi gyerek, mint amikor én végeztem a kettesbe.
0: Na, ezt akartam mondani, hogy ebben a négy iskolában, aminek egyébként nagyon különböző a profilja, szóval nagyon sok férőhely van. Tehát konkrétan a Rákócziba, tehát ott hát egy picivel talán többen vannak, mint a fele
1: hát
0: a férőhelynek.
1: Gyerek volt, amikor
0: igen,
1: én végeztem.
0: És mondjuk az valóban egy pazarlás, hogyha onnan tekintünk, hogy rezsiköltséget fizetnek mind a két iskolába, stb., aminek azért a fenntartási költsége nem kevés egy évben. Tehát, hogyha mondjuk elférne a két iskolányi gyerek az egy iskolában, akkor az egy racionális döntés lenne, hogyha azt mondanák, hogy jó, akkor ide felhozzuk azt az iskolát, nem bántjuk a két igazgatót, meg amit, tehát két külön intézmény, csak egy épületen belül működjön, de akkor már is megspóroltuk az egyiknek a fenntartási költségét, mert nem kell a záramot fizetni, nem kell az egyebeket, tehát a rezsiköltséget. Az egy tök jó dolog. Nyilván itt a pedagógusok ilyenkor rögtön azt féltenék, hogy úristen, meg fog szűnni a munkám, vagy valami. És én ezt a félelmet megértem, mert valahol reális is, mert az ilyeneket szokták kihasználni arra, tényleg ezeket az átszervezéseket, hogy jó, akkor megszabadulunk X-től, Y-tól, és akkor úgy valamit racionalizálunk, bár szerintem nem az embereken kell spórolni.
1: És most már nem is megy olyan egyszerűen, mert van egy csomó hiány szakma. Tehát a tanári az hiány szakma, matek szakost, fizika szakost,
0: igen,
1: tesi tagozatost, vagy tesi tanár nem tarthat.
0: Igen, igen, de eddig a pontig tartok racionalizálást értelmezhetőnek. Tehát én azt nem tartom egy értelmezhető racionalizálásnak, hogyha van egy kis települési iskola, ahol kevesebb gyerekkel, de még meg lehet tölteni egy vagy akár két osztályt, hogy azokat zárjuk be csak azért, mert egyébként az még racionálisabb legyen, hogy legyen nagy, mert ugye volt egy ilyen mondat a miniszter asszonynak, hogy mert hogy sokkal kisebbek még a gimnáziumaink is itt Magyarországon, mint az európai átlag. Oké, de mondjuk nekünk a legnagyobb városunk Budapest 2 milliós, vannak olyan városok, ahol meg 6-10 millióan vannak. Most bocsi, de mihez képest nézzük meg? Meg az egyik nemzetnek 9,5 millió a létszáma, a másiknak meg 60 millió, tehát...
1: Hát ettől még, hogy mondjam, az, hogy 30 gyerek van egy osztályban, vagy 18, az nem függ, mert azért mindegyik föl van, tehát azért mi nem tudom én, Feröer-szigetek vagyunk, ahol a felnőtteket is be kell íratni, hogy most ez vicc volt tényleg, tehát én azt gondolom, hogy ez működne ez a történet, hiszem meg kell próbálni, és ne mi vitatkozgassunk róla, de ők tegyenek le elénk olyan anyagokat, amelyek ezt vagy azt a verziót megalapozzák. Haszonáldozat alapon, mert igen, azokkal, akiket én mondtam, hogy igen, egy identitás, igenis egy kis faluban az iskola nagyon erős identitást tud képezni, még akkor is, hogyha tényleg kicsi az iskola. De azoknak a gyerekeknek jó-e, vagy ne? Ne én legyek az, aki ezt kitalálom, mert ugye nekem van egy-két tapasztalatom az életből. De lehet, hogy nem az egészet
0: igen,
1: látom.
0: De egyébként, ha gyereket teszed a középpontjába ennek az egész kérdésnek, akkor meg egyértelműen a kicsi iskola jobb. Tehát a gyereknek...
1: Nem lehet de, focizni.
0: De.
1: Ha nem lehet focizni, akkor nem jó az a gyereknek.
0: De hogy?
1: Ezt most mondom.
0: Figyelj, a gyereknek a figyelemre van szükség, és a figyelem ugye az minél kisebb az osztály, annál több figyelem tud ráhárulni.
1: De legyen sok osztály, mondtam. Egy
0: jó,
1: helyen.
0: Hát
1: tehát ne az legyen, hogy egy iskolában van 10 gyerek egy osztályban, akik semmit nem tudnak csinálni, mert akkor a korkülönbség. Mert lehet, hogy egy gimnáziumban már lehet az elsős és a negyedikes tud egymással focizni.
0: Én ebben nem értek egyet. Én azt gondolom, hogy akár még a vegyes csoportok is szerintem működőképesek tudnak lenni. Egyébként sokkal jobban együttműködnek a kicsik a nagyokkal is, mondjuk egy vegyes csoportban, de
1: foci
0: jó.
1: Közben.
0: Hát nem csak foci
1: de
0: közben,
1: a foci
0: nem csak
1: az
0: fociról szól
1: az nagyon
0: életünk. Mi
1: fontos.
0: Vagy te Orbán Viktor?
1: Nem vagyok
0: minden
1: Orbán...
0: a fociról szól.
1: Nem vagyok Orbán Viktor, de igenis a foci nagyon fontos. Lehet, hogy sokszor tőlem ez nem így jön ki, de gyerekként az, hogy hogyan játszol, mit játszol. De egy agykirály katonát se lehet öten játszani. Azt bírtuk, amikor ilyen hosszú sor volt a két oldalon, és nem tudtad, hogy éppen hogyan jön a sztori.
0: Gyerekek tök jól feltalálják magukat, azok, akik közelebb
1: persze,
0: vannak korban egymáshoz. Nem, de
1: kütyűznek.
0: Hogy is. Dehogy kütyűznek az iskolában, nem is el is veszik a kütyűt tőlük.
1: Hát de figyelj, hogy gyerekből mindenkivel jobba kell lenni, és lehet, hogy nem is bírjátok egymás szagát. Ahol van 15 gyerek, meg van 30 gyerek két osztályba, meg 45-50 gyerek három osztályba, ott megtalálod azt a 3-4-et, akivel még jobban vagy, akikkel húzzátok egymást, érted? Tehát én azt gondolom, hogy ez kell. Mert ott lehet kis csoportos és nagy csoportos dinamika is egyszerre. De mondom, én nem vagyok szakember, ezek az én tapasztalataim, én kisiskolába végeztem egyébként nagyon sok évet az életemben, de akkor az még egy optimális méret volt.
0: Uh-huh. Hát, na jó, figyelj, akkor most tulajdonképpen, hogyha summázzuk, amit beszéltünk, akkor te egyetértesz Lannert Judittal, ha jól
1: nem,
0: értem.
1: Nem, azt mondom, hogy gondoljuk végig, mert azért ő sem mondott el mindenféle verziót, azt gondolom, el lehet ebbe az irányba indulni, de ne legyen, hogy is mondjam, sarkos.
0: Hát az ne legyen, de Magyarországon szerintem erre hát nagyjából 1% esélyt látok, hogy nem lesz az.
1: Igen, de ez a probléma, hogy nálunk valamiből csináljunk valamit, egy rendszert, úgyhogy elmondjuk az előnyöket. Hát én azt gondolom, van ebben ráció, de ha csak ez lesz az egésznek a dinamikája, akkor ebbe bele fogunk pusztulni ugyanúgy, mert egyébként nem majd kiheréli a rendszer saját magát.
0: Igen, és nem kell nekünk Mohács sem.
1: Nem.
0: Na, de akkor majd folytatjuk egy zene után, illetve két zene után, és ha már Mohácsot említettem, akkor azért egy kicsit könnyedebb témával folytatjuk, mert hogy beszéljünk a Devecseri Mohácsi emlékműről, igen, ami azóta nincs.
1: Hát az nekik Mohács volt.
0: Igen. Szabad péntek!

0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 14 óra 39 perckor folytatódik a Szabad péntek Strasser Tamással és Harmad Gabival, és ha már Mohácsot említettük, akkor emlékezzünk meg a devecseri mohácsi 500. évfordulójára készült emlékműről, mert hogy nem sokáig vonzotta a turistákat ez a szárnyas falloszra emlékeztető szobor. Ezt a 444 újságírói szúrták egyébként ki, hogy egy ilyen fura formájú faragvány készült devecserben, de hát azóta ugye miután a fél ország ezen röhögött, ezek után úgy döntöttek, hogy átalakítják a szobrot, és most jelenállás szerint ez a szobor már nincs ott. Na most nekem ennek kapcsán azért több kérdés is felmerült, mert hogy egyrészt elképesztően infantilisnek tartom a magyar közéletet, tehát ugye azért a fallosz már eleve, mint jelkép, szóval ez azért egy ősidők óta használt, de még hogyha nem is annak akarták, akkor pláne nem értem, hogy ezen mi a röhögni való, és hogy miért lett ez akkora nagy hír,
2: hát
1: hogy
2: az még... Hát azon még jól összehozható a kettő.
1: Jaj...
2: Tehát most, jó, hát érted, mi azért azt szoktunk... Hogy szopás volt, vagy nem tudom, hogy... Tehát most arra gondolunk,
1: jó, hogy... Jó, itt elvesztettél engem.
2: Jó, hát most akkor egyedül kell végigcsinálni a műsort, ez szörnyű.
1: Jó, hát erre nem vállalkozok,
2: de hát azért arra szoktunk gondolni, hogy amikor egy ilyen tragédia és egy országnak talán az legjelentősebb van nálunk, nagyobb. Tehát ez a Mohács az annyira
1: hát
2: mindennek
1: az
2: ikonikus, annyira a Mohács. Hát Aditól kezdve, tehát nekünk Mohács kell és a többi, tehát annyira átívódott, hogy a nemzeti bukta non plus ultra szerintem, tehát semmi nincsen. A Donkanyar nincsen sehol ehhez képest, most ne értsé félre, nyilván egy nagyon nagy tragédia, de alapvetően erről beszélünk azt hiszem mindig, amikor a végletek, a nemzethalál. És azért akkor megszoktuk, hogy ilyen halomban vannak a halottak, a sírás, a nem tudom én, tehát ehhez képest...
1: Igen, de most, hogy őszinte legyek, én ránéztem erre a szoborra, tehát nekem mondjuk spec nem, nekem a szárnyak tűntek fel először, és nem a fallosz alakzat. Na, de most oké, csak mi van annak a fejében, és miért nem arról beszélünk, hogy mi van annak a fejében, akinek egyébként ez tűnik fel először egy ilyen szoborba.
2: Hát tehát azért ő nagyon férfi volt az illető. Valahol. Tehát én azt gondolom, hogy férfi volt az illető jó eséllyel, mert azért a szárnyakkal együtt egy kicsit erős. Tehát vannak kiegészítők, meg egyebek, de azért...
1: Igen, de hogy ennyire ilyen ösztönszinten vagyunk, hogy mindenről, bármiről, aminek semmi köze egyébként ahhoz, vagy nem az volt a szándék vele, ez jut eszünkbe, és ezek után még ugye a fél ország ezen röhög, és akkor a polgármester pedig ugye azzal menti ki magát a helyzetből, természetesen kötőhártyás. Az alpolgármester igen, viszi el a balhét, és akkor, és hogy kötőhártyás ott meg nem volt ott, meg nem látta, meg AI készített, meg... Szóval,
2: hogy... Nézd, én azt gondolom, hogy te is tudod jól, ilyenek vagyunk, tehát a helyzet alakítja, tehát valószínű, hogy ezek...
1: ilyenek?
2: Nem. Alapvetően azt gondolom, hogy a szereplők balekok. Tehát ezt nem tudom, a Szoboszlai Dominik állította volna fel a kertjébe, mint mohácsi emlék. Egyszerűen ő nem balek. Tehát a magyar társadalomhoz képest egy túl sikeres valami. Érted? Mm-hmm. Tehát valószínű, hogy az, amit ő csinált, az se lehet bukta. Lehet, hogy lenne egy-kettő, aki megjegyezné, halkan, meg kuncogna, de nem állna mögé a tömeg. Tehát azt gondolom, hogy a áldozat szerep, tehát házhoz mentek a fülesér. Tehát ezeket kell. Tehát ezek mindig akkor jön létre ez a helyzet, amikor egyébként, hogy mondjam, tehát teszel érte, vagy, és te olyan vagy.
1: Én meg egy kicsit úgy érzem, hogy a 444 egy kattintásvadász címet, cikket akart írni, ez megtörtént. És
2: de nem hazudtak egyébként.
1: Most kinek mi? Kinek mi jut róla eszébe?
2: Mondom, szárnyas fejvadászat.
1: Ne a szárnyas fejvadász, de mondom, tehát ugye az elsőre ránéztem, én nekem így nem ez, hogy hú, hát ez egy fallos.
2: Nekem tehát, se egyébként.
1: Tehát... De most akkor Érted? Tehát az, hogy így...
2: Hát éhes disznó makkal álmodik. Nincs ezzel semmi probléma, ez még mindig így volt. De egyébként, hogyha nem ilyen lenne a társadalom, és egyébként nem tudná beleképzelni, tehát akkor ez egy rosszul sikerült. Megpróbáltuk, nem jött be. Na de kellenek. Tehát ezért mondom, hogy nem mindegy, nagyon sokszor a szereplők.
1: Igen. Egyébként a kedvenc kommentem az ilyen, a cikk alatt, ami arról szólt, hogy most a HVG cikkét olvastam el, de így voltak kommentek a megosztás alatt, és a kedvencem az volt, amikor valaki azt írt, hogy nem is értem, miért távolították el, egy lángosozót kellett volna alatta nyitni, ami jó tejfölös lángos lehet.
2: Igen, hát igen, tehát én azt gondolom, hogy a internet szubkultúra az mindig megtalálja egyébként a hozzáillő, tehát valakinek mindig lesz egy olyan jó ötlete, amit lehet használni. Igen, tehát szerintem is azok, akik meg egyébként ezt túlreagálják, mert mondjuk találva érzik magukat, azt se gondolom, hogy szerencsés.
1: Hát igen, de minden esetre én ezt biztos, hogy el nem távolítottam volna. A legjobb turisztikai vonzerő lett volna szerintem innentől kezdve a térségbe, de hát ehhez is gyávák vagyunk, hogy bevállaljunk egy ilyet.
2: Mert miért? Mert mindenki igazodik. Tehát korábban máshoz igazodtak, most ehhez igazodunk. Tehát mindig a megmondó emberekhez, vagy akik annak tűnnek éppen legerősebbnek, hát ez tök normális emberi magatartás.
1: Na, jól van. Hát szerintem erről ennyit. Most viszont akkor lépjünk tovább a következő témánkra, az pedig legyen az, hogy megérkezett a várva várt bejelentés a Magyar Péternek, ugye lezárult az uniós pénzekért indított 3 hónapos eljárás, és sikerült ugye minden vállalt mérföldkövet teljesíteni, és szuper mérföldkövet a magyar kormánynak, úgyhogy több 1000 milliárd forint, ha jól emlékszem, 6000 milliárd uh-huh. forint.
2: 6-ról volt szerintem.
1: Igen, 6000 milliárd forintnyi, igen, érkezhet ugye helyreállítási és kohéziós forrás érkezhet Magyarországra. Ugye erről korábban azt mondta a Fidesz, hogy ezt már elköltötték Ukrajnára,
2: igen.
1: Tehát ez már nincsen, aztán most majd meglátjuk, hogy lesz-e, mert én ugye Cseh Tamást is kérdeztem, hogy eznek december 31 a felhasználási határideje, hogy ennyi idő alatt le lehet ezeket hívni?
2: Hát azt gondolom, hogy nagyon sokat a szerint változtattak azért, hogyha látod, hogy 500 milliárd elment a villamos hálózatra, meg stb. Tehát én azt gondolom, hogy olyan projekteket próbáltak előkaparni, amikre azért lehet szükség, sőt szükség van, és relatíve egyszerűbb. Tehát nem az volt, hogy több tízezer kisvállalkozó, meg középvállalkozásnak a különböző ötleteire teszünk, aztán majd valami lesz, mert nincs rá idő. Tehát ez teljesen egyértelmű a történet. Én azt gondolom, hogy ezek a kifizetések, meg határidők, tehát ezek mindig olyan, hogy mit értünk alatta, de nyilván az a következő mérföldkő, ez a december 31, nem kell, hogy megvalósítsuljanak, ezek se teljesen mindegyik, de lesz, ami meg elég lesz. Tehát én azt gondolom, hogy megbeszélték. Nyilván egyébként sokkal érdekesebb az, hogy ami egyébként ehhez valamelyest szól, hogy ugye a következő 7 éves költségvetést lassan össze kéne állítani, és már megy a tapogatózás, és nagyon érdekes volt például, hogy itt most a legutóbbi alkalommal a korábbi Orbán szövetségesek milyen komoly fordulatokat tettek, és hogy Magyar Péter azt mondta, hogy nem, erkölcsileg nem alátámasztható ez a napi 1 millió euró, és reméli, hogy a következő költségvetési ciklusban ez meg is jelenik majd a számlánkon, amit kompenzálnak.
1: Uh-huh. Hát erre kíváncsiak leszünk.
2: Hát mindenre kíváncsiak vagyunk, tehát ez nem kérdéses, hogy mindenre kíváncsiak vagyunk. Inkább az a tényleg a nagy kérdés az egész történetben, hogy tudunk-e úgy kezdeni ezekkel valamit, hogy mondjuk egy nemzeti konszenzus jöjjön létre. Hát, sőt, olyan szó,
1: hogy mint az útelágazás.
2: Igen, és az a baj, hogy lehet, hogy azért olyan nehéz kimondani, mert ami nincs, arról nehéz beszélni, tehát.
1: Igen, szóval bocsánat, konszenzus ott tartottál.
2: Igen, tehát, hogy lehet egy olyan nemzeti konszenzus, hogy most már ne azon versengjünk, hogy most ez a pénz, mert ugye azért a Fidesznek volt egy másik narratívája is, hogy ő ezt a pénzt már el is hozta.
1: Aha.
2: Tehát attól függ, hogy éppen melyik volt a lényeges, most inkább azt kéne a Fidesznek is ellenőriznie, hogy tényleg úgy legyen felhasználva, ahogyan kell.
1: Hát igen, ez lenne a feladat, bár most egyébként nagyon eltűnt a Fidesz, nem? Tehát
2: hát azért a Facebookon nagyon nyomulják.
1: A Facebookon nyomul, igen.
2: Is.
1: Mondjuk, igen, de nem tudom, valahogy én azt érzem, és az egyébként azért érdekes, mert minden ellenzéki pártról ezt érzem, tehát nem csak a Fideszről, mert amíg az MSZP volt az ellenzék a Fidesszel szemben, akkor is azt éreztem, hogy eltűnik a tevékenység. Tehát úgy megvannak a kis parlamenti mandátumaikban, jó, így egymás között ugye tartják a saját táborukkal úgymond a kapcsolatot, meg minden, de például kommunikáció, tehát az, hogy akár az MTI-hez eljuttassanak napi szinten szakpolitikai kérdésekben anyagokat, ez nincs. És keresed
2: hát, a... talán mert nincsen nekik anyaguk.
1: Szerintem amúgy tudnának mit mondani, az más kérdés, hogy erre bármilyen energiát akarnak-e most fordítani, csak hogy valahol meg én azt várnám el egy ellenzéktől mindenkoron, beleértve a korábbit, meg a későbbieket is, hogy igenis, ha ellenzékbe is vagyok, akkor is hasznos javaslatokat tegyek, és kommunikáljak az emberek felé, kifelé is, azokkal is, akik nincsenek a táboromba, és nem tudom, belső intraneten keresztül a most éppen ugye a fidesz.hu, vagy a nem tudom én hol tájékozódnak.
2: Intravénásan, igen. Ja. De figyelj, hány éves vagy? Tehát én azt gondolom, hogy a magyar közélet nem erre indult, és még hiszel a mesékbe. Tehát
1: igen,
2: az a baj,
1: én hiszek. Én az hiszem a baj, azt, hogy nagyon képes sokszor... ez az ország. Fejlődni.
2: Nagyon sokszor pont ez a baj, hogy olyan ígéreteket teszünk állandóan, amiket utána, hogyha hatalomra kerülünk, akkor ugyan szakpolitikailag meg kéne dönteni, de nem lehet, mert azt mondtuk.
1: Most olyan negatív vagy. Na, figyelj, most tartunk meg egy kis szünetit. Nem, sajnos nem reális, negatív. Úgyhogy most tartunk egy kis szünetet, 3 óra után pedig majd Gál István Lászlót, a PTAEK dékánját és büntetőjogi tanszék vezetőjét fogjuk bekapcsolni a vagyonelkobzás kiterjesztése kapcsán, úgyhogy a zenék, illetve a hírek után majd jövünk vissza.
0: Szabad péntek!

0: péntek. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kel a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj Zenekar érkezik.
1: Csak még egyszer, utoljára legyünk egy másik.
0: A kisközben az Umami kávézó előtt minden nap DJ Jéko. Ezen kívül apropó színjátszó egyesület, fényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-éig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
2: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén elűzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irány a Sirály, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály Papírbolt, Pakson, a Dózsa-György úton a könyvtárral szemben.
3: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
4: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3, egy kis állatkert a kisváros tévében.
3: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Brit-francia csúcs találkozót tartottak csütörtökön Londonban, írja az MTI. Andy Burnham brit miniszterelnök a Downing Street-en fogadta Emmanuel Macron francia államfőt, akivel elsősorban a La Manche csatornán zajló tömeges embercsempészet megfékezéséről, illetve Nagy-Britannia és az Európai Unió közötti viszonyrendszer szorosabbra vonásáról tárgyalt. A magyar kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új 7 éves költségvetését, ha az megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek. Mindenről Magyar Péter tájékoztatta António Costát, az Európai Tanács elnökét, akit szerdán Budapesten fogadott a magyar miniszterelnök. Szekszárdi munkavégzési helyel bűnügyi főügyintézőt keres, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság adta hírül a szervezet a közösségi oldalán. A munkakör fő feladatai közé tartozik a bűncselekmények felderítése és vizsgálata, valamint a rendőrkapitányságok bűnügyi ügyfeldolgozó tevékenységének szakmai irányításában való részvétel. A jelentkezés feltétele felsőfokú végzettség, B-kategóriás vezetői engedély és felhasználói szintű office ismeret. A pályázók fényképes önéletrajzzal jelentkezhetnek a korcsmar@tolna.polisz.hu e-mail címen. Idén eddig saját erős beruházások valósultak meg Bölcskén. Erről Baranya István, a település polgármestere beszélt rádiónknak.
6: Ebben az évben az önkormányzat leginkább önerőből tudott apróbb fejlesztéseket elvégezni, és itt fontos kiemelni, hogy az évi költségvetés terhelte a tavalyi iskolakonyha felújításunknak a második részletet, tavaly tudtuk kifizetni a vállalkozónak az első részletet, 23-4 millió forintot, és akkor a második részletet ebben az évben fizettük ki a felújítás kapcsán, úgyhogy ez is megterhelte a költségvetésünket, de döntöttünk az idei évben több olyan dologról is, amik így gyakorlatilag folyamatosak. A képviselőtestület fontosnak tartja azt, hogy különböző a településnek az arculatát meghatározó fejlesztések azért folyamatosan történjenek. Ebben az évben helyeztünk ki új utcanévtáblákat, már régiek kopottak voltak, már Most biciklitárolókat helyeztünk el a településnek több pontján. Hamarosan én azt gondolom, hogy elkezdjük a buszmegállóknak is a felújítását, így nem biztos, hogy egyszer az összeset, de apró lépésenként. Döntöttünk arról, hogy egy új fogorvosi széket is beszerzünk még ebben az évben, mert a korábbi már a használat során gyakorlatilag elhasználódott, és nem üzembiztos, elég sokat kell már szervizelni, úgyhogy erről is döntöttünk.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
5: Új idény, új megjelenés. A Paksi FC bemutatta 2026-27-es szezonra készült szereléseit, amelyek a megszokott klubszíneket modern és különleges részletekkel ötvözik. A hazai zöld mez alapját egy 3D hatású apró pöttyökből felépülő dinamikus textúra teszi igazán egyedivé. A finoman változó mintázat egyszerre látványos és letisztult, elegáns megjelenést kölcsönöz a szerelésnek. Ehhez igazodva az idegenbeli mez is új külsőt kapott, csak éppen fekete alapon. Ugyanakkor a tavalyi igen kedvelt zöld-fehér csíkos változatot is megtartják a szezonban, írta a klub a honlapján.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szabad péntek!

0: péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 15 óra 8 perckor folytatódik a Szabad Péntek Strasser Tamással és Harmad Gabival, és ahogy ígértem nektek, itt van velünk a vonalban Gál István László, a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának dékánhelyettese, büntetőjogi tanszékének vezetője, ügyvéd. Szia, üdvözlünk!
2: Én is üdvözlök benneteket, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Na hát nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állsz, ugyanis egy érdekes hír látott napvilágot a héten, és ugye ebbe a közéleti műsorunkban mindig ezt szoktuk kidumálni, hogy mi történt ezen a héten, és a miniszterelnök Magyar Péter arról beszélt, hogy a jövőben attól is lefoglalhatnak majd vagyontárgyakat, aki nem vett részt a bűncselekményben, de a vagyon feltehetően a bűncselekményből származott. És ugye számos kérdést vett fel, alkotmányossági kérdéseket, jogállamisági kérdéseket, egyebet, de induljunk onnan, mert az egyik érve az, hogy ez egy Európai Uniós irányelvnek az átültetése a magyar jogba. Igaz ez? Ha igen, akkor miről szól ez az irányelv, és egyébként a magyar kormány ezt az irányelvet megfelelően értelmezi, esetlegesen kiterjesztően értelmezi? Hogyan látod te, mint szakmabeli?
2: Igen, van ebben a témában egy 2024-es irányelv, az 1260/2024-es EU-s irányelv. Ez a vagyon visszaszerzésről, illetve vagyon elkobzásról szól. Ez gyakorlatilag 2 éve már hatályos, és a tagállamoknak pedig 2026. november végéig kell legkésőbb átültetni a nemzeti jogukba. Korábban is voltak erre vonatkozó EU-s szabályozások, de ez az irányelv most már tovább megy. Nem egyszerűen a bűncselekményből származó vagyon elkobzását szabályozza, hanem a vagyon felkutatásától a befagyasztáson és a kezelésen és az elkobzáson át egy teljes vagyonvisszaszerzési rendszert épít ki.
1: Uh-huh. Tehát akkor a lényeg az, hogy ilyen kötelezettsége valóban van a magyar államnak, ez az egyik, és akkor ugye jön a kérdés, mert hogy a feltehetően bűncselekményből származó vagyon, ugye erről beszélt a kormányfő, és erre azt mondja a jelenlegi ellenzék, hogy hát ez viszonylag tág fogalom, nagyon nagy mérlegelési lehetőséget biztosít a hatóságoknak, így akár politikai furkosbottá is válhat, és hát ugye már felmerül eleve az a kérdés is, hogy ha feltehetően abból származott, de még nem bizonyítottan, akkor hol van az ártatlanság vélelme, és hol van a büntető eljárás érdeke és a kettő között ugye a konkurencia, vagy tehát hogy miért billen akkor most a mérleg a büntető eljárás felé?
2: Igen, alapvetően a büntetőkben vannak klasszikus, mondhatnánk több száz éves alapelvek, mint például az ártatlanság vélelme, vagy például az indubio pro reo, kétség esetén a terelt javára kell dönteni elve, és a szabály, hogy a bizonyítottság követelménye vagy alapelve alapján mindig a vádlónak, tehát mindig az ügyésznek kell bizonyítani. Senki sem köteles azt bizonyítani, hogy ő nem követett el bűncselekményt, vagy nem bűncselekményből származik az adott vagyontárgy, de ezt az alapelvet már nemzetközi jogi kötelezettségünk alapján évekkel ezelőtt áttörtük. Például, ha valaki bűnszervezet tagja, akkor ameddig a bűnszervezet tagja volt, ebben az időszakban a nevére került valamennyi vagyontárgyat elkobozzuk, vagyonelkobzás keretében, és kivétel, hogyha ő maga bizonyítja, hogy egyes vagyontárgyak jogszerűen szerzett vagyontárgyak. Magyarul van arra példa és precedens, a már most hatályos magyar büntetőkben sok-sok év óta, hogy megfordul ez a bizonyítási teher, és nem az államnak kell bizonyítani, hogy valami bűncselekményből származik, hanem az adott személynek kell igazolnia, hogy az jogszerűen szerzett. Tehát van erre precedens, ettől függetlenül büntetőjogászként azt én is egy kicsit furcsába olvasom, hogyha olyanokat látok, hogy valami feltehetően bűncselekményből származik, és nem bizonyíthatóan.
1: Uh-huh, értem. És egyébként ez mennyire hatékony mondjuk a szervezett bűnözés elleni fellépésben ez, amit most elmondtál, mert hogy valahogy én úgy képzelem el, de lehet, hogy ezt rosszul gondolom, hogy amikor egy bűnszervezet összeáll, akkor azért ezek cégekkel így úgy amúgy, tehát ezek nagyon le vannak hát hogy mondjam, védve ezek a vagyonmozgások, tehát igazából látszólag teljesen legális vagyonoknak tűnnek, cégből kivett vagyon ez az amaz, tehát hogy igazából hatékonyan fel lehet lépni ezzel a fajta bizonyítási teher megfordítással a bűnszervezetek ellen?
2: Ez az egyik hatékony eszköz, inkább úgy fogalmaznék, tehát alapvetően valóban nehéz, mert ezek a bűnszervezetek, ezek jogászok, könyvelők, gazdasági szakemberek, adószakértők segítségét is igénybe veszik, és így működnek a gyakorlatban, de nem lehetetlen. Itt a hatóságnak a felkészültségén is sok múlik, és azt is látni kell, hogy a vagyon elkobzás, illetve pontosabban a vagyon visszaszerzés az elmúlt másfél évtizedben a magyar büntetőigazságszolgáltatásnak az egyik mellékkérdéséből annak az egyik önálló céljává vált, mert a jogalkotó felismerte, hogy a haszonszerzésre épülő bűnözéssel szemben kevés az elkövető megbüntetése, hogyha a bűnös tevékenységből származó nyereség megmarad. Tehát a valódi tét annak elérése, hogy ne érje meg elkövetni a bűncselekményt, ehhez pedig a bűnös vagyon következetes elvonása nélkülözhetetlen.
3: Elég későn jöttünk azért erre rá, pedig hát logikus, és hát játékelméletben ezt eléggé gyorsan le lehet vezetni, hogy mennyi az az év, mennyi az a pénz, amennyiért mondjuk 5 évet leülnél, ugye? Tehát ez egy egyszerű logikai játék. Viszont ugyanakkor meg azt érezzük, hogy egy dolog a jogalkotás, de minthogyha egyre több szabály lenne, és egyre kevésbé működnének jól, mert talán azok, akik érintettek, azok egyre inkább csak a képmutatásban érdekeltek, és egyébként elszabotálják ezeket a történeteket?
2: Nem tudom, én nekem pont az a tapasztalat, amely megnéztem az erre vonatkozó statisztikákat, gyakorlatot, hogy az elmúlt 2 évben, tehát 2024 óta rendkívüli emelkedés volt a vagyonvisszaszerzési rátában. Tehát itt van egy vagyonvisszaszerzési hivatal már nagyon régóta a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóirodán belül, és ezek ilyen 2-3%-ról most már 17-20 meg 20% fölötti értékre fölvitték a visszaszerzési, vagy a visszaszerzett vagyon arányát. Úgyhogy van egy kiépült intézményrendszer. Ilyen szempontból viszont érdekes, hogy a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal az hogyan fog erre rákapcsolódni. Tehát egy pluszt fog adni majd, vagy pedig fölösleges párhuzamosságok keletkeznek, és hát kétféle kifutása lehet, vagy növeli ennek a rendszernek a hatékonyságát, vagy legrosszabb esetben az is lehet, hogy hátráltatni fogja.
1: Hát már csak azért is most, amit mondtál, ez azért érdekes, mert tényleg igazából, hogyha megkettőztük gyakorlatilag ezt a szervezett rendszert, akkor ugye ott általában hatáskörbeli viták szoktak kialakulni, hogy most akkor kinek a hatásköre, az övé, nem az enyém, tehát hogy már ott eleve az egy fék lehet a rendszerbe, ez csak ilyen józan paraszti ész logika alapján, szóval én nem vagyok akkor túl optimista, hogyha ez így van, de remélem, hogy akkor mégiscsak abba az irányba billen el a mérleg, amit mondasz, hogy hatékonyabb lesz a rendszer, csak lehet, hogy egy kicsit ilyen szempontból negatív vagyok. Tamás, akartál valamit kérdezni?
3: Hát én a múlt héten pont ezt mondtam, hogy igazából azért ez egy kirakat történet, a másik részére, már úgy, hogy elméletileg lenne erre szakaparátus, és lehet, hogy azt kéne csak erősíteni, átláthatóvá tenni olyan értelemben, hogy az eredményeket publikálni, és akkor már is elégedettebbek az emberek. A másik viszont talán éppen az, hogy ez csak kultúra kérdése lenne, hogy ezek erősítik vagy gyengítik egymást. Tehát, hogyha olyan az ösztönző rendszer, és úgy van összehozva, hogy ne marketingeljünk csak, meg hogy a nem is tudom, a szakmai hiúság számít, akkor ez csak az ösztönző rendszer és a kultúrától függ, hogy segítik-e egymást.
2: Igen, igen, és nem is megkettőztük a rendszert, itt egy több intézményből álló rendszer működött, tehát nagyjából van egy vagyonkutatási eljárás, amit a büntetőeljárási törvény 2018 óta tartalmaz, és úgy működik a rendszer, hogy az alapügyben eljáró nyomozóhatóság, tehát például a rendőrség végzi az elsődleges vagyonfelderítési intézkedéseket, mellette a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó irodán belül működő vagyonvisszaszerzési hivatal kezdi meg akár nemzetközi kapcsolatokon keresztül a vagyonkutatást, erre rákapcsolódik az ügyészség is, és mondom, ennek a rendszernek a hatékonysága az elmúlt években az jelentősen javult. Most itt ezzel az új szabályozással megvan rá lehetőség, hogy a vagyonvédelmi és vagyonvisszaszerzési hivatal ezen még tovább javítson, csak például az is kérdés, hogy honnan szereznek szakembert, mert hogyha a már meglévő intézményrendszerből vesznek át szakembereket, akkor ott viszont gyengülni fog a szakmai színvonal.
1: Ez így van. És muszáj megkérdeznem, kíváncsi vagyok arra, hogy neked így, mint a szakterület szakértőjének, mi a véleményed arról, ugye az előző kormányzat alatt is a büntető jog hát különböző módosításokon ment keresztül, ami politikai érdekek, éppen aktuális politikai érdekek miatt, ha most csak a kegyelmi ügyre gondolunk, akkor ugye ott is voltak módosítások. Most egy picit ugye a büntetőjogi intézményrendszer itt a vagyonvisszaszerzési hivatal felállításával, nekem kívülről megint ez az érzésem, hogy,

0: növelje a rendszernek a hatékonyságát. A jövő kérdése lesz majd az, hogy hogyan fog működni a gyakorlatban, hogyan fog együttműködni ez az új hatóság a már meglévő intézményrendszerrel, és véleményem szerint az fogja mérni a hatékonyságot, és statisztikailag nagyon nehéz lesz majd pontos becsléseket adni, meg pontos méréseket adni. Hogyha megnézzük az előző 1-2-3 évnek a hatékonysági mutatóit, és ha ahhoz képest további javulás következik be, akkor ez az új konstrukció, ezt azt mondjuk, hogy, vagy azt mondhatjuk, hogy hasznos és beváltotta a hozzáfűző igényeket, ha nem, akkor nem váltotta be azokat a reményeket, amik alapján létrehozták.
1: Jó, hát akkor a pudding próbálja az evés.
2: Tamás. Igen, nagyon érdekes, itt statisztikát is mondtál, és ugye én kicsit mindig gonosz vagyok, mert az érdekeket keresem most jó értelemben, tehát itt most nem arról, hogy nem tudom én, de ha a politikát és az egészet nézzük, akkor van-e arra statisztikai adatod, vagy nézted-e, hogy ezek a kis halak, vagy a nagy halak egyébként, akiknél sikerült, mert ugye, ha gonoszak akarunk lenni, akkor lehet azt mondani, hogy a nagy halak nem bírták, vagy nem tűrik a konkurenciát, ezért őket felszámolják, viszont az igazán nagy halak, vagy az igazán nagy, akár politikai szinten zajló korrupciók, ha lehet így mondani, vagy vagyonkiventések, vagy közpénzjellegvesztés, azok meg mondjuk burjánzanak.
0: Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és nem napjaink kérdése. El szoktam mondani az egyetemen a hallgatóimnak, hogy 1500 évvel ezelőtt egy görög jogász, Diogenész Laertiosz mondta azt, hogy a büntetőjog olyan, mint egy pókháló, a kisebb állatokat megfogja, a nagyobbak megátgázolnak rajta. Igen. És összetépik. Úgyhogy ez lesz a nagy kérdés, hogy sikerül-e a hálóval a nagyobb halakat is kifogni, vagy nem sikerül. A másik, a statisztika, az mindig érdekes. Winston Churchillnek volt egy mondása, igen, hogy ő csak annak a statisztikának hisz, amit ő maga hamisított.
2: De állítólag ezt nem ismerik az angolok.
0: Igen, igen. Ez igen. Másik, amit viszont amit a statisztika tanárom mondott, amikor még közgazdász hallgató voltam Pécset, hogy a statisztika olyan, mint a bikini, nagyon sok mindent megmutat, de a lényeget eltakarja. Tehát alapvetően a statisztikával lehet kimutatni bármit, meg bárminek az ellenkezőjét is. Nem az lesz a lényeg, hanem valóban az, amit mondtatok, hogy a büntetőeljárás keretében komolyabb, jelentősebb súlyú bűncselekményekben milyen lesz a felderítési hatékonyság.
1: Egy utolsó kérdést engedj meg, és akkor elengedünk, mert lassan lejár az időnk, hogy ugye mondtad, hogy te büntetőjogászként azért furcsán nézel, amikor ilyeneket hallasz, hogy feltehetően bűncselekményből származó vagyon. Arra a szakmának, a büntetőjogi szakmának, az egyetemi világnak van bármiféle javaslata, hogy hogyan lehet egy ilyen módosítást, ami az irányelvhez kapcsolódik, úgy megfogalmazni, hogy az ne legyen ennyire gumiszabály, vagy az ne legyen ennyire, hát hogy mondjam, bármit is bele lehet érteni típusú szabályozás?
0: Hát, többféleképpen lehet, szerintem talán a leginkább úgy passzolna a BTK-ba, ha már a meglévő szabályokhoz kapcsolnánk, vannak olyan szabályok, hogy megfordul a bizonyítási teher, és akkor azt mondjuk, hogy ilyen meg ilyen esetekben, ilyen meg ilyen bűncselekmények esetében vagyonelkobzás alá esik minden vagyon, ami az elkövető nevére került, de kivéve, ha ő bizonyítja, ezt jogszerűen szerezte, de akkor is kell egy büntetőeljárás, tehát büntetőeljárás nélkül büntetőjogi szankciórendszert működtetni véleményem szerint nem lehet.
1: Nagyon szépen köszönjük akkor, hogy mindezt elmondtad nekünk, és hogy rendelkezésünkre álltál, és akkor további szép napot kívánunk.
0: Köszönöm,
1: neked.
0: Szép napot kívánok én is nektek, és minden kedves hallgatónak.
1: Gál István Lászlóval, a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának dékánhelyettesével, büntetőjogi tanszékének vezetőjével és ügyvéddel beszélgettünk a vagyon visszaszerzés kapcsán. Most egy kis zene következik, és a zene után majd visszatérünk Tamással.
3: Szabad péntek!

0: Szabadpéntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: 15 óra 26 perckor folytatódik a Szabad Péntek, az imént Gál István Lászlóval, a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának büntetőjogi tanszékvezetőjével, dékán helyettesével és ügyvéddel beszélgettünk. Itt a vagyon elkobzás kapcsán és a vagyon visszaszerzési hivatalról is szó volt, és azért ezt még dumáljuk ki, Tamás, mert hogy most jön az a rész, hogy elmondjuk a véleményünket. Most eddig meghallgattuk, hogy mi a szakmá a véleménye, vagy mi a tudománynak a véleménye. Te hogy látod ezt az egészet? Érdekes volt, amit mondott, hogy például eddig is volt vagyon visszaszerzési egység tulajdonképpen a rendőrségnek, most lett egy vagyon visszaszerzési hivatal, itt megkettőztük a szerepeket, mert hogy még mondta, hogy más szervezetek is, intézmények is ebbe a vagyon visszaszerzésbe részt vettek eddig is. Tehát, hogy tulajdonképpen most ez megint mi? Egy ilyen színház, amiben eljátszuk azt, hogy valamit csinálunk, de valójában csak burjánzik tovább az intézményrendszer, és majd senki nem tudja, hogy kinek mi a hatásköre és mi a feladata, vagy ez tényleg hatékonyabb lehet egy ilyentől a rendszer, te hogy látod?
2: Szerintem megint kultúra kérdése, amiről beszéltünk, tehát lehet jobb is, és lehet, tehát nyilván a szándék...
1: Hány éves vagy?
2: Ugye? Tehát de nem, miért jól mondtam, ez tényleg ettől függ. Nyilván, ha arra gondolsz, hogy akkor majd azt fogják mondani, hogy nem szeretem a magyarokat, hát a kulturáltsági szintünk, hát látszik, hogy hol tart az ország, ez alapján nem biztos, hogy sok jóval kecsegtet, de valahol el kéne kezdenünk felkapaszkodni, a megfelelő embereket a megfelelő pozícióra megtalálni, és akkor talán változik az országban sok minden. Tehát, igen?
1: Na igen, bocsánat, fejezd be, és akkor utána mondom. Na,
2: nagyjából itt van egy pont. Én nyilván azt gondolom, hogy van erre egy igény. Az emberek nem feltétlenül tudják, látják, és azért legyünk őszinték egy kicsit, a nagyon specifikus is az egész, és pikáns is az egész. Tehát ugye azt láttuk, hogy valamennyi feljelentés, ami a korábbi kormány intézkedései, NER-lovagok, stb. Kapcsán esetleg elindultak, azok elég gyorsan megfeneklettek. Tehát ez ugye adott esetben feltételezi azt, hogy most egy új rendszerben egy ilyen hivatal talán ügyesebben fog. Tehát ez egy gesztus.
1: De akkor azt gondolod, tehát hogy a rendőrségen belül működő vagyonvisszaszerzési szervezeti egység, az jelenleg is olyan emberekkel van tele, akiken ez megbukna? Ezért
2: nem
1: van szükség.
2: Jó, de akkor miért van szükség? Ezekkel dolgoznak.
1: Hanem mi kell?
2: Hát kis halakkal, középhalakkal.
1: Ja, értem. De most
2: olyan
1: akkor...
2: halakkal, akik udva voltak a nagy halak.
1: Várjál, és akkor most hogy lesz, hogy a vagyon visszaszerzési hivatal, amit most létrehoztak majd, az akkor az alapján ez, hogy kis hal, nagy hal. Jó, akkor ez a te ügyed lesz.
2: Igen, azt gondolom, hogy a fókusz...
1: az ügyelosztás lényeg.
2: Szerintem a fókusz igen. Tehát most akik csak, hogy mondjam, alap esetben veszélyesek a társadalomra, és nem azért, mert mit tudom én, megpróbálták a rendszert megbuktatni, tehát mit tudom én, egy alkotmányos puccs, erről beszélünk, ugye itt nagyon sokan, nekem az a nagyon izgalmas, hogy mind a mai napig, amit beszéltünk, amikor kiírták a tévénél az első tétülést, hogy hiába írja ki valaki, aki ezt így gondolja. Az, aki nem így élte meg a történetet, az úgy érzi, hogy oktrojálva van ez a dolog.
1: Igen.
2: Tehát azok, akik ma azt mondják, hogy még mindig csak a nemzeti, hogy hívják, burzsuázia összeállítása történik a Mészárosékkal, a Tiborcékkal, stb., ível, azoknak nagyon nehéz ezt elmagyarázni, hogy itt másról van szó. És továbbra is az a nagyon-nagyon szörnyű történet, hogy nem jutottunk egyébként közelebb. Tehát én azt gondolom már olyan értelemben, hogy a kultúránkban, a vitakultúránkban, hogy továbbra sincs az, hogy én állítok valamit, akkor megvárom, hogy valaki, tehát nem tudom, nézed a komment falakat nagyon sokszor, egyszerűen nincs érdemi hozzászólás.
1: Hát a komment falon azt ne is várjál.
2: De ez tragédia. Ha feldobsz valamit, akkor jó lenne arról beszélgetni, hanem jönnek azok, akik ráerősítenek és köpnek még egyet. De hát ez nem jó, tehát ha te ezt akarod, akkor az egy, hát nem akarom mit mondani, mert ugye mindig szoktatok mondani rám, hogy ilyen bizonyos szavakat.
1: P-betűs szavakat. Akár,
2: igen, de ez most egy másik szó lenne. M-mel kezdő, de mindegy. Nincs értelme, tehát akkor nem jutunk előrébb a kultúrában, és azért ez egy érdekes történet lenne, hogy én így látom, ezért, meg ezért, meg ezért, és miért nem látod te ugyanezt a dolgot? Tehát én egyébként azt gondolom, hogy őnekik a nagy halak, tehát a kifejezetten a politikai, hát ahogy a Magyar Bálint mondta, a mafia kultúrkörét kell majd vizsgálni.
1: Ha már itt tartunk, akkor beszéljünk egy kicsit, itt ugye vizsgáló bizottság is felállt az MNB kapcsán.
2: Matócsi jelezte is, hogy jön.
1: Igen, igen.
2: Na senki de... nem tudja, hogy hol van, de jön.
1: Jó, na, de a lényeg, hogy na, itt is ezen is azért elgondolkodik az ember, hogy egy ilyen vizsgáló bizottság, amikor vannak hatóságok, felkent hatóságok, amiknek megvannak a jogkörei, a házkutatásra, a bankszámla, a kivonatokba betekintésre, mindenbe, tudod, tehát ők betekinthetnek, megvannak az eszközrend, vagy megvan az eszközrendszerünk, stb. Tehát, hogy mit tud még hozzátenni ehhez egy ilyen bizottság, azon kívül, hogy egy ilyen politikai felhajtás van körülötte.
2: Nem feltétlenül kéne, hogy csak politikai felhajtás, de mondjuk a politikai szempontok, vagy a politikai összefonódásokat is megjeleníthetni. Tehát én azt gondolom, hogy a rendőrség nem feltétlenül fog ilyet tudni mondani, kimondani, hogy itt politikai dolog. Úgy azt mondja, hogy bűnöző, összejátszottak. Most itt viszont lehet, hogy rá kell mondani, hogy a politikát úgy használták fel, ahogyan az nem arra való. Tehát, hogy egy ilyen többlettartalma lenne. Nem tudom, így lesz-e. De nem azt gondolom, hogy egy vizsgáló bizottság mindig egy kicsit azért a politikai felelősséget is vizsgálja. Mert ugye akkor lennénk előrébb, ha ezeket el tudnánk érni, hogy nyilván nem megy meg lehetetlen, de csökkentsük annak a mértékét, amennyiben ameddig a politika meg tud csúszni, és valami agyrémet akar összehozni.
1: Nem tudom, nekem egyébként mindig erről már az jut eszembe, hogy valahogy annyira szomorúnak tartom, hogy ebben az országban emberek, férfiak és nők, országgyűlési képviselők
2: és tanszok.
1: Tehát, hogy megelégszenek azzal, hogy ilyen látszott tevékenységet végeznek. Szerintem ez alapvetően látszott tevékenység.
2: Hát de ez egy cinizmus, tehát amikor már nem hiszel abban, amiben valamikor gyerekkorodban hittél, nem, hogy meg fogod csinálni, de...
1: Már a részemről?
2: Nem a tied, az ő részükről.
1: Az ő részükről. Aha.
2: És ilyenkor, mivel, hogy mondjam, ez túl jó és túl kényelmes az egész, ahelyett, hogy azt mondaná, hogy megyek és kezdek egy új életet, és elmegyek tanárnak, mert tanárnak még jó lehetek, és jó értelemben lehetek jó tanárnak, és ott őszintébb lehetek, stb. Nem, túl jó keresek. Valahogyan úgy kell csinálni, mint hogyha.
1: Igen, de ez a baj, és mert hogyha ezt mi elfogadjuk, és ugye onnan indultunk, hogy ki megy tanárnak, meg ki megy, tehát hogy van-e igény arra, hogy más legyen a rendszer, vagy igazából elfogadod a rendszert, de valójában, hogyha életerős emberek így gondolkodnak, hogy szerintük ez egy hasznos tevékenység, amit végeznek ilyen bizottságosdiban, munkacsopiban, meg nem tudom, valójában teljesen, fölöslegesen, tehát önfoglalkoztatást tartom ezeket a dolgokat, hiszen megvannak a hatóságok, akik ezt kivizsgálhatják, akkor azért az egy szomorú dolog, mert az azt jelenti, hogy a szellemi igényeinkről, vagy az igényeinkről nagyon sokat elmond.
2: Hát most erre
1: a szellemi elitünk igényeiről, és ez a szellemi elitünk, ugye, elméletileg.
2: Hát elit az egy erős kifejezés, de igen, erről van
1: hát,
2: szó.
1: Hát akkor mondjuk értelmiségi elitnek.
2: Tehát erről van szó, tehát egy társadalom minél nagyobbak a különbségek, és minél nehezebb a közjavakhoz normálisan hozzákerülni átlátható módon, nyilván annál többen azon dolgoznak, hogy ők valahogyan kiemelt státuszúak legyenek. Nem hiteles, vagy nem meghirdetett módon, hanem képmutató módon. Érted? Tehát most mit tudom én, tehát láttuk, hogy hogyan működik az egészségügy. A nereseknek is, a nem nereseknek. És egy csomó dolgot látunk, és azt gondolom, hogy ez a baj, és nem tudunk, ugye volt merjünk nagyok lenni. Én azt gondolom, hogy merjünk szerények lenni. És nem merünk. Ugye? Mert nekem ez jár. Nehogy már a másik az értékesebb legyen, mint én. Pedig igen.
1: Na jó, akkor most itt tartunk egy szünetet, és a szünet után még akkor egy etapra visszatérünk, És akkor most a hibátlan következik, ez rólam szól.
0: Szabad péntek!

0: Vadpéntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 15 óra 42 perc van, ez még mindig a szabad péntek, és Tamás nem értett egyet azzal, hogy a hibátlan az rólam szól. Egyébként elmondom neked, hogy az a szöveg, hogy érzem, nem vagyok hibátlan.
2: Ja, értem. Úgyhogy csak a valóság minden árnyalát.
1: Nézd a dolgok mögé. Na, jól van, menjünk tovább, viszont hoztál egy témát, és most arra kérlek, hogy ezt te vezest fel. Itt ugye az energia vásárlás, illetve az áramfogyasztás kapcsán egy érdekes téma, de ez a te közgazdászi vénát kell hozzá, úgyhogy hallgatom.
2: Hát illetve azért a politikában járatosak tudják, hogy egyből neki is mentek egyébként a kommentelők, hogy na ennyit a rezsicsökkentésről.
1: Nyilván mert hogy mi történt?
2: Annyi történt, hogy azt hiszem első lépésben azoknak, akiknek egyébként okos órája van, azok majd a ugye két kulcs van tulajdonképpen a, ha jól tudom, a villany áránál, a 40 forintos, ez ugye a kétszereséig az átlagfogyasztásnak, az mit tudom, 40 forint, és akkor a fölött meg 80 forint. Nem tudom, tudod-e, hogy például, amikor az atomerőmű nevel volt a gond, akkor milyen összegek jöttek ki azért egy-egy kilowattóráért a piacon?
1: Fogalmam sincs.
2: Hát minimum 160 forintos árak, tehát azért az még mindig
1: a duplája. Ennyit kellett volna fizetnünk?
2: Így van, tehát ezt valaki más helyettünk fizette, vagy mi magunk a költségvetésen keresztül, de hát ugye itt is egyébként egy szolidális társadalomban talán nem a nagyobb fogyasztók, tehát a gazdagabbak, akik egyébként megtehetik, hogy kifizessék azoknak a terhére, vagy azoknak a javára olyan embereknek a kifli után befizetett, vagy kenyér után, tej után befizetett áfáját kellene ide tenni, hanem esetleg ahhoz, hogy fel tudjanak zárkozni valami jobb projektre kéne, mondjuk oktatásra fordítani.
1: Jó, tudjuk, és akkor, igen. Na de, tehát a lényeg az az, hogy két kulcs van.
2: Igen, és akkor elméletileg úgy értelmeztem én, hogy a második kulcs az kiváltható, vagy te magad választhatsz, hogy innentől kezdve a piaci árat fizeted inkább, vagy maradsz ebben.
1: Igen, tehát te, mint fogyasztó.
2: Mint fogyasztó. És mondom, és csak az, akinek okos mérője van, és igen. Ugye ez egyébként szerintem közgazdaságilag egyébként egy jó irány, egyrészt csökkenti a hát mondjuk az MVM-nek a kockázatát, mert többen vállalják azt, hogy azt fizetik, ami van, és akkor nyilván a másik oldalról pedig elindulunk egy okosabb, értelmesebb, hogy is mondjam, spórolósabb irányba, illetve például aki megteheti, hogy napközben tölti az elektromos autóját, vagy működteti a porszívóját, a mosogatógépet, sajnos nem tudom, hogy mennyit fogyaszt, tehát kik az igazán nagy fogyasztók, azok vagy melegíti a vizet, azok mondjuk adott esetben napközben végezzék el ezt a feladatot, és ugye az, amiről beszéltünk, így van. Hát ugye arról beszéltünk, hogy van ez a 5-től, vagy hogy is volt 7-től 11-ig, szakasz, amikor idő a napon belül, amikor nagyon sok fogyasztó van Magyarországon, nagyon kevés az áramtermelés, mert ugye a naperőművek már többé-kevésbé elmentek aludni, és ekkor akár ez 500 vagy 1000 euróért veszünk egy megawatt órát, amit fizet a költségvetés tulajdonképpen helyettünk, tehát ez egy lépés lehet afelé, és nyilván azok, akik attól félnek, hogy hát ez előbb-utóbb a rezsivédelemnek a vége, azoknak szerintem igazuk van, mert előbb-utóbb ezért azért repedést indítanak el az egész rendszeren, viszont össztársadalmilag szerintem rengeteget fogunk ezen spórolni, és olyan helyekre mehet majd a pénz, amelyek mondjuk jobban hasznosulnak, mint azon, annál, mint hogy mi elpacsáljuk az áramot, mert a kezdelésünknek megfelelően ész nélkül élünk, független attól, hogy hány óra van.
1: Hát igen, egyébként ez azért is érdekes szerintem ez a kérdés, mert hogy ez a pazarlás, vagy nem pazarlás, mert meg egyáltalán a rezsi csökkentés kérdése, mert szerintem ahhoz kellene hozzászokni Magyarországon, hogy mindennek ára van, és olyan áron fizessük meg, ami egyébként méltányos, de mindkét félnek méltányos. Tehát csak mondok egy példát, mert ez most eszembe jutott, a tejtermelők, amiről már beszéltünk.
2: Így van, sokszor, igen.
1: Hogy valahogy annyira evidensnek tartja azt a magyar társadalom, hogy leveszi a 300 forintos tejet a polcokról, miközben a kereskedő úgy tudja 300 forintért adni, vagy 330-ért a boltban, hogy ő már áttette a hasznát, tehát a semmiért veszik, igen, és semmiért veszik át, és akkor kiderül, hogy a tejtermelők valójában ár alatt kénytelenek eladni, mármint az előállítási költség alatt kénytelenek eladni az ilyen nagy felvásárlóknak a
2: tej. Hát a 80 forintos tej hogyan lesz nála te asztalodon 320?
1: Így van, így van. Na és akkor ez jutott az eszembe, hogy értem, hogy nyilván az ember minél kevesebbet akar a rezsire költeni, és tényleg nagyon sok olyan ember van, aki egyébként nem is tudná megengedni magának, ha mondjuk dupla ennyi lenne, és ez szomorú, tehát ezt mindenképpen csak akkor lehet kivezetni, hogyha valamilyen módon megvan oldva az, hogy azok, akik rosszabb helyzetben vannak is, meg tudják ezt fizetni, de az viszont, hogy mindennek ára van, és mindennek fair play módon tisztességesen fizessük meg, és ne az legyen, hogy mesterségesen be vannak fagyasztva bizonyos díjak, de nincsen a rendszer mondjuk fejlesztve, és ezáltal mondjuk majd egyszer arra fogunk akár mondjuk egy vízműnél is felébredni, hogy eldurranak a csövek, és nincs víz. Tehát mert mindennek ára van, ez is egy ár, hogy
2: igen.
1: Nem fizetjük
2: utánunk
1: meg
2: az
1: a fejlesztést.
2: Szó szerint.
1: Szó szerint, úgyhogy igen, tehát nem... Nehéz azt mondani, hogy ez egy nagyon jó és nem fájó intézkedés lenne, hogyha kivezetnék a rezsicsökkentést, és ezt szerintem nem is lehet úgy megtenni, hogy előtte ne rendeznék azt, hogy hogyan lesz embereknek, akiknek most sincs. Tehát hogyan lesz ez
2: na
1: megoldva?
2: De hol igazságos ugye, hogy van, akinek abszolút nincsen, pedig joga lenne rá, érted, hogy mit akarok, csak nem fér hozzá. A másik meg mondjuk kap effektív mondjuk a fogyasztásának felét ingyen, ami egyébként össztársadalmilag támogatható, mert mondjuk a gyerekek nem sötétbe tanulnak este, amikor még te érted, tehát lehet ennek hasznos hozadéka is.
1: Persze,
2: de nyilván úgy kéne megoldani, hogy működjön. És ugyanez a vízzel is, erről én múltkor is mondtam, én el tudom azt fogadni, hogy adott esetben x köbméterig ingyen,
1: igen, és a fölött
2: pedig. És nem egy nagy, mert ugye itt, amikor itt volt a Judit az Andinál és a vízről beszéltek, akkor mondta, hogy nem tudom én 100 liter, vagy nem tudom mennyit használunk egy
1: igen, 100-110
2: nap, és hogy ezt lehetne csökkenteni, hogyha okosabbak lennénk, meg volt is időszak, amikor többet is, meg volt, amikor kevesebbet használtunk, és elpacsáljuk az egy negyede fele, vagy 30%-a elmegy egyébként a rendszerből.
1: Így van, az ilyen csőtörések, meg egyebek okán. Igen, igen. Igen, ez azt hiszem, hogy egyet tudok érteni, és tényleg tudom, hogy ez fájdalmas, de a mesterségesen alacsonyan tartani hosszú távon, annak is van ára. Nyilván nem látom át a magyar költségvetést annyira, tehát én azt azért el tudom képzelni, és ezt fenntartom ezt a lehetőséget, hogy a magyar költségvetési forrásokat lehet úgy elosztani, hogy maradjon a rezsicsökkentésre. Pénz, az más kérdés, hogyha ezt versenyképességi szempontból vizsgálom meg, hogy egy állam, illetve egy nemzet, egy társadalom, ami állandóan az államnak a csecsén lóg, tehát hogy ez mennyire tud versenyképes lenni, tehát ott már azért lennének kétségeim, hogy ez egy jó döntése.
2: De nagyon sok jó megoldás van, tehát az okos mérőktől már most az okos eszközökön, amelyek akkor indulnak el, amikor. Tehát miért ne oda tegyük a pénzt, mert az hosszú távon sokkal többet termel, mint hogy egyszerűen csak dotáljuk a használatot. Vagy miért ne lehetnének energiaközösségek? Ahol mondjuk, amikor te nem tudod felhasználni a tetődön termelt nap, akkor a szomszéd elhasználhassa. És van egy csomó történet, és mondjuk ő is napközben tudja beindítani a mosógépét, vagy autót tölteni, és működne a rendszer. Tehát én azt gondolom, hogy minél piacibban egyébként a fizetni való, annál több jó ötlet fog előjönni.
1: Hát ezt nem tudom így most megerősíteni sem, cáfolni nem tudom.
2: Hát erről szól elnétek a kapitalizmus. Legalábbis eddig így volt.
1: Lehetséges, nem tudom. Minden esetre szerintem ez most ezen a ponton valószínűleg a magyar társadalom jelenlegi helyzetét és figyelembe véve, hát nem tudom, hogy ez mennyire megléphető, de valahol igen. Tehát ki kéne fizetni azt az árat mindenért, ami ténylegesen megéri, és ténylegesen mindenféle egyéb költséget beleszámolva is megéri. Na, nézem, hogy mennyi az idő. Hát sajnos úgy nagyjából azt látom, hogy el is ment az időnk, úgyhogy szerintem
2: sokat
1: nincs
2: beszélti.
1: Már. Én?
2: Persze.
1: Hát nem is
2: azért ment el az idő.
1: Nem, a Józsi szokott sokat beszélni. Én nem beszéltem.
2: Szegény nem tudja megvédeni magát, bár ő az, aki ezt mindig szokta mondani.
1: Igen, ő szokta
2: mondani. Azért kell ott lenni mindenhol, hogy mert mindig arról beszélnek, aki nincs ott.
1: Így van. Na, hát akkor köszi szépen hogy itt voltál ma velem, meg köszönjük a hallgatóknak is, hogy itt voltatok. Hétvégén Morgan Ferdinand emléktornaszőt ma, ugye mától már, aztán lesz még, mi lesz még a héten?
2: Borbála még mindig.
1: Borbála is van, a streetball, tehát egy csomó mindenrel, és DVSC elleni meccs, tehát bármire is lehet itt
2: Pakson
1: menni.
2: Pakson nincs semmi.
1: Pakson nincs semmi. Ez a jel, igen, Pakson nincs semmi. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, ez volt a Szabad Péntek, ezúttal Strasser Tamással és Harmad Gabival.
2: Kellemes hétvégét, jó szórakozás mindenkinek.
1: Így van, én is kellemes hétvégét kívánok nektek. Sziasztok!
0: Ez volt a Szabad Péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kel a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Mötley Crüe, Rock Wave és a Kacaj Zenekar érkezik. A kisközben az Umami kávézó előtt minden nap DJ Jayco. Ezen kívül apropó színjátszó egyesület, fényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-éig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Bezárják a Goethe intézet moszkvai, szentpétervári és jekaterinburgi kirendeltségét, jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter csütörtökön a Vlagyivosztoki keleti gazdasági fórumon, írja az MTI. A portál értesülései szerint a lépésre arra válaszul kerül sor, hogy a német hatóságok a berlini oroszház működésének megszüntetéséről hoztak döntést. Magyarországon is pontosabb és megbízhatóbb időjárás előrejelzést tesz lehetővé az új európai meteorológiai műhold, az MTGI-2, amelyet augusztus végén sikeresen pályára állítottak Francia Guyanából, értesült az MTI. Az új műhold, ha minden a tervek szerint halad, 2027-ben kapcsolódhat be az Európai Meteorológiai Szolgálatok teljes értékű működésébe, és ettől kezdve a gyorsan változó időjárási jelenségekről eddig elképzelhetetlen részletességű adat folyamálhat majd rendelkezésre. Hétvégén befejeződött a Paks-Duna-Szentbenedek közötti fenékküszöb beruházás első üteme. Kótai László, az Országos Vízügyi Főigazgatóság által megbízott védelemvezető rádiónknak elmondta, hogy a beruházás célja a megfelelő duzzasztási vízszint biztosítása volt a hidegvizes csatorna működő képessége érdekében. A szakember a beruházás második üteméről is tájékoztatást adott.
3: Az első ütem feladata az volt, hogy biztosítsuk a megfelelő duzzasztási vízszintet a Paksi szelvényben, hogy a hidegvizes csatornába be tudjon jutni a megfelelő mennyiségű víz. Ebben a műszaki etapban megépült 2 csonk, mind a jobb parton, mind a bal parton, és stabilizáltuk a mederfeneket körülbelül 40 méteres hozban, a vízfolyás hosszát tekintve 40 méteres hozban. Most elkezdünk egy picikét lassabban, sokkal tervezettebben haladni, és megpróbáljuk stabilizálni és átalakítani ezt a művet úgy, hogy tartósan képes legyen ennek a visszaduzzasztó hatásnak a megtartására.
2: Őszi búcsút és kemencés ünnepet rendeznek szeptember 12-én Úszdon a Renkec József ifjúsági szálon. A program délben a kemence befűtésével kezdődik, majd közös sütés 16 órától Gulyás Uzsonna várja a résztvevőket. Délután a Pereputy együttes gyermekműsora, majd a Medinai Tambura zenekar koncertje szórakoztatja a közönséget. 20 órától Telledi irodalmi szösztenetei, 20 óra 30 perctől pedig Hán Robert zenéje zárja a programot. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy az ételekre szóló jegyek a helyszínen csak korlátozott számban lesznek elérhetőek, elővételben pedig szeptember 10-éig vásárolhatóak az önkormányzatnál.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Fox FM. Összekö.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Három mesterséges intelligenciát költöztetnek egy automárka új típusába, a hangasszisztenssel már majd beszélgetni is lehet. Több mint 30 ezer méteres magasságból, a stratoszférából dobtak le egy mobiltelefont, hogy teszteljék a tokját, hogy megsérült-e. El fogom árulni, 4 ezer méter magasból küldi vissza a földre a megtermelt elektromosságot egy kínai léghajó, erről is szó lesz, és beköltözött a műtőbe a mesterséges intelligencia, amely először segített egy agydaganat eltávolításában. Magazinunkban szó lesz majd arról is, hogy vajon tudunk-e tudatosan álmodni, és minden év szeptemberében több százezer általános iskolás ül vissza az iskolapadba. Ennek kapcsán lesz majd szó a digitális póráz jelenségről. És Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
1: Tudomány ma.
0: A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Jött egy üzenet, meghallgatom.
2: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöske és szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
1: Pölöskei, a családi szörp.
3: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
3: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
0: Reklámot hallottatok.

slágereivel. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Szeptember 3-ától 5-ig újra életre kell a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj Zenekar érkezik.

0: helyzet, fényreírt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Brit-francia csúcs találkozót tartottak csütörtökön Londonban, írja az MTI. Andy Burnham brit miniszterelnök a Downing Street-en fogadta Emmanuel Macron francia államfőt, akivel elsősorban a La Manche csatornán zajló tömeges embercsempészet megfékezéséről, illetve Nagy-Britannia és az Európai Unió közötti viszonyrendszer szorosabbra vonásáról tárgyalt. Támogatta az Országgyűlés Művelődési Bizottság a szerdai ülésén a média szakmai szervezetek és a kormánypártok jelöltjeit a független közmédia testületbe, az ellenzéki frakciók jelöltjeit viszont leszavazta. Az MTI beszámolója szerint a bizottság Bayer Judit médiajogászt, médiakutatót javasolta a testület elnökének. Újra megtelt élettel és prémium borokkal a Sárgödör tér augusztus 29-én szombaton este. Sárborét rendezett a Paksi Sárgödör téri Présház tulajdonosok egyesülete. 4 pince, 5 borászat vett részt a zenés pince túrán, pincénként 3 féle bort kóstolhattak a résztvevők. A legjobb paksi borokat ezúttal 5 borász kínálta, a Kovács, a Krausz, a Tímár, a Mayer pince és Hirci Ferenc borait is megkóstolhatták a nedű kedvelői. Ízletes borkorcsolyák várták minden présházban a résztvevőket, a hamisítatlan nyári ritmusokat DJ Gico biztosította. Mayer Antal borász rádiónknak arról is beszélt, hogy a szárazság nem a minőség, inkább a mennyiség rovására megy majd.
4: Idén is teljes szortimenttel készültem a rendezvényre. 10 bort kínálok. Fehér rozé, Schiller és vörösborokat egyaránt. Nagyon nehéz évjárat volt az idei, főleg a szőlőknek sajnos. Nagyon kevés csapadékot kaptak, és sok olyan tőke van, amit sajnos ki is száradt. Így ebből adódóan a szőlőtőkék, illetve hát a fürtőkben nagyon kevés víz jutott, és nagyon picik a bogyók. A mennyiség az nagyon-nagyon kevés. A minőséggel nem lesz gond, viszont a mennyiséggel komoly problémák vannak. Ez minket is valamilyen szinten megvisel, azért nem örülünk, hogyha így látjuk szenvedni a szőlőket.
3: A szombati sárboréra érkeztek távolabbi vidékről is. Kálmánné Pászti Magdolna például Szolnokról kifejezetten Schillert jött kóstolni, mivel ez a kedvence. Több mint 4 éve visszajáró vendégek Paksra.
5: Igazából ezen a rendezvényen még soha nem voltunk. Baráti társasággal vagyunk itt. Konkrétan egy borásszal vettük fel a kapcsolatot évekkel ezelőtt. Kovács Mihály főpohárnok nagy örömmel fogadott bennünket. Már több mint 4 éve visszajáró vendégek vagyunk. Gyönyörű a Sárgödör tér. Fantasztikus ez a hagyománya, hogy őrzik a borászatok ezt a csodálatos kis gyöngyszemet, a boros pincéket. Csak egy sétát tenni is egy élmény ezen a környéken.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: hangereivel. Tagsefem. Összeköt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: oldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
2: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
1: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
3: Konyha bútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával.
4: Reklámot hallottatok.

0: Kliss FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3, egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Bezárják a Goethe intézet moszkvai, szentpétervári és jekaterinburgi kirendeltségét, jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter csütörtökön a Vlagyivosztoki keleti gazdasági fórumon, írja az MTI. A portál értesülései szerint a lépésre arra válaszul kerül sor, hogy a német hatóságok a berlini oroszház működésének megszüntetéséről hoztak döntést. A magyar kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új 7 éves költségvetését, ha az megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek. Mindenről Magyar Péter tájékoztatta António Costát, az Európai Tanács elnökét, akit szerdán Budapesten fogadott a magyar miniszterelnök. Idén eddig saját erős beruházások valósultak meg Bölcskén. Erről Baranya István, a település polgármestere beszélt rádiónknak.
4: Ebben az évben az önkormányzat leginkább önerőből tudott apró fejlesztéseket elvégezni, és itt fontos kiemelni, hogy az évi költségvetés terhelte a tavalyi iskolakonyha felújításunknak a második részletet. Tavaly tudtuk kifizetni a vállalkozónak az első részletet, 23-4 millió forintot, és akkor a második részletet ebben az évben fizettük ki a felújítás kapcsán. Úgyhogy ez is megterhelte a költségvetésünket, de döntöttünk az idei évben több olyan dologról is, amik így gyakorlatilag folyamatosak. Képviselőtestület fontosnak tartja azt, hogy különböző a településnek az arculatát meghatározó fejlesztések azért folyamatosan történjenek. Ebben az évben helyeztünk ki új utcanévtáblákat, mert a régiek kopottak voltak már. Most biciklitárolókat helyeztünk el a településnek több pontján. Hamarosan én azt gondolom, hogy elkezdjük a buszmegállóknak is a felújítását. Így nem biztos, hogy egyszer az összeset, de apró lépésenként döntöttünk arról, hogy egy új fogorvosi széket is beszerzünk még ebben az évben, mert a korábbi már a használat során gyakorlatilag elhasználódott, és nem üzembiztos, elég sokat kell már szervizelni, úgyhogy erről is döntöttünk.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Új idény, új megjelenés. A Paksi FC bemutatta 2026-27-es szezonra készült szereléseit, amelyek a megszokott klubszíneket modern és különleges részletekkel ötvözik. A hazai zöld mez alapját egy 3D hatású apró pöttyökből felépülő dinamikus textúra teszi igazán egyedivé. A finoman változó mintázat egyszerre látványos és letisztult, elegáns megjelenést kölcsönöz a szerelésnek. Ehhez igazodva az idegenbeli mez is új külsőt kapott, csak éppen fekete alapon. Ugyanakkor a tavalyi igen kedvelt zöld-fehér csíkos változatot is megtartják a szezonban, írta a klub a honlapján.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Pablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Képzeljétek, a héten két újdonságot is hozok. Az egyik személyes kedvencemmé vált az elmúlt hetekben. Végre bemutatkozik itt is. Tapik újdonsága Becky G-vel közösen. Ez a Sorry Papi.

0: Most szombat délután 3 és 6 között meghallgathatod az előző két dal teljes egészében, aztán meglátjuk, hogy a sorsuk hogyan alakul a következő hetekben. Minden esetre tarts most is velem, és pörgessük le együtt a hivatalos slágerlistát.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgess le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Brit-francia csúcs találkozót tartottak csütörtökön Londonban, írja az MTI. Andy Burnham brit miniszterelnök a Downing Street-en fogadta Emmanuel Macron francia államfőt, akivel elsősorban a La Manche csatornán zajló tömeges embercsempészet megfékezéséről, illetve Nagy-Britannia és az Európai Unió közötti viszonyrendszer szorosabbra vonásáról tárgyalt. Magyarországon is pontosabb és megbízhatóbb időjárás előrejelzést tesz lehetővé az új európai meteorológiai műhold, az MTGI-2, amelyet augusztus végén sikeresen pályára állítottak Francia Guyanából, értesült az MTI. Az új műhold, ha minden a tervek szerint halad, 2027-ben kapcsolódhat be az európai meteorológiai szolgálatok teljes értékű működésébe, és ettől kezdve a gyorsan változó időjárási jelenségekről eddig elképzelhetetlen részletességű adatfolyam állhat majd rendelkezésre. Hétvégén befejeződött a Paks-Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb beruházás első üteme. Kótai László, az Országos Vízügyi Főigazgatóság által megbízott védelemvezető rádiónknak elmondta, hogy a beruházás célja a megfelelő duzzasztási vízszint biztosítása volt a hidegvizes csatorna működő képessége érdekében. A szakember a beruházás második üteméről is tájékoztatást adott.
2: Az első ütem feladata az volt, hogy biztosítsuk a megfelelő duzzasztási vízszintet a paksi szelvényben, hogy a hidegvizes csatornába be tudjon jutni a megfelelő mennyiségű víz. Ebben a műszaki etapban megépült két csonk, mind a jobb parton, mind a bal parton, és stabilizáltuk a mederfeneket körülbelül 40 méteres hozban, a vízfolyás hosszát tekintve 40 méteres hozban. Most elkezdünk egy picikét lassabban, sokkal tervezettebben haladni, és megpróbáljuk stabilizálni és átalakítani ezt a művet úgy, hogy tartósan képes legyen ennek a visszaduzzasztó hatásnak a megtartására.
1: Szekszárdi munkavégzési helyel bűnügyi főügyintézőt keres a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság, adta hírül a szervezet a közösségi oldalán. A munkakör fő feladatai közé tartozik a bűncselekmények felderítése és vizsgálata, valamint a rendőrkapitányságok bűnügyi ügyfeldolgozó tevékenységének szakmai irányításában való részvétel. A jelentkezés feltétele felsőfokú végzettség, B-kategóriás vezetői engedély és felhasználói szintű office ismeret. A pályázók fényképes önéletrajzzal jelentkezhetnek a kocsmar@tolna.polisz.hu e-mail címen. Magyar vígjátékot vetítenek szeptember 9-én szerdán 15 órától a Pincehelyi Könyvtár moziban. A látogatók a Katyi című filmet tekinthetik meg az eseményen, a vetítés mellett a szervezők vízjátékkal is várják az érdeklődőket, a programon való részvétel díjtalan.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

elérkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű.

0: Árportréval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Bezárják a Goethe intézet moszkvai, szentpétervári és jekaterinburgi kirendeltségét, jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter csütörtökön a vlagyivosztoki keleti gazdasági fórumon, írja az MTI. A portál értesülései szerint a lépésre arra válaszul kerül sor, hogy a német hatóságok a berlini oroszház működésének megszüntetéséről hoztak döntést. Támogatta az Országgyűlés Művelődési Bizottság a szerdai ülésén a média szakmai szervezetek és a kormánypártok jelöltjeit a független közmédia testületbe, az ellenzéki frakciók jelöltjeit viszont leszavazta. Az MTI beszámolója szerint a bizottság Bájer Judit médiajogászt, médiakutatót javasolta a testület elnökének. Újra megtelt élettel és prémium borokkal a Sárgödör tér augusztus 29-én szombaton este. Sárborét rendezett a Paksi Sárgödör téri Présház tulajdonosok egyesülete. 4 pince, 5 borászat vett részt a zenés pince túrán, pincénként 3 bort kóstolhattak a résztvevők. A legjobb paksi borokat ezúttal 5 borász kínálta, a Kovács, a Krausz, a Tímár, a Mayer pince és Hirci Ferenc borait is megkóstolhatták a nedű kedvelői. Ízletes borkorcsolyák várták minden présházban a résztvevőket, a hamisítatlan nyári ritmusokat DJ Gico biztosította. Mayer Antal borász rádiónknak arról is beszélt, hogy a szárazság nem a minőség, inkább a mennyiség rovására megy majd.
2: Idén is teljes szortimenttel készültem a rendezvényre. 10 bort kínálok. Fehér, rozé, Schiller és vörösborokat egyaránt. Nagyon nehéz évjárat volt az idei, főleg a szőlőknek sajnos. Nagyon kevés csapadékot kaptak, és sok olyan tőke van, amik sajnos ki is száradt. Így ebből adódóan a szőlőtőkék, illetve hát a fürtőkben nagyon kevés víz jutott, és nagyon picik a bogyók. A mennyiség az nagyon-nagyon kevés. A minőséggel nem lesz gond, viszont a mennyiséggel komoly problémák vannak. Ez minket is valamilyen szinten megvisel, azért nem örülünk, hogyha így látjuk szenvedni a szőlőket.
1: A szombati Sárboréra érkeztek távolabbi vidékről is. Kálmánné Pászti Magdolna például Szolnokról kifejezetten Schillert jött kóstolni, mivel ez a kedvence. Több mint 4 éve visszajáró vendégek Paksra.
3: Igazából ezen a rendezvényen még soha nem voltunk. Baráti társasággal vagyunk itt. Konkrétan egy borásszal vettük fel a kapcsolatot évekkel ezelőtt. Kovács Mihály főpohárnok nagy örömmel fogadott bennünket. Már több mint 4 éve visszajáró vendégek vagyunk. Gyönyörű a Sárgödör tér. Fantasztikus ez a hagyománya, hogy őrzik a borászatok ezt a csodálatos kis gyöngyszemet, a boros pincéket. Csak egy sétát tenni is egy élmény ezen a környéken.
1: Őszi búcsút és kemencés ünnepet rendeznek szeptember 12-én Úszdon a Renkec József ifjúsági szálón. A program délben a kemence befűtésével kezdődik, majd közös sütés 16 órától Gulyás Uzsonna várja a résztvevőket. Délután a Pereputya együttes gyermekműsora, majd a Medinai Tambura zenekar koncertje szórakoztatja a közönséget. 20 órától Telledi irodalmi szösztenetei, 20 óra 30 perctől pedig Hán Róbert zenéje zárja a programot. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy az ételekre szóló jegyek a helyszínen csak korlátozott számban lesznek elérhetőek, elővételben pedig szeptember 10-éig vásárolhatóak az önkormányzatnál.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Új idény, új megjelenés. A Paksi FC bemutatta a 2026-27-es szezonra készült szereléseit, amelyek a megszokott klubszíneket modern és különleges részletekkel ötvözik. A hazai zöld mez alapját egy 3D hatású apró pöttyökből felépülő dinamikus textúra teszi igazán egyedivé. A finoman változó mintázat egyszerre látványos és letisztult, elegáns megjelenést kölcsönöz a szerelésnek. Ehhez igazodva az idegenbeli mez is új külsőt kapott, csak éppen fekete alapon, ugyanakkor a tavalyi igen kedvelt zöld-fehér csíkos változatot is megtartják a szezonban, írta a klub a honlapján.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Paksfm. Összekött.

0: Sportportré most következik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sportportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Te szoktál túlzásba vinni dolgokat?
3: Szoktam, nagyon is.
2: Miket?
3: Leginkább a munkát. Tehát van egy ilyen nagyon nagy fokú maximalizmusom.
4: Keleti Andrea, táncművész.
3: Igazából minden területen, amiben belekerülök, és akkor ott nagyon el tudok menni. Tehát kifejezetten figyelnem kell, hogy kontrolláljam.
2: Megesik veled néha az, hogy konkrétan elkezdesz dolgokat, és nem bírod abba hagyni?
5: Ritka.
4: Varga Lévius.
5: Viszonylag fiatal koromtól nevelem magam arra, hogy erre képes legyek.
2: Már arra, hogy leállítsd magad.
5: Akár az alvást, akár a lustaságot, vagy semmit tevést, akár a munkát, hogy meg ne szakítsd magad, akár...
2: Majd nehogy beleszakadj, úgy érted?
5: Szó szerint aha. Igen. De ezeket, hogy mondjam, úgy tanultam meg, hogy túlzásba vittem. Uh-huh. Tehát amikor a nagymamám megkért, hogy kaszáljam le azt a szakaszt, és kért, hogy ennél többet ne kaszáljak, mert a többit majd másnap kaszáljam le, és hallgassak rá. És én lekaszáltam az egészet. És utána... másnap egy ilyen, mint egy síró féreg estem le az ágyról, pedig a parancs az volt, hogy ülj föl és állj föl, amit az agyamnak adtam. Hát nem tudtam, hát a hátam izmai azok egyszerűen nem működtek, plusz fájdalom. Szóval például a kaszálás túlzásba vitelét a nagymamámtól tanultam meg.
3: Én nekem az eredeti szakmám az férfi szabó. És egy nagyon rövid ideig, amikor még az iskolát elvégeztem, akkor foglalkoztam egyébként ruhakészítéssel, mert versenytáncosoknak készítettem ruhákat. Külföldre is, meg Magyarországra is. Na már itt egyébként megmutatkozott ez, tehát hogy egy táncruha az úgy néz ki, hogy gyönyörű, maga a ruha is nagyon izgalmasan, különlegesen ki van találva és megcsinálva, és utána föl van strasszozva, több ezer strasszal. Na most én vagyok az, aki biztos, hogy 10 000 strasszot rak a ruhára, hogy biztos, ami biztos, még minden legyen rajta. És erre nem sajnálom az időt és az energiát. És akkor ez később átcsúszott oda, hogy nyilván most már a fő profilunk 20 éve vagy 25 éve a tánctanítás, és elsősorban a nagy tánciskola, de mi a táncos gyerekeinknek, tehát a fiatalabb növendékeknek szoktunk csinálni fél évente egy táncbemutatót. És hát ezt a végletekig tudom, tehát hogy ez olyan előadás legyen, tulajdonképpen jönnek gyerekek, akik fél éve táncolnak, de én úgy fölöltöztetem őket, én úgy megvarrom mindegyiknek a ruháját, mindenkinek van kis virág, mindenkinek van nyaklánc. Szóval, hogy úgy oda teszem magam, és ezt gyakorlatilag nem is bírom abba adni, tehát ezt képes vagyok éjszakákon keresztül, de egy hónapon keresztül is éjszakánkon keresztül csinálni, és akkor itt kell magammal beszélni, hogy itt ezt most hagyjuk abba.
2: De lehet, hogy hiába, tehát tulajdonképpen akkor te vagy a végletek embere, aki, hogyha valamit elkezd, akkor nem tudod abba hagyni, tulajdonképpen bármi, és az biztos nem bármi.
3: Na hát, de ez sok mindenben érzem én egyébként, ami nyilván azoknak, akik velem dolgoznak, akik a velem dolgozásnak egyik oldalán vannak, azoknak nagyon jó. Tehát, hogy ha azt mondják, hogy Andi, ez a feladat, akkor tudhatják, hogy ez meg lesz csinálva, és ki lesz maxolva. Tehát, ami az időben belefér, vagy elképzelhető, az ebben biztos, hogy benne lesz. És akik velem dolgoznak, már kollégák úgy, hogy ők elvileg ugyanazt a feladatot csinálják, mint én, azoknak rémálom. Mert nyilván én elvárom mindenkitől, hogy mindenki beletegye magát ennyire.
2: Ugyanazt, amit magadtól is elvárod.
3: Igen,
2: a többiektől.
3: Tehát, hogy ilyen szempontból egy kicsit nehéz, bár ezen nagyon sokat dolgozom magamon. A férjem, ő is eléggé maximalista, tehát ilyen szempontból mi jó pár vagyunk, és ezért működik a mi kis mini táncos birodalmunk nagyon jól. Mindent próbálunk a legjobban csinálni.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
6: A

0: FM.
1: Box FM.
2: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
3: Hajdú Klára, énekesnő.
4: Nehéz meghatározni azt, hogy hol kezdődik a munka, hol a vége, hol az eleje, mi a hobbi, mi az, ami már szabadidős tevékenység, mert hogy egyrészt nagyon szeretjük a munkánkat, másrészt meg ezt tölti ki gyakorlatilag az egész napunkat, napomat, mert hogy ugye amikor nem éneklek, akkor is általában a tanítással foglalkozom, vagy a zenekaraimnak a menedzselésével, a háttér dolgokkal, úgyhogy ebben hajlamos vagyok egy kicsit így túlcsordulni. Kicsit. De egyébként, hát nagyon. Szigorú vagy, igen, nagyon, de most már nyilván ezt így felismerve, hogy így kicsit összemosódott minden, most már ezért ennek próbálok én is egy természetes medret szabni.
3: Varga Livius, pszichológus, tréner, zenész.
5: A túlzásba vitt dolgokról ordít, hogy azon azért nem árt változtatni. Tehát ha valaki el akar indulni egy nem pontosan meghatározott, de jobb énje felé, nem baj, ha először ezeket a túlzásokat csiszolja le.
6: Most, ahogy ezeket mondod, egy dolog jut eszembe, a túlzott imádság az rossz lehet, hogyha valaki minden figyelmét, idejét arra koncentrálja, azt mondjuk mi, hogy az rossz a túlzás miatt?
5: Az nem hiszem, hogy ez imára rámondható. Ez vannak emberek, akik tökéletesen működnek az életben. Nagyon sokat tesznek másokért, nincsenek túlzásaik. Mondhatnánk, hogy ha az élet értelme az volna, ahogyan sok bölcs szerint ez, hogy amilyen hatással a többi életre van a tiéd, az adja meg a rangját vagy az értékét az életednek. Ebből a szempontból sok ember van, aki nagyon értékes életet él. Akár utóbb szenteknek nevezzük őket, bölcseknek, vagy csak egy olyan híres ember, akinek példaértékű az élete. Róluk tudunk. Köztük sokról tudunk, akik szinte egyfolytában imádkoztak.
6: Lelkileg végletes tudsz lenni? Hogy mondjuk, ha egy mélység, akkor nagyon mélyen, ha magasság, akkor pedig a felhőkön járkálsz?
7: Ez a felhőkön járkálók, ez kicsit nehezebb talán.
3: Takács Nikolász, előadó művész.
7: Viszont az sokkal könnyebb, hogy megélni a mélységet, és kicsit ott ragadni, kiélvezni a mélységének az ízét.
6: De furcsa, így kiélvezni a mély fájdalom ízét, élvezni. Igen. Milyen érdekes megfogalmazás.
7: Igen, fontos. Szerintem fontos, legalábbis az én személyiségemnek fontos.
2: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Vox FM.
1: Star Portré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Lelkileg nagyon mélyre nem mész le?
3: Nem. Sok olyan dolog van, amivel az ember belecsavarhatja magát, örvénybe teheti magát, és igen, akkor nagyon végletesen él meg valamely igen szomorúságot, amelyet talán az elme egy kicsit, mondjuk egyfajta megzabolázásával meg lehet úszni kisebb fájdalommal.
0: Varga Livius.
3: Ez lehet egy aktuális segítség, mondjuk egy pszichológus, de lehet például egy gyerekkori, hogy mondják ezt, ilyen gyermekkorban ilyen szülői parancs, vagy szülői mondat, vagy elmondat, hogy ne maradj benne sokáig, és hogyha szóval aki megjegyzi, akkor saját magát is meg tudja mozdítani egy ilyen helyzetből.
2: Kaptál ilyen mondatot gyerekként?
3: Én viszonylag sok ilyen

0: életmegoldó mondatot kaptam ott.
1: Például ilyen mondasz egyébként ilyeneket, akár ilyen örvényből kijövetelt segítő mondatokat mondasz, amiket kaptál?
0: Igen, például az, hogy amikor valami probléma val állsz szemben, nem nézheted folyton a problémát, mert akkor hol látod meg a kiutat. Ilyen és ehhez hasonló képes beszédek.
1: Tehát, hogy csak nézd máshova, bárhova, máshova is. Nem nézheted.
0: Nézd máshova is. Hát elmenekülni, meg az nem volt a parancsok között, hogy ne törődj valamivel, vagy söpörd a szőnyeg alá, vagy dugd a fejed a homokba. Hanem ez inkább azt jelentette, hogy nézd körül, mit tehetsz.
1: De jó, tehát ott vagy benne, az örvény éppen húz befelé, és nézd körül.
0: Hogy mit tehetsz. Ha örvényben vagy, akkor tudjuk, hogy nagyon jó. Például amikor a dugóhúzóba kerül a pilóta, azt mondják, hogy ott van egy kombináció, amit már elmegy a látása akár gyorsulástól. És akkor vannak a vadászpilótáknál olyan dolgok, amiket elgyakorolnak, amit ott helyben érzékszervekkel kontrollálva nem tud megtenni, de van egy olyan kombináció, amivel ki kell szednie magát, csökkent képességekkel is, a halálos csavarból. Ezt lehet, hogy nem jól mondtam, de az örvénynél tudom, hogy ugye én Duna mellett nőttem fel, a dunai emberek mondták, hogy az örvény, ha visz lefelé, és érzed, hogy nagy az ereje, ne úsz ellen kifelé, lefelé úsz, és mikor leértél, rugaszkodj el.
1: Ezt mondja.
0: Rugd el magad a legalján, így van, a lefelé úsz. Ez egy jó példa egyébként az életre is, hogy néha nem az a megoldás, hogy csak ellenére mész annak, ami sodor rossz felé, hanem mi van, hogyha egy másik természeti képpel élve a szelet nem megállítani kell, hanem befogni a vitornába.
1: De akkor tényleg konkrétan a víznél, ha valaki egyszer örvénybe keveredik, ami őt húzza le, akkor ez egy életmentő megoldás lehet, hogy akkor menni kell lefelé, le a legaljára, és onnan felrúgni magad?
0: Nekem ezt mondták az öreg horgászok és az öreg dunai emberek.
2: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Paks FM.
1: A Sztárportré most folytatódik.
2: Lelkileg végletes vagy?
3: Nem. Érdekes módon lelkileg nem. Lelkileg én egy eléggé stabil, és egyébként én magamat mindig úgy szoktam jellemezni, hogy egy fiús lány vagyok, fiú lélekkel vagyok megáldva, férjem ezért bír.
4: Keleti Andrea, táncművész.
3: Mert én úgy gondolom, hogy a lányok azok, akik rágódnak valamin, amin belelovalják magukat a dolgokba, túl gondolják, lányok ketten egymással kibeszélik, túlfokozzák, megsértődnek. Szerintem ezek úgy leginkább 90%-ban női tulajdonságok. Ezekkel én nem bírok, hanem én inkább olyan vagyok, hogy ez van, így történt, így sikerült, jó van, mindegy, menjünk tovább, oldjuk meg. Tehát, hogy ez a nagyon gyorsan elengedő, megbocsájtó, továbblépő és egyáltalán nem rágódó
2: tehát
3: ember
2: ez
3: vagyok.
2: Stabil. Tehát lelkileg se nagyon lentre nem mész, se nagyon óriási magaslatokban nem engeded magad szárnyalni a felhőkön, hanem mindig itt vagy a földön két lábban.
3: Én arra emlékszem, hogy az elmúlt 50 évben nagyon lent nem voltam igazából. Egyszer-kétszer nyilván az élet azért dob olyan dolgokat, amivel nehéz megbirkózni, vagy amiből nehéz, de én abból is meglehetősen gyorsan egyébként talpra állok, mert én mindig azt nézem, hogy mi van előre. És a férjem nekem egy nagyon jó partner. Azt hiszem, hogy mi ketten egymásnak vagyunk nagyon jó partner. Tehát, hogyha érezzük a másikon, hogy egy picit nehezebben megy, hogy egy kicsit rosszabb, akkor rögtön a másik odalép, és akkor valamit segít. De egyébként a férjemmel is nagyon könnyű. Tehát, hogy én ő rá is 99%-ban nevet, amikor rá gondolok. Tehát, hogy ő nagyon pozitív, nagyon energikus. De biztos, hogy szerencsénk van nekünk az életünkkel, a munkánkkal. Olyanok járnak, nyilván olyan iratkozik be a tánciskolába, aki szereti a közösséget, szereti az embereket, aki azért jókedélyű, aki vágyik a szórakozásra, akik nyilván harmonikusabbak, mint házas pár, mert hát ezért is keresnek közös programokat. És akkor mi nagyon sok energiát adunk, gondolom a hozzánk járó embereknek a tánciskolába, de cserében nagyon sok energiát kapunk, és nagyon jól töltődünk, és tulajdonképpen egy ilyen nagyon fárasztó munkanap után, amikor egész nap csak táncolunk és emberekkel vagyunk, akkor nem úgy érzem magam, hogy most aztán kiszívták az összes erőmet, hanem úgy megyek haza, hogy egyébként még ha nem lenne a fizikálisan a testem ilyen fáradt, akkor még bírnám.
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Paks FM.
1: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Mi az, amiben tudsz mértéktartó lenni, kifejezetten mértéktartó, amiben igazán jó az önfegyelmed?
3: Fú, sajnos nekem muszáj is, mert az egészségem miatt egy csomó dologról le lettem kapcsolva, először itt a glutén, aztán a tejtermékek, egy csomó mindenről. És ebben azt hiszem, hogy baromi erős lettem.
4: Hajdú Klára, énekesnő.
3: Eleinte nyilván az ember így sajnálhatja magát, vagy egy kicsit így sajnálja magát, inkább így mondom, mert én azért nem voltam az a típus, aki így látványosan szenvedtem, hogy én ezt nem ehetem, azt nem ehetem meg.
2: Hát, hogy csak magad előtt szenvedtél egy kicsit, vagy magadban?
3: Hát nyilván azért ezek nagy függőségek, csak ezt az emberek nem vallják be maguknak, hogy...
2: Érdekes hozzáállás, tényleg a tej. Meg nem tudom, egy csomó étel
3: konkrét is függőséget okoz.
2: Az evés is egyébként, hogy így rengeteget van. Enni, például mindig így jól van. Lakni, az is egy nap, de folyamatosan.
3: Vagy egy fáradtságos nap után mondjuk este nekiállni enni. Tehát ezek mind olyan függőségek, és ne, hát ebben az egészséges életmódban azért eléggé jól tudom már így.
2: Fegyelmed van, nagy, azt mondod.
3: Muszáj is, mert jelei vannak akkor, hogyha az ember csal, tehát itt nem lehet csalni. Tehát ez nem olyan, hogy diétázom, és akkor most éppen megettem egy rétest, aztán otthon majd úgy csinálok, mintha nem lett volna semmi. Nem, tehát itt gyakorlatilag szigorúan be kell tartani dolgokat ahhoz, hogy egészségesek lehessünk.
2: De ez milyen jó, mert ezt tulajdonképpen csak te mondod. Lehet, hogy ha nem tartanád be, egy kicsit rosszabbul lennél, de működnél akkor is, de te eldöntötted, hogy szigorú vagy, nagy önfegyelmet gyakorolsz, és így jól vagy.
3: Igen, és így... Ki tudja, lehet, hogy éveket lehet ezzel nyerni, hogy az ember jobban odafigyel.
4: Takács Nikolász, előadó művész.
5: Edzeni, odafigyelni az étkezésre, fit lenni, vagy jön a másik oldal, igen, nem edzeni semmit, nem mozogni semmit, enni... bőséggel mindent, ami jól esik, és akkor ennek aztán vannak egyéb következményei. Szóval ez a fajt, amikor nagyon elhatározom, hogy na most nagyon odafigyelek, edzek, akkor 5 edzés, 5 kardiózás, TRX, csirkemell, rizs, vagy ami pont kell, ez az egyik oldal, a másik az, hogy minden is.
2: Hát akkor lehet, hogy te is a végletek embere vagy?
5: Nem mondanám magam végletek emberének. Ettől függetlenül, hogy ezt a példát felhoztam, ami erre utalna, de hogy egyéb életterületen nem.
4: Keleti Andrea, táncművész.
6: Megtanultam, hogy hány napig kell szigorúnak lenni, és utána mindig kell egy kicsit engedni ezen.
2: De akkor ez megint csak a végletesség, nem? Hogy akkor pár napig nagyon szigorú?
6: Nem, ez utána... a kegyelem. Meg az, hogy élvezni azért kell az életet, tehát hogy nyilván én nagyon szeretek főzni, és nagyon szeretek jókat enni. Egyébként ez nem azt jelenti, hogy kuplalok, és nem eszek semmit, hanem ha teltem, akkor nagyon odafigyelve, nagyon jókat eszem, olyanokat, amiket szabad.
2: De nem sokat.
6: De nem sokat, és hát muszáj vagy tudatosan
2: sokat?
6: Erre odafigyelni. Nem,
2: néha
6: nem
2: sokat?
6: Nem.
2: De hát sem sokat?
6: Hát... Karácsonykor én is meghisztam, természetesen. Én tehát meg. Ha ez a kérdés, akkor igen, én is meghisztam, mert vannak helyzetek, amikor már csak nem is illik azt mondani, hogy köszönöm szépen, én nem fogok enni a töltött káposztából.
4: Varga Livius.
7: Engem önfegyelemre neveltek ez a helyzet, és mindenben, amiben valaha túlzó voltam, ami mindenben képes vagyok önfegyelmet gyakorolni. Vannak könnyebb dolgok, amik könnyebben mennek, és vannak, amik nehezebben. De most jelenleg nincs olyan, amit például nem tudok abba hagyni. Nincs olyan, ami olyan szenvedélyen ragadna magával, hogy képtelen legyek kijönni belőle. És ez annak köszönhető, hogy az önfegyelmet tudatosan gyakorlom minden nap.
1: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Paks FM.

0: Paks FM.
1: Paks FM.
2: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
3: Szoktál egyébként túlzó lenni?
4: Én azt hiszem nem vagyok ilyen, nekem az anyukám nagyon ilyen egyébként, tehát ő hajlamos mindig a 10 helyet rögtön 100-at, de inkább ezzet mond, amin mi nagyon sokat nevetünk, és nekem ő ilyen szempontból tündéri, aranyos, és a túlzásaiban nyilván leginkább a szeretet van benne, de hogy nekünk ő a rossz példa.
5: Keleti Andrea.
4: Hát, és akkor erre nem tudom, én erre nagyon régóta figyelek, hogy ilyen szempontból ne legyek olyan, mint ő. Egyébként nagyon hasonlítok rá, megnyilvánulásaimban is. Telefonban régen, még mikor egy lakásban laktunk, összekevertek minket, mert egyformán beszélünk, és nyilván sokszor. Én ugye vele nőttem föl, apukám nem vett részt a családban, és nagyon hasonlítottunk egymásra, úgyhogy egyébként meg hasonlít, dolgoznom kell, hogy ne legyek teljesen olyan, és azt gondolom, hogy ez a túlzás, ez így elmaradt nálam.
3: Könnyedén vagy túlzó?
4: Simán.
3: Sőt, szinte szórakozásszerűen? Vagy pedig ez csak úgy véletlenül alakul?
6: Hát szerintem indulatból is tud az ember ilyen lenni, hogy így eltúloz dolgokat.
7: A lelkesedem, biztos, hogy úgy írok le valamit, ami a mellettem lévőnek lehet, hogy nem pont ugyanaz történt meg vele. Én meg hiperlatívuszokban beszélek. Nekem azt szokták, hogy már megint hiperlatívuszokban beszélek. A humornak az egyik fontos eszköze a túlzás. A jól felismerhető túlzás. A jól felismerhető túlzás.
5: Varga Livius, pszichológus, tréner, zenész.
7: A túlzásban egy dolgokról ordít, hogy azon azért nem árt változtatni.
5: Hajdú Klára, énekesnő.
8: Muszáj is, mert jelei vannak akkor, hogyha az ember csal, tehát itt nem lehet csalni.
5: Keleti Andrea, táncművész.
4: Megtanultam, hogy hány napig kell szigorúnak lenni, és utána mindig kell egy kicsit engedni ezen.
5: Takács Nikolasz, előadó művész.
9: Talán így tudat alatt kialakult az, hogy a mérték az nagyon-nagyon fontos.
7: Engem önfegyelemre neveltek. Önfegyelemre neveltek. Ez önfegyelmet tudatosan gyakorlom minden nap. Minden nap. Minden nap.
2: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet.
0: Köszönjük a figyelmet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Paks FM. Összeköt.

0: a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Brit-francia csúcs találkozót tartottak csütörtökön Londonban, írja az MTI. Andy Burnham brit miniszterelnök a Downing Street-en fogadta Emmanuel Macron francia államfőt, akivel elsősorban a La Manche csatornán zajló tömeges embercsempészet megfékezéséről, illetve Nagy-Britannia és az Európai Unió közötti viszonyrendszer szorosabbra vonásáról tárgyalt. A magyar kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új 7 éves költségvetését, ha az megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek. Mindenről Magyar Péter tájékoztatta António Costát, az Európai Tanács elnökét, akit szerdán Budapesten fogadott a magyar miniszterelnök. Hétvégén befejeződött a Paks-Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb beruházás első üteme. Kótai László, az Országos Vízügyi Főigazgatóság által megbízott védelemvezető rádiónknak elmondta, hogy a beruházás célja a megfelelő duzzasztási vízszint biztosítása volt a hidegvizes csatorna működő képessége érdekében. A szakember a beruházás második üteméről is tájékoztatást adott.
2: Az első ütem feladata az volt, hogy biztosítsuk a megfelelő duzzasztási vízszintet a paksi szelvényben, hogy a hidegvizes csatornába be tudjon jutni a megfelelő mennyiségű víz. Ebben a műszaki etapban megépült két csong, mind a jobb parton, mind a bal parton, és stabilizáltuk a mederfeneket körülbelül 40 méteres hozban, a vízfolyás hosszát tekintve 40 méteres hozban. Most elkezdünk egy picikét lassabban, sokkal tervezettebben haladni, és megpróbáljuk stabilizálni és átalakítani ezt a művet úgy, hogy tartósan képes legyen ennek a visszaduzzasztó hatásnak a megtartására.
1: Újra megtelt élettel és prémium borokkal a Sárgödör tér augusztus 29-én szombaton este. Sárborét rendezett a Paksi Sárgödör téri Présház tulajdonosok egyesülete. 4 pince, 5 borászat vett részt a zenés pince túrán, pincénként 3 bort kóstolhattak a résztvevők. A legjobb paksi borokat ezúttal 5 borász kínálta, a Kovács, a Krausz, a Tímár, a Mayer pince és Hirci Ferenc borait is megkóstolhatták a nedű kedvelői. Ízletes borkorcsolyák várták minden présházban a résztvevőket, a hamisítatlan nyári ritmusokat DJ Gico biztosította. Mayer Antal borász rádiónknak arról is beszélt, hogy a szárazság nem a minőség, inkább a mennyiség rovására megy majd.
3: Idén is teljes szortimenttel készültem a rendezvényre. 10 bort kínálok, fehér, rozé, Schiller és vörösborokat egyaránt. Nagyon nehéz évjárat volt az idei, főleg a szőlőknek sajnos. Nagyon kevés csapadékot kaptak, és sok olyan tőke van, amik sajnos ki is száradt. Így ebből adódóan a szőlőtőkék, illetve hát a fürtőkben nagyon kevés víz jutott, és nagyon picik a bogyók. A mennyiség az nagyon-nagyon kevés. A minőséggel nem lesz gond, viszont a mennyiséggel komoly problémák vannak. Ez minket is valamilyen szinten megvisel, azért nem örülünk, hogyha így látjuk szenvedni a szőlőket.
1: A szombati sárboréra érkeztek távolabbi vidékről is. Kálmánné Pászti Magdolna például Szolnokról kifejezetten Schillert jött kóstolni, mivel ez a kedvence. Több mint 4 éve visszajáró vendégek Paksra.
4: Igazából ezen a rendezvényen még soha nem voltunk. Baráti társasággal vagyunk itt. Konkrétan egy borásszal vettük fel a kapcsolatot évekkel ezelőtt. Kovács Mihály főpohárnok nagy örömmel fogadott bennünket. Már több mint 4 éve visszajáró vendégek vagyunk. Gyönyörű a Sárgödör tér. Fantasztikus ez a hagyománya, hogy őrzik a borászatok ezt a csodálatos kis gyöngyszemet, a boros pincéket. Csak egy sétát tenni is egy élmény ezen a környéken.
1: Idén eddig saját erős beruházások valósultak meg Bölcskén. Erről Baranya István, a település polgármestere beszélt rádiónknak.
5: Ebben az évben az önkormányzat leginkább önerőből tudott apró fejlesztéseket elvégezni, és itt fontos kiemelni, hogy az évi költségvetés terhelte a tavalyi iskolakonyha felújításunknak a második részletet. Tavaly tudtuk kifizetni a vállalkozónak az első részletet, 23-4 millió forintot, és akkor a második részletet ebben az évben fizettük ki a felújítás kapcsán, úgyhogy ez is megterhelte a költségvetésünket, de döntöttünk az idei évben több olyan dologról is, amik így gyakorlatilag folyamatosak. A képviselőtestület fontosnak tartja azt, hogy különböző a településnek az arculatát meghatározó fejlesztések azért folyamatosan történjenek. Ebben az évben helyeztünk ki új utcanévtáblákat, mert a régiek kopottak voltak már. Most biciklitárolókat helyeztünk el a településnek több pontján. Hamarosan én azt gondolom, hogy elkezdjük a buszmegállóknak is a felújítását, így nem biztos, hogy egyszer az összeset, de apró lépésenként. Döntöttünk arról, hogy egy új fogorvosi széket is beszerzünk még ebben az évben, mert a korábbi már a használat során gyakorlatilag elhasználódott, és nem üzembiztos, elég sokat kell már szervizelni, úgyhogy erről is döntöttünk.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
6: Paksfm.
0: Paksfm.
6: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes estét mindenkinek. A híreket Harmad Gabitól halljátok. Brit-francia csúcs találkozót tartottak csütörtökön Londonban, írja az MTI. Andy Burnham brit miniszterelnök a Downing Street-en fogadta Emmanuel Macron francia államfőt, akivel elsősorban a La Manche csatornán zajló tömeges embercsempészet megfékezéséről, illetve Nagy-Britannia és az Európai Unió közötti viszonyrendszer szorosabbra vonásáról tárgyalt. A magyar kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új 7 éves költségvetését, ha az megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek. Mindenről Magyar Péter tájékoztatta António Costát, az Európai Tanács elnökét, akit szerdán Budapesten fogadott a magyar miniszterelnök. Hétvégén befejeződött a Paks-Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb beruházás első üteme. Kótai László, az Országos Vízügyi Főigazgatóság által megbízott védelemvezető rádiónknak elmondta, hogy a beruházás célja a megfelelő duzzasztási vízszint biztosítása volt a hidegvizes csatorna működő képessége érdekében. A szakember a beruházás második üteméről is tájékoztatást adott.
3: Az első ütem feladata az volt, hogy biztosítsuk a megfelelő duzzasztási vízszintet a Paksi szelvényben, hogy a hidegvizes csatornába be tudjon jutni a megfelelő mennyiségű víz. Ebben a műszaki etapban megépült két csonk, mind a jobb parton, mind a bal parton, és stabilizáltuk a mederfeneket körülbelül 40 méteres hozban, a vízfolyás hosszát tekintve 40 méteres hozban. Most elkezdünk egy picikét lassabban, sokkal tervezettebben haladni, és megpróbáljuk stabilizálni és átalakítani ezt a művet úgy, hogy tartósan képes legyen ennek a visszaduzzasztó hatásnak a megtartására.
2: Újra megtelt élettel és prémium borokkal a Sárgödör tér augusztus 29-én szombaton este. Sárborét rendezett a Paksi Sárgödör téri Présház tulajdonosok egyesülete. 4 pince, 5 borászat vett részt a zenés pince túrán, pincénként háromféle bort kóstolhattak a résztvevők. A legjobb paksi borokat ezúttal 5 borász kínálta, a Kovács, a Krausz, a Tímár, a Mayer pince és Hirci Ferenc borait is megkóstolhatták a nedű kedvelői. Ízletes borkorcsolyák várták minden présházban a résztvevőket, a hamisítatlan nyári ritmusokat DJ Gico biztosította. Mayer Antal borász rádiónknak arról is beszélt, hogy a szárazság nem a minőség, inkább a mennyiség rovására megy majd.
4: Idén is teljes szortimenttel készültem a rendezvényre. 10 bort kínálok, fehér rozé, Schiller és vörösborokat egyaránt. Nagyon nehéz évjárat volt az idei, főleg a szőlőknek sajnos. Nagyon kevés csapadékot kaptak, és sok olyan tőke van, amik sajnos ki is száradt. Így ebből adódóan a szőlőtőkék, illetve hát a fürtőkben nagyon kevés víz jutott, és nagyon picik a bogyók. A mennyiség az nagyon-nagyon kevés. A minőséggel nem lesz gond, viszont a mennyiséggel komoly problémák vannak. Ez minket is valamilyen szinten megvisel, azért nem örülünk, hogyha így látjuk szenvedni a szőlőket.
2: A szombati sárboréra érkeztek távolabbi vidékről is. Kálmánné Pászti Magdolna például Szolnokról kifejezetten Schillert jött kóstolni, mivel ez a kedvence. Több mint 4 éve visszajáró vendégek Paksra.
5: Igazából ezen a rendezvényen még soha nem voltunk. Baráti társasággal vagyunk itt. Konkrétan egy borásszal vettük fel a kapcsolatot évekkel ezelőtt. Kovács Mihály fő pohárnok nagy örömmel fogadott bennünket. Már több mint 4 éve visszajáró vendégek vagyunk. Gyönyörű a Sárgödör tér. Fantasztikus ez a hagyománya, hogy őrzik a borászatok ezt a csodálatos kis gyöngyszemet, a boros pincéket. Csak egy sétát tenni is egy élmény ezen a környéken.
2: Idén eddig saját erős beruházások valósultak meg Bölcskén. Erről Baranya István, a település polgármestere beszélt rádiónknak.
6: Ebben az évben az önkormányzat leginkább önerőből tudott apró fejlesztéseket elvégezni, és itt fontos kiemelni, hogy az évi költségvetés terhelte a tavalyi iskolakonyha felújításunknak a második részletet, tavaly tudtuk kifizetni a vállalkozónak az első részletet, 23-4 millió forintot, és akkor a második részletet ebben az évben fizettük ki a felújítás kapcsán. Úgyhogy ez is megterhelte a költségvetésünket, de döntöttünk az idei évben több olyan dologról is, amik így gyakorlatilag folyamatosak. Képviselőtestület fontosnak tartja azt, hogy különböző a településnek az arculatát meghatározó fejlesztések azért folyamatosan történjenek. Ebben az évben helyeztünk ki új utcanévtáblákat, mert a régiek kopottak voltak már. Most biciklitárolókat helyeztünk el a településnek több pontján. Hamarosan én azt gondolom, hogy elkezdjük a buszmegállóknak is a felújítását, így nem biztos, hogy egyszer az összeset, de apró lépésenként. Döntöttünk arról, hogy egy új fogorvosi széket is beszerzünk még ebben az évben, mert a korábbi már a használat során gyakorlatilag elhasználódott, és nem üzembiztos, elég sokat kell már szervizelni, úgyhogy erről is döntöttünk.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

amikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a feltétlenül.

0: neked.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Három mesterséges intelligenciát költöztetnek egy automárka új típusába, a hangasszisztenssel már majd beszélgetni is lehet. Több mint 30 ezer méteres magasságból, a stratoszférából dobtak le egy mobiltelefont, hogy teszteljék a tokját, hogy megsérült-e. El fogom árulni, 4000 méter magasból küldi vissza a földre a megtermelt elektromosságot egy kínai léghajó, erről is szó lesz, és beköltözött a műtőbe a mesterséges intelligencia, amely először segített egy agydaganat eltávolításában. Magazinunkban szó lesz majd arról is, hogy vajon tudunk-e tudatosan álmodni, és minden év szeptemberében több százezer általános iskolás ül vissza az iskolapadba. Ennek kapcsán lesz majd szó a digitális póráz jelenségről. És Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Paks FM.
1: Megint lekéstem a buszt, és elfogyott a tej.

Nevettünk még, ha nem is volt vicces. Még ha el is késtünk sokszor, de együtt lehettünk, és tudtuk, mindig így lesz. Mikor egyedül voltam, túl nagyot csalódtam, meg rángatott az élet párszor. Mikor nem láttam a fényt, a kiutat, hogy hol van, de tudtam a végén, te várszor. Mennyi történet a múltból, már nem is tudjuk igazából, hogy volt.

Miért telnek egyre gyorsabban az évek? Ezt tudom, te sem érted. Én visszanézve azt látom, sok piros betű volt a naptárom, és csak azt bánom a legjobban, mikor szerettem, de nem mondtam. Mennyi történet a múltból, már nem is tudjuk igazából, hogy